Daniel Bowe.

0: Trial Lot 23, Dr. Suchong, Client Fontaine Futuristics. Work on telekinesis plasmid proceeding well. Lifting objects at distance presents no problem. Moving objects to space, no problem. Cannot stop speeding bullet, but can catch and throw a faster moving object. Problem not with plasmid, problem with reaction time. Suchong just get new idea for plasmid.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt a FabMix Stílus Rádióban 90.3 FM vendégem, DJ Brainflow. Jó reggelt! Bonjour à tous!
2: Jó reggelt! Én is üdvözlök mindenki! Sziasztok!
1: C'est parti pour une heure de mix. Let's go for one hour of music with DJ Brainflow.

0: Il y aura Galkevan Okazid, vol DJ Brainflow, velem, Fab Mixban, Tilos Rádió. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Okay. És remélem, élveztétek a bulit.
0: Jó, találkozunk jövő héten 8-től. Következő műsor Selection lesz. Sziasztok!

0: nézzük meg, hogy megszólal, nem, hogy az legyen mégsem, és akkor így fut.
1: Meg szokott most ebbe szólni, szerintem inkább elkezdem, hogyha baj van, akkor szólok. Ja? Jó van. Na, akkor zene meg akkor le. Jó van, sziasztok, tilos hallgatók. Ez itt egy mikrofon, jaj, de jó. A klasszikus zenei műsorunkat folytatjuk. Ott tartottunk, hogy miután ennek a nagyon érdekes kis társaságnak, az új zenei stúdiónak ugye az alapvetéseit megismertük, elkezdtünk külön foglalkozni egyes szerzőknek az életpályájával, és akkor a múltkor Vidovszky Lászlóról volt szó, és akkor most nézzük, hogy hozzá igazából a legközelebb ebből az egészből Jenei Zoltán művészete állt, és akkor most nézzük meg, hát ugye kezdődött ez az egész mivel is, hát amiket már elmeséltem, hogy először is ezeket most nem hallgatjuk végig ám, hanem csak így emlékeztetünk rá, hogy volt egy ilyen zenekari darab, hogy Aleph, és a másik cím ez az volt, hogy Omázs a Schönberg, és ezt az Aleph címet azt aztán így lebegtetni kellett, mert ugye közben ott volt egy ilyen kulturális diktatúra is, minden egyéb jellegű diktatúrához kapcsolódóan, és az, hogy Aleph az valahogyan nekik túlságosan titokzatos, vagy túlságosan vallásosnak tűnt, és akkor emiatt, vagy az is lehet, hogy nem is a vallásosság, hanem mondjuk egy túlságosan zsidónak tűnt a számukra, és akkor az, hogy Omázs a Schönberg, az meg inkább egy ilyen, mondjuk egy módszertani utalás, mert hogy így, itt is egy ilyen 12 hangú akkordról van szó, mivel az összes hang köz szerepel, és akkor, hogy ezzel mit csinál.

Na most meg fogjuk szakítani a zenét, akkor különböző kábeleket próbálunk ki, hogy nektek nem monóba jöjjön. Ezzel mindig itt baj szokott. Miért van ezzel mindig baj?

Na mondjuk így ezek nevezhető kezdeteknek, ez, tehát egy nagyon izgalmas zenekar, egy darab rettetesen statikus anyaggal, ugye ezt lehet hallani, és ilyen hangszín topzódással, szóval, hogy mivel hogy egy akkordról van szó, semmi más nem változik, a textúrája meg a hangszínnek nevezhető, az egy nagyon bizonytalan tulajdonság a hangszín. Hozzátartozik még ezekhez a kezdetekhez, és ez még így valamivel az Új Zené Stúdió nevű csoport kezdetei előttről származik, egy ilyen terv arról, hogy ő majd különböző hangszerekre fog szóló darabokat írni. Ezen hallatszik, hogy ez éppen akkor volt neki külföldi tanulókör útja, és ennek a nagy része Olaszországban történt, szóval biztos, hogy itt elkezdett ráhatni Bérió, bár nem ő tőle tanult, de hogy Bérió elkezdett ráhatni, az biztos, mert ő neki volt az a nagy vállalkozás, amit ő keresztül is vitt, hogy így rengeteg különféle darab, egy-egy kiszemelt hangszer, és végül tulajdonképpen felsorolja az összes lehetséges hangszert. Őnála ebből kevés készült el, és ami igazán jelentős, meg ami úgy repertoáron van, meg amit úgy meg lehet szerezni, az a Soliloquium 1, ami ugye az egész ciklusnak a címe, hogy Soliloquium, amiben ugye először is benne van egy szóli, vagyis szólók, de hogy igazából ugye a latin szó meg azt jelenti, hogy az ember magában beszél, vagy hogy így, szóval ez a magányos beszéd. És akkor hát szerintem ez ilyen még ugye a fiatal korához köthető útkeresésnek a része lehet, hogy az ember bevág egy ilyen latin szót címnek. Ez később úgy távol állt tőle, és teljesen másképp fogta fel a saját művészetét, de akkor úgy látszik ez volt. És akkor ebbe is belehallgathatunk igazából. Hát hallani fogjuk rajta, hogy van ugye, aki már hallott 1960-as évekből szóló fuvara darabot, szóval fölismeri, hogy ez egy stílus. Szóló fuvara darabra írni az önmagában egy stílus.

Most megint ezt megszabadítottam így az elején. Mit figyelhetünk ezen meg? Egyrészt, hogy megpróbálja kimondani a fuvolának az összes ismert tulajdonságát, és bővíteni valamennyire ezeket az ismereteket. Tehát mit lehet kihozni egy fuvolából? A fuvola az a megelőző évszázadokban valamilyen szépségideált takart, és ezzel valahogy összefüggésben, vagyis valami, vagy ennek alapját mondjuk az, hogy az képezhet egyrészt, hogy tényleg szép a hangja, másrészt, hogy sokkal inkább az, hogy a fuvola az a mitológiában mindig valami isteni dolgot valami isteni közbelépésnek szokott a szimbóluma lenni. És hogy így a jobb fajta szereplőknek mindig egy fuvolája van. Ugye itt van Mozartnak a varázs fuvolája, de az is valamilyen módon arra vezetődik vissza, hogy a fuvola az egy ilyen mitológiai szereplő. És akkor ezért, hogy mindenki most megtámadja a fuvolát, és igazából az egész, bár ez így nagyon jellemző, hogy is szóló hangszerekre, például hogy a Bériónál ugye elkezdődik a 60-as évek elején az, hogy technikailag jól kibontani valaminek a lehetőségeit, és akkor rámászni egy hangszerre, és aztán a következő, és így és mindenkit mind hangszer így külön megvizsgálni, és akkor ez egy darab. És akkor a fuvolánál igazából itt a jenei darabnál ez annyira nincs meg, bár igaz, hogy így az a közvetlen munkatárs, akivel ezt a fuvola darabot így kihozta, az Matúz István volt, aki Magyarországon az első ilyen kísérletező jellegű fuvolista, és nagyon sokáig az ő neve egy ilyen abszolútot jelzett, hogy mintha tényleg a legnagyobb kortárs zenei fuvolista, aki egy olyan iskolát vezetett be az addigi helyére, hogy nem csak tényleg az a klasszikus és ideális szépség, hanem hogy a fuvolának vannak mélyebb, rejtettebb és kibányászni való lehetőségei. De egyébként ez az egész, az, hogy így szóló fuvolára írunk, az egyrészt, ugye itt van Debussynél a Syrinx című darab, ami még mindig az a nagyon szép fuvola, még a mű címe is, az megint csak ugye valami mitológiai és fuvola tematikájú szereplő, és akkor vagy mi a túró, és közben meg itt van a Edgar Vareznak, aki egy ilyen érdekes előfutára volt a 20. század második felében ismert modernizmusnak, de inkább ő így az első fel és a közepe, szóval hogy ő mondjuk így a

Schönberggel, meg Stravinsky van, meg Bartókkal egyidős, és mégis, hogy valahogy az a kevés mű, amit létrehozott, és érdekes, hogy még nem sokat beszéltem róla, pedig egy nagyon fontos ilyen átmeneti figura. És akkor ő neki volt nem sokkal Debussy után, ez 1936, egy olyan fuvola daraba, ami tényleg egy ilyen ebből a szempontból korszakváltó, hogy hogyan tekint a zeneszerző fuvolára, ebbe is hallgassunk bele. Az a címe egy Density 21.5, ami ugye a minek is, talán a vasnak a sűrűsége, és akkor ezzel igazából mondjuk az asszociáció, hogy a kemény zenét fémhez asszociálunk, ugye, tehát, hogy ma ugye ilyen műfaj nevek elő- és utótagjaként ott van az, hogy metal, és akkor az ugye ezt a dolgot akarja, és akkor itt meg így utal rá, nincs benne a szó, de hogy akkor eleve ugye a fuvola, bár a fafúvósok közé sorolják, de hát már jó régóta nem fából készül, hanem ugye ez egy fém darab. Na, szóval ebbe is hallgassunk bele.

Na most ez még folytatódik tovább, szintén most ilyen belehallgatások mennek, nem végighallgatások, szóval, hogy már a 30-as években is volt olyan szerző, aki arra volt kíváncsi, hogy mik a fuvalának a lehetőségei, de aztán ezek a lehetőségek még később, ez még Jeneinél sincs így, ez mondjuk Bériónál már úgy van, és aztán még inkább, meg mit tudom én, egy-két más szerző is így beszállt ebbe, hogy szóló fuvala darabokban megnézni azt, hogy tényleg ez a fémtárgy, ami eredetileg ilyen szép hangok létrehozására jött létre, abban hát mennyiféleképpen lehet ezt eltorzítani és kitágítani, tehát hogy aztán ehhez képest sokkal több is, tehát az, hogy mondjuk különféle üveghang jellegű átfújások, meg félig megfújt hangszer, meg multifóniák, az nagyon fontos, hogy egy idő után rájönnek arra, hogy fúvós hangszereken lehet több hangot játszani egyszerre, csak akkor nagyon el kell találni egy befújást, és nagyon el kell találni egy ilyen billentyű állapotot, és akkor kijönnek bizonyos spektrumok, vagy akkordok, szóval igazából nehéz megkülönböztetni a kettőt, de azért van egy vonal a kettő között, és akkor hol az egyikre hasonlít, hol a másikra, de minden esetre ez is a kísérletezésnek egy útja. Itt a Jeneinél erről nincsen szó valamiért, ő ezzel a lehetőséggel nem él, nem hiszem, hogy ne ismerte volna, valahogy mégse. És akkor a billentyűk, ugye azok kattognak a hangszíren, ez is egy lehetőség. És mindenféle más ilyen technika, szóval kifejező eszközök sokasága. És egyrészt a zeneszerzők nagyon rácuppantak erre, másrészt ott volt például nekünk a Matúz, aki őrületesen nagymestere volt ennek, és így nagyon belement ezekbe, és mondjuk körlégzést is gyakorolt, meg különböző ilyen modern effekteket, és akkor lehetett rá bízni ilyen dolgokat. Na most, hogyha tovább megyünk ennek a szerzőnek az életművében, most olyasmiket nézünk, amiket már látunk, ugye itt van a végjáték, ami egy zongora darab, de ugye hallgassunk bele, és aztán vonjuk le a következtetéseket. Megint belehallgatás. Ez azért mondom ilyen bátran ezt a belehallgatást, mint lehetőséget, mert itt például az, hogy végig ugyanaz fog történni. Az elején lesz egy kis kezdés, és onnantól kezdve tulajdonképpen a darabnak bármelyik pontján belenézünk pontosan ugyanaz, és majd gyorsan átismétlem, hogy miért.

Na, ez a végjáték című darab, ugye az első akkord, ami különbözik a darab további anyagától, az, ahogy a sakk figurák állnak a táblán éppen a kezdetkor, amikor elkezdi írni a darabot, és aztán utána a sakkjátszmának a végjátéka át van kódolva, minden egyes mezőhez hozzá van rendelve egy hang, illetve aztán vannak olyanok, amikhez több is, mármint, hogy több mező egy hang. Ez csak aféle takarékosság, nem akar 64 különböző hangot használni, ami érthető, mert az majdnem az egész zongora, és ez pedig most egy ilyen szűkebb hangterjedelmi darab, nincsen benne ilyen nagyon mély, meg nagyon magas hangok, de úgy, ebbe a középregiszterbe úgy nyomogatunk teljesen egyenletesen, teljesen közömbösen, zeneileg, tonális szempontból, összhangzatlani szempontból, tehát kifejezés szempontjából teljesen közömbösen, ugye se a tempó nem változik, se a hangerő nem változik, ez pont az ellentéte annak egyébként, amit ezzel rokon irányzatok képviselnek, tehát hogy az világon az összes paraméternek egyfolytán mozognia kell, minden hang külön más hangerő, minden hang más regiszterben van, minden hangnak más az időtartama, és ezáltal a ritmus ugye emberi ritmus érzék számára követhetetlenné válik, és akkor a ritmus érzéknek át kell adni a szerepét valami másnak, és minden, és akkor itt meg az van, hogy ez meg borzasztóan primitíven adja elő magát, tehát hogy minden egyes pillanat pontosan ugyanolyan, mint az előző, és pontosan ugyanolyan, mint az utána következő, csak egy másik hang. És ez a másik hang nem a zeneszerzői önkény, és nem is az ösztön, nem is szintén nem a művészi önkifejezésnek a hangja, hanem ez egy ilyen bekódolt dolog, és ez most az ő új kísérletezése volt. Ezek már az új zenei stúdió keretei, tehát itt már az volt, hogy ugye ez egy olyan társaság, akiknek volt egy közös céljuk, az, hogy Magyarországon legyen kortárs zene. Abban az értelemben kortárs zene, ugye, ahogy a nyugaton ezt már elkezdték űzni, hogy ők is ugye kimentek ide meg oda, és akkor így hoztak be kottákat, meg hoztak be eszméket, és akkor elkezdték ezt ugye egy ilyen ettől elszigetelt térben elkezdték ezt megpróbálni működtetni, és ugye ez is többször mondtam már, hogy és ez borzasztó népszerű lett, és volt egy ilyen érdekes konfliktus ugye a köztük és az elvtárs világ között, hogy úgy időnként valamilyen párt odaszólt nekik, hogy ezt meg azt meg azt nem kéne, de ugyanakkor ez nem igazán hatott rájuk, legfeljebb kellemetlen volt, de ugyanúgy folytatták, amit csináltak, és igazából senki nem állította meg őket. És akkor például létrejött egy ilyen mű, ami ugye teljesen semlegesen csak úgy nyomogatunk gombokat a zongorán, de a semlegesség mögött ott van mondjuk az a tartalom, hogy a zenét össze lehet hozni más, a világ más jelenségeivel. Például a sakkozás, aminek akkor kiderülhet, hogy vannak zenei vonatkozásai, és akkor ezen kívül akkor volt olyan, hogy ezt is megmutatom, hogy így éppen a háza előtt volt egy valami út meg munkáló munkagép, és akkor azt nézte, hogy az így csinálja a munkát, de közben úgy mellékjelenségként kétféle hangot ad ki, és ez teljesen előre kiszámíthatatlan rendszerben, tehát nincs rendszer, tehát hogy teljesen véletlenszerűen, hol az egyik, hol a másik, véletlennek tűnően, és akkor abból is csinált egy darabot, ez összesen két hang. Ugye nem azt csináltam mondjuk, hogy felvette, és akkor az a darab az is lehetett volna, hanem lekottázta, hogy mikor melyik hang van. Teljesen egyenletesen jöttek ott is a hangok, miközben dolgozik az a munkagép, és akkor gondolom, hogy ilyen sárgára volt festve, és ilyen fekete csíkokkal, és így el is képzeltem, és az a neve ennek a gépnek, hogy Kató NK 300, és akkor ez lett a darabnak is a címe, ez is abból az időből származik, és akkor ebbe is belehallgathatunk. Nem kell, ez 26 percen keresztül megy itt orgonán. Nem kell 26 percen keresztül az orgonán most hallgatni, csak hogy megismerjük, hogy itt mi történtek még a 70-es években, és honnan indult ki Jenei Zoltánnak a zeneszerzése.

És akkor és így tovább, ugye értitek, és akkor ebben is ezt már vettük most, csak ez újra ismétlés, hogy ezek ugye ezt nem lehet igazán mondani rá, ezt mondta annak idején egy ilyen valamelyik, amikor zenetudományra jártam, és akkor a Kovács Samu, aki amúgy szintén ilyen rádiós műsorokat csinál, de a Bartok Rádion ilyen elmagyarázósakat szintén, és akkor ő mondta, hogy ugye a, ez most éppen nem a remek műveknek a korszaka, tehát hogy úgy nem lehet mondani például se erről, se az Endgame, vagy a Végjáték című darabról, hogy ez ilyen hogy ezek remek művek lennének, ami egy kérdés, hogy akkor hogyan határozunk meg a remek mű fogalmát, szóval, hogy ugye semmi hiba nincsen velük, és semmi hiány érzetet nem érzünk közben, már persze az már szubjektív és ízlés kérdése, meg annak is a kérdése, hogy szerintem mit vár a zenétől, hogyha nem vár valamit a zenétől, hanem éppen kíváncsi arra, hogy mit akar az a zene neki mondani, akkor íme két hangon is így el lehet lenni az embernek 26 percig, és voltak egy olyan időszak, amikor kifejezetten ezzel foglalkoztak, hogy mivel lehet még ellenni. És akkor mondjuk belelagadhatunk a 12 dalba megint, mit tudom én, mondjuk a hát az egyik dal most akkor az a lényeg ebben, és aztán szóval csak átismétlés, mert ezt, nagyon, ezt már kifejtettem egy pár adással ezelőtt, hogy a Jenei úgy döntött, hogy 12 dalt ír különféle szövegekre, és ezek a szövegek, ezek úgy fogják szolgáltatni a zenének az anyagát, hogy a szöveg, ahogy így megy előre, és így az ember, hogyha az versmondás közben is, vagy versolvasás közben is, hogyha meghallja a struktúrát, akkor ezt át lehet formálni zenei struktúrába olyan módon, hogy a hangszerkíséret átkodolja a mással hangzókat egy-egy hangmagassággal, és az énekes közben átkódolja a minden szótagnak a magánhangzóját, ez így praktikus, és tudom, logikus, és akkor ebből az lesz, hogy akkor minden egyes hangzónak, minden egyes fonémának, vagy nem is fonémákban gondolkodik itt, hanem betűkben, mert nem minden, hogy ezek nem magyar nyelven írt szövegek, hanem javarészt angol, és néha német. És az egyik, vagy nem, azt hiszem egy vers közülük magyarul van. És hogy hát nem fonetikus nyelvek, tehát az azt jelenti, hogy akkor igazából nem a fonémákra, hanem a betűkre helyezi magát, de hogy na mindegy, hallgassuk meg, ez pont egy ilyen William Blake szövegre, egy rövidebb dal, ami lehet hallani tényleg azt, hogy ahogy a költő formázza a szövegét, és ahogy annak abban úgy rendnek kell lenni, mert sorhosszúságok, szótagszámok, rímek vannak benne, és hasonló jellegű szavak jönnek egymás után. Ezért ennek ez a versben kifejtett mozdulatsor, az ilyen kódolás útján átkerül a zenébe.

Mondjuk ez, és hát még hallgathatjuk tovább azt, amit ugye ebben a korszakban csinált. Volt neki egy ilyen, hogy Orpheus kertje.

Na most, ez egy ilyen kamara együttesre írt darab. Ebben nem énekelnek, de ez is ugyanúgy egyébként egy, ez ahhoz tartozik, ahova a 12 dal tartozik. Bár nem dal, ugye, mert ahhoz énekelnek, az kéne, hogy énekelnek benne, hanem az történik, hogy itt csak hangszerekre átkódol valamit, amit egyébként Tandori írt, és az maga a Tandori mű is egy átkódolás. Ugye arról van szó, hogy hogy Tandori írt egy ilyet, hogy egy kosztolányi vers, és az a kosztolányi vers az az, hogy most 32 éves vagyok, de ugye éppen akkor volt Tandori 32 éves, és akkor csinált egy olyan verset, hogy arra utal végig, hogy a Kosztolányinak van egy ilyen, hogy most 32 éves vagyok. Ugye nem ő az első költő, aki vagy lehet, hogy elsőnek éppen első, de nem az egyetlen költő, aki a 32 évességét versbe foglalta, ugye? És akkor itt jön most egy harmadik, ugye a Tandori, aki annyit csinál a Kosztolányi verssel, hogy így idéz egy-két sort belőle, de utána végigírja azt, hogy így napról napra, mikor megy le a nap, meg mikor kell fel a holc, szóval ezek a ilyen csillagászati időpontok, ebből csinál egy ilyen, hát ez egy absztrakt vers akkor. És akkor ezekből, amik javarész számok, ezekből a számokból csinálta a Jenei ezt a kamarazenekari struktúrát, ezt hallgathatjuk még.

És akkor jó, ezt is megszakítjuk. Nem várjuk meg, míg végigmondja az összes számot, amit a Tandori ebben a versben felsorol. A következő darab, amit meg akarok mutatni, az a szintén nem végig. Nem csak így műsoridő nincsen rá, szerintem mentálisan nincs ilyenkor arra idő, hogy ilyen elmélyültem zenét hallgassunk, az egy külön este, hogyha elmélyülten akarom zenét hallgatni. Most inkább csak nézzük meg, hogy mi van. Akkor itt van ez a 100 éves átlag címmel írt kompozíció, ami egy elektronikus darab hegedűvel, és úgy elektronikus, hogy ez nem szalag, hanem ahogy annak idején a legtöbb elektronikus darab készült, hanem de nem az összes, szóval, hogy itt azért annak is vannak előzményei, hogy lehet élőn és koncert helyzetben elektronikus zenét csinálni, és ez úgy működött ez a darab, hogy színusz generátor és lig modulátor van benne, és a többit azt egyébként nem tudom, hogy ez pontosan hogy van összekapcsolva a hegedűvel, és hogy egyébként ugye az, hogy mondjuk Stockhausennek az 1971 vagy 72-es darabja, a mantra, az ugye úgy működik, hogy két zongorára van írva és ring modulátorra, ami azt jelenti, hogy miközben zongoráznak, ugye egyfolytában kap egy torzítást a hang, ami egy nagyon szabályos és nagyon spektrumszerű torzítás. És akkor itt is hasonló dolog történik. Az a cím, hogy 100 éves átlag, ami lehet hallani, hogy ez megint ugye egy tipikus 70-es, 80-as években ilyenei mű, amikor megint nyilván valamit át akar kódolni, és az, hogy esküszöm, nem tudom, hogy itt mit kódol át, de hallatszik rajta, hát mit tudom, hogy minek a 100 éves átlaga.

És szóval ez egy 18 perces darab, és végig ilyesmit lehet hallani benne, szóval, hogy így, hogy a hegedűn mondjuk megszólal egy hang, vagy egy glisszandó, és akkor ezt teljesen alávetjük a ring modulátor működésének, ami azt jelenti, hogy megsokszorozza a hegedű hangját, és ezáltal el is vesztjük a hegedű hangját, és már csak a hegedű hangjának valamilyen ilyen mintázata marad meg, de a hegedűnek a hegedűségét azt nem halljuk közben, hanem akkor egy abstrakcióvá alakul át. És akkor így sejtem, hogy itt is egy valami átkódolni való dolognak is megjelenik itt az abstrakciója, zenei hangok által, vagy zenei tevékenység által, de az nincs meg nekem, hogy most pontosan ez milyen gép, vagy milyen jelenség, vagy mire utal az, hogy ez 100 éves átlag. De hogy egy nagyon tipikus jenei cím, az olyan, mint lassan egy önparódia. Hogyha jenei vagyok, akkor a művemnek az a cím, hogy 100 éves átlag, tehát hogy ez akkor zeneszerzői identitás állítás is. Na most, mi az, amit még meghallgatunk? Itt van neki egy olyan darabja, ez már 80-as évek, meg is nézem pontosan mikori, 1986. Tehát ennek a korszaknak a vége fele. Ez meg egy orgonadarab, két elektromos orgonára. És itt is megint csak arról van szó, hogy szöveget átkódol zenévé. Itt ilyen nagyon, ugyan látni fogjuk, hogy most repetitív zenévé fogja átkódolni, ami eddig nem volt, tehát hogy különfajta módokon közelíti meg a minimalizmus kérdését is. Tehát, hogy mindig fel lehet benne ismerni a minimalisták hatását, de ezek a darabok, ezek eddig nem voltak ilyen direkt módon repetitívek. Ez most az lesz, mert arról van szó, hogy itt most egy rövid szöveget kódol át nagyon hosszú zenévé. Majdnem 1 óra az egész. És megint csak nem hallgatjuk meg, de úgy érteni fogjuk abból a kevésből azt a sokat, ami történik. Tehát, hogy fogja azt azt hiszem tibeti mantrát, hogy Om Mani Padme Hum, és amit nem tudom, hogy hogyan kell lefordítani magyarra, valószínűleg ilyen rejtélyes. Ugye nem is egy mantra ez, hanem egy koan talán. Tehát, hogy egy olyan dolog, amit az ember így ismételget, vagy belegondol, akkor érdekes dolgoknak juthat nyomára. Ez a lényege a koanoknak is, meg a mantráknak is. És akkor nem is tibeti, hanem talán zen. Nem tudom, ezt most így nem tudom pontosan, de ugye mi az hogy az om, azt is szokták mindig mondani, ez már ilyen közhely is, hogy így elkezd az ember meditálni, vagy megtisztulni, és akkor az, hogy egy om, és akkor van ez a Mani Padmé, ami, na mindegy, szóval az meg valami isten, de talán nem tudom, ez a lényeg, hogy valaki írja be a csetbe, vagy telefonálja be, miközben hallgatjuk ezt a zenét, és akkor mondja el nekem. És üzenje meg. Szóval azért, hogy ennek így egész egyszerűen a betűit, ami egy furcsa viszony az egészhez, most így, ha megszólalhat a műelemző és ismeretterjesztő mondjuk a kritika hangján, hogy egyébként nagyon érdekes zenei világ jött létre, de igazából baromi primitíven. Tehát, hogy fogjuk tényleg már megint egy ilyen néhány szóból álló dolognak a latin betűs átírásának a betűit, és aztán akkor mindegyik betű egy hangmagasság, és akkor mivel, hogy ez egy mantra, vagy koan, ezért ugye ismételgetni kell, oké, ez megvan, és ez tulajdonképpen olyan módon utalás a távol-keletre, hogy szóval nagyon leegyszerűsíti azt, amit a távol-kelettel is foglalkozó
ilyen New Yorki zeneszerzők csináltak, amiből végül is lett valamilyen úton a minimalizmus, tehát hogy ez valami meditatív dolog, és akkor emiatt úgy oda kell nyúlni egészen Tibetig. Szóval, hogy így a Cage legalább ő nem szövegbe kódolta a tibeti ízét, hanem mondjuk így utána járt, és mit tudom én, volt indiai mestere, meg volt japán mestere, tibeti mestere történetesen nem, de most ez így majdnem mindegy, már az a lényeg, hogy tényleg a kultúrával foglalkozott, ugye Stockhausen az meg ilyen naív, ilyen minden kultúrában ott lenni, ilyen összemosás dolgoknak, az is, abból is lezen, és akkor érdekes, hogy így valaminek a betűiből is, ami ugye mondjuk valami nagyon meditatív dologra utaltak csak a betűk, és valahogy egy ilyen nagyon meditatív dolog lesz belőle. Na mindegy, hallgassuk meg az elejét.

Na, szóval ez így megvan, ugye? Ebből az egész megvan, az egész ebből fog állni. Tehát arról van szó, hogy itt van, ugye, ó, 1, 2, money, ez már 6, padmé, 11, 14, ugye? És akkor pontosan 14 pontból. Az azt jelenti, hogy egy ilyen aszimmetrikus ütemet hallunk végig, ismételve, periódikusan ismételve, miközben mindig más hangra kódol, vagy mindig változtat rajta egy kicsit, hogy melyik hangra kódol melyik betűt. De ugyanakkor az van, hogy hát a betűk közül ugye nagyon kevés ismétlődik, de ami ismétlődik, az pont meghaladszik benne, tehát ilyen nagyon random dolog igazából. Hogy ami ismétlődik, az ismétlődik, az benne lesz ebben a struktúrában egy betű, aminek ugye nincsen köze annak a szövegnek se a jelentéséhez, se igazából a hangzásához sem nagyon, hanem csak úgy, ahogy betűkké válik a szöveg, és aztán utána zenévé válnak a betűk. És aztán utána ahányféleképpen zenévé válhatnak a betűk, így annyiféleképpen meg is teszik azt, és aztán ott kiszállunk belőle. Először a legvégén kiszállunk belőle. Na most ugyanebben az időben is, hát tényleg egy laza 80-as években tartunk, hogy ő írt olyan darabot is, ami olyan mint egy ilyen szintén egy ilyen rejkes, ilyen repetitív kis minimál darab kórusra, és ez a Vörös Sándornak a Madár hívogató szövegére készült, és az is a cím, hogy Madár hívogató. Ezt érdemes egyben meghallgatni, az végig is nem is megterhelő, és nem is hosszú.

Na, ez egy jó kis darab például. Ugye lehet hallani rajta annak a hatását is, hogy egyrészt a jeneinél nem is kell mindig hatásra gyanakodni, mert ő is szeretett mindenféleket kipróbálni. Ugye azzal kezdődik, hogy ugye experimentalista látásmóddal elkezd zenét írni, mindenféle experimentalista ötlet, ami az útjába kerül, azt így elkezdi érdeklődni iránta, elkezdi a saját képére formálni, de közben mit tudom én, az például annak mennyire örült, és ennek hangot is adott ennek az örömnek, hogy amikor a Huszárikkal együtt dolgozott, akkor ott lehetett ilyen, így ezt megkerülve, így csak úgy egyszerűen ötletből komponálni, és akkor olyan kis tánczenéket írni, amik stílusban valamennyire hasonlítottak mindenféle dolgokra, de alapvetően szintén saját művek voltak, csak nem kellett hozzá se kódolni, se szeriális rendszert építeni, se a véletlent felhasználni, se sakkjátszmát, se ezt meg azt se azt, hanem csak úgy az ember dallamokat ír, és hozzá akkordokat, és így meg hangszereli, és akkor táncolnak rá. És akkor meg mit tudom én, annak már tényleg, hogy ez extrém végpontja az, hogy mit tudom, föltesznek egy lemezt, és azon is az ő zenéje szól, csak úgy elantikol, vagy olyan legyen, mint egy lemez. Aztán persze itt az előbb hallottuk ezelőtt a darab előtt, ugye az Om című darabot, amiben meg ugye az volt, hogy hát az teljesen elektronikus, ugye két elektromos orgonnal játszák, egyébként egy elképesztő virtuózítás. Szerintem a mozgó szólamot, azt a jelenleg mondjuk, ez két szólam, az egyik ugye ilyen akkord, ott lenyomja, és mindig azt az akkordot nyomja le, ami azok a hangok majd, amik a kódolásból jönnek, azok kijelölnek, és akkor viszont ezeket a 14 hangos, 14 teljesen egyenletes hangú formulákat játsza, szerintem az a Wilhelm volt, mert őneki volt ilyen képessége, hogy egyrészt baromira jól tudott zongorázni, de nem ment zongoristának, szóval nem nyitott ebből egy karriert, hanem másra foglalkozott. Viszont, hogyha leültették valami billentyűs hangszerre, akkor mondjuk itt tényleg egy órán keresztül tudott olyat csinálni, hogy így egyfolytában koncentrálni, és mindig pont azt a hangot leütni, ami épp következik, és ezt ilyen gyorsan. És azt hiszem, hogy rezenéstelen arccal, és utána nem fárad el a végén, hanem akár akkor megcsátja még egyszer. És akkor itt meg az, hogy van egy ilyen játékosság, szintén az, hogy itt semmit nem kell kódolni, itt az egész az zenei alapanyag az tonális, a szövegi alapanyag az ugye aranyos, ugyanakkor ad okot arra, hogy így játszunk vele ilyen. És akkor itt a minimalizmusnak ez az ilyen popposabb ága úgy bejön az ő látóterébe is, és szerintem annak köszönhető, hogy addigra már elkezdte működését a 180-as csoport is, ami érdekes stílusban egészítette ki azt, amit ők annak idején 1970-től kezdve új zenei stúdióként elkezdtek, hogy ugye nyugati zenét hozunk be, de ugye az új zenei stúdiónak állandóan valami nagyon koncentrálós, nagyon elmélyülős dolgai voltak, és mondjuk a 180-as csoport pedig a populárisabb felé evezett, és akkor mind a két társaság például nagyra tartott a Steve Reichet, és találkozott velük, találkoztak vele különböző években is Steve Reich Magyarországra, de igazából akkor lesz Steve Reichnek Magyarország a kedvenc helye, amikor találkozott a 180-as csoport zenészeivel, mert ők, hogy amit csináltak a művei alatt, ott egészen meghatódott, szóval ez egy külön ága ennek a történetnek, de már létezett 180-as csoport, és ezek ismerték egymást ugyanúgy, ahogy mondjuk egy évtizeddel korábban azt lehetett látni, hogy mondjuk a Balázs Béla stúdió filmesei és az új zenei stúdió zeneszerzői azok így egymásra találnak. Ugyanúgy volt valami átjárás később az új zenei stúdió és a 180-as csoport között, bár ugye két nagyon különböző esztétikát képviseltek, de volt benne egy csomó közös. És akkor például itt van ez, hogy hát ilyen Steve Reich modorában ugye elkezd valamit, és egyébként pont, hogy a Steve Reichek közül mondjuk az egyik, amire hasonlít, az persze mondjuk így a Come Out, amiben ugye végig beszélnek, és így szétforgácsolódik a beszéd az elektronika hatása alatt, és az nem is annyira elektronika, mint általában, hanem egész egyszerűen csak játssza a szalagot egyre sűrűbben. De a felvett dolgot játssza, nem nyúl bele igazából.
és akkor abból lesz egy ilyen hangkása. Ez pedig még sokkal inkább hasonlít a Vermont Counterpointra, ami a Steve Reichnek egy ilyen nagyon fontos ufona darabja. Most nem játszom le, mert nem lesz rá idő, de egyébként így hallgassátok újra, Vermont Counterpoint. Ugye Vermont az állam, ahol éppen Steve Reich tartózkodott, mikor azt a művet írta, és akkor így elkezdett így 11 fuvolára írni valamit, ami szintén ugye elektronikus darab, mert csak egy fuvola van a színpadon, a többiek virtuálisan, és akkor ott elég hasonló dolgok születtek. Szóval, és az pont mind a 82-ben készült, tehát még az is lett, hogy tényleg ilyen addigra, mert hallottam Vermont Counterpointot, és akkor így lett ez a madárhívogató.

és utána pedig belekezdett valami teljesen másba, és ez egyébként így volt már olyan zeneszerző, akire ez jellemző volt, hogy úgy ilyen nagyon szigorú rendszer és módszerkövetés és módszerépítés történik az első néhány évtizedében az életműnek, és utána pedig belefog valami teljesen másba, ami meg egy ilyen megalomániás világépítés. És Stockhausen esetén így volt, hogy az 1970-es évektől fogva ő elhagyott mindent, amit addig csinált, és elkezdett valami teljesen más, és elkezdett írni egy ilyen hét operából álló ilyen magnum opus jellegű dolgot, és itt is egy ilyen magnum opus kezd rajzolódni, hogy Jenei ez a 80-as évek második felétől kezdve elkezd írni egy ilyen nagy darabot, aminek az a címe, hogy Halotti szertartás, és a bemutatója az 2005-ben volt, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 20 éven át dolgozik rajta, és közben vannak ilyen kisebb bemutatók. Ugyanúgy, ez pontosan ugyanúgy működött, mint Stockhausennél, csak ilyen kicsiben, mert ugye Magyarország ilyen kicsi. És akkor az, hogy a Halotti szertartásnak különböző tételeit koncerteken előadják, és aztán majd ugye, amikor elkészül az egész, akkor majd ott lesz az egész. És ebből nem sikerült az egészet megszereznem, de ma még dolgozom rajta, hanem hallgassunk részleteket, azokat, amiket tényleg sikerült, hogy leszednem. Az foglal majd jellemző lenni rá, azt fogjátok hallani rajta, hogy persze benne maradt az ő személyisége, és azt most már kitapintottuk a személyiségét különböző darabokon keresztül, de módszerek, arról nem tudok, hogy módszerek ilyesfajta szigorral benne lennének. Viszont érdekesen keresztezik a saját életművének különböző állomásait, más az egész zenetörténet állomásait, és ez tulajdonképpen összefügg olyan módon, hogy egy modern zeneszerzőnél éppen akkor, amikor elhagyja a zenetörténet, ugyanakkor végig benne marad a zenetörténet valahogy. Tehát, hogy mondjuk Kurtágot néztük egy éven keresztül, úgy láttuk, hogy ott is ugye egy modern zeneszerző, aki nem is akar az lenni, és akkor ugye minden mozzanat a zenetörténetből jelent a számára valamit, és az meg fog jelenni a műben. Jeneinél például kiemelt fontossággal az, hogy ő annak idején a Dobszainak a Schola Hungarica nevű együttesében énekelt, ami csak Gregoriannal foglalkozik, és ilyen módon egyébként így többen is így annak a kornak a modern zeneszerzői közül, azok megmártóztak ebbe a Gregorian világban is, és mivel hogy ott volt egy rendkívül művelt és rendkívül hatásos ember a Dobszai, az, hogy ott a körülötte, hogy valaki, akinek fontos úgy a művészet, amit csinál, és igaz ugyan, hogy az experimentalizmus a főszerep, de hogy közben meg az van, hogy de a középkor borzasztóan fontos, és ez különböző más ilyen együtteseknek az útján is így megláttuk azt, hogy a múltban felfedezni dolgokat, az is borzasztóan fontos nekik, és hogy egy nagyon gregoriánus például, mit tudom én, mondjuk ez belőle.

Egyrészt kurták hatás is hallatszik egyébként rajta, de hogy így, tehát hogy akkor itt van egy mű, akkor tényleg elkezdi írni, hogy ír egy halotti szertartást. És akkor ilyen tételekből áll, hogy ez most nem is tudom, hogy honnan van a szöveg, ez héber szöveg volt, de mit tudom, van benne például fontos, hogy különféle liturgikus szövegrészletek is, és különféle költőknek az általán nagyra tartott művei, tehát lesz itt Pilinszky, lesz Orbán Ottó, és nem tudom pontosan még, hogy mik lesznek, mert nagyon töredékes az, amit erről tudhatok, mert talán ott talán azon a teljes bemutatón ott sem voltam, úgyhogy nagyon keveset is hallottam belőle. Most meg ugye a műsor vége felé vagyunk, úgyhogy hát így elkezdhetjük ezt hallgatni, de majd térjünk vissza rá, ez pont egy Pilinszkyvel fog kezdődni. És ugye hallottátok, hogy hát ugye úgy énekel, ez a Kéringer László adta ezt elő, úgy énekel, mint hogy a Gregorient énekel, de közben ugye kromatikus, de a ritmikájának a lazasága, meg az ívek, szóval, hogy ettől nagyon, meg az, hogy egy szólamú az egész. És az, hogy egy vallásos szöveg, ez mind az, hogy akkor ez olyan, mint egy Gregorian, de közben meg ugye a Gregorianban nincs kromatika, ebben meg csak az van. És tulajdonképpen ebből már meg lehet érteni az egész művet, hogy hova megy. De azért akkor kezdjük el hallgatni ezt a Pilinszky részletet.

Ha még marad kérdésed, akkor rága.hu. Rága.hu.

Államban lesznek, jelösben udvarbírák, kulcsárok lesznek. Kiskököllő mellett Betlen farkasnak

Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A nép hagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Bye.

Millennium idején két héti Budapesten lehettem. Legnagyobb benyomásom a kiállítási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek viseletbe öltözött alakokkal, teljes felszereléssel. Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 1905-ben jelent meg az etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral, Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségi.

első gyűjtésemet, majd 906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve, vizsgálva a további adatokat, míg jónak láttuk nyilvánosságra hozni a felfedezést. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.

0: Kedves hallgatóink, a Nem az én színpadom sorozat egyik legsikeresebb műsorszáma volt a Mama fogjál nekem békát című opera paródia, amelynek zenéjét Vujcsics Tihamér komponálta. Most személyesen is felléptetjük a fiatal zeneszerzőt, aki önmagával fog vetélkedni. Egy magyar népdal dolgozott fel különböző zenei stílusokban. Tehát következik az Árgyénus kismadár, zenéjét szerezte Vujcsics Tihamér, fordította Vujcsics Tihamér, hangszerelte Vujcsics Tihamér, énekli Vujcsics Tihamér, vezényel Vujcsics Tihamér, jöjjön be Vujcsics Tihamér.
1: Első szám alapállás.

0: tűzoltó zenekari változat.
1: Az árgyilos kismadár nem száll minden ágra.

Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna. Pedig enélkül nem remélhető, hogy a nép és a magasabb zene valaha összekerüljön. Újra ott kellett kezdeni, ahol Erkel abba hagyta.

hogy a nép hangját úgy szólaltassuk, előbb meg kellett ismerni. A falusi rezervációból, ahova az idegen befolyás elől menekült, újra a nemzet színe elé hozni, az egész nemzetet újra ráismertetni. Szerényen kell kezdeni, ha a nép hangját tovább akarjuk fejleszteni. A népdal feldolgozások korszakán keresztül fejlődhetünk csak, ha minden kedvez, olyan nagyobb egyéni művekig, melyekben majd a nép is magára ismer, mert úgy érzi, köze van hozzá, része van benne, olyan, mintha maga írta volna. Szimfonétának nevezi egy 16. századi zenelméleti író, Larianus, azt, aki meglévő dallamhoz több szólamú kíséretet tud írni, szemben a Fonaszkusszal, aki csak egy szólamú dallamot tud kitalálni. Így lett a székelyfonó igazi kollektív mű, melyben a szimfonéta csak társszerző, akféle Homérosz.

ha nem részese az élő hagyománynak, szárazra vetett hal. A történeti múlt eredményeit sem nélkülözheti. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. A magyar zenetudomány két pillére, a történeti anyag és a néphagyomány kutatása kell, hogy együtt fejlődjék, egyforma magasra nőjön, különben a fölé építendő tetőzet szerdén áll. Nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másutt, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődik. Nálunk ilyen sosem volt, és így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Érezték ezt zenetudományunk úttörői, Mátrai, Bartalus, a többiek, miután az írott emlékekkel sokat foglalkoztak, szükségét érezték a népdalgyűjtésnek. Csak későn fogtak bele, és nem jutottak nagyon mélyre. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk.

Azt látjuk, hogy a világ egyre kisebbedik, ami egyik országban folyik, ugyanazt csinálják a másikban, és ez tervező kilátása jövőre, a jobb megértés és az egymás segítése tekintetében. Már a népzeni kutatás olyan, hogy ezt egyes emberek nem végezhetik. A legközelebbi lépés az legyen, hogy minden nemzet, minden még nem adta ki, kiadja a népzenei anyagát, vagy legalább olyan jegyzéket készítsen a már kiadottakról, ami könnyen áttekinthető, és akkor kezdődhetik.

világéletemben sokat jártam magas hegyek között, ott éjszakákat töltöttem, és észrevettem, hogy a hegyeknek hangja van. Egy csodálatos hangja, amit sokszor hallgattam, abból próbáltam megrögzíteni egy-egy töredéket. Tehát sokkal több és szebb van ott, mint amit ez a rövid darab mutathat.

Vörös Sándor verseiben mindig csörgedezik valami a magyar stílusból. Ő egyike annak a kevés magyar költőnek, aki sejti, hogy a magyar versnek nem szabad elszakítani a szálait, ami a magyar muzsikához köti. Még nem ismertem, mikor egy újságban, gondolom a Pesti Illapban megjelent az öregek, az ő arcképével, akkor még diákol, diák sapkás képe volt ott. A vers mindjárt megkapott, mert ritkán hallani ilyen őszinte érzést, és főleg fiatal embertől az öregek iránti szánalmat.

0: amit a közönség ízlését a jobb zene felé akarja terelni. Ízlés. Ez a furcsa szó többségében átvitt értelemben használatos, már alig gondolunk arra, hogy ez tulajdonképp a nyelvünk ízlő érzésének a megnevezése, a szellemi téren használjuk. Nem lealacsonyítása a művészetnek, hogyha a táplálékhoz hasonlítjuk, mert hiszen a művészet minden ága, a léleknek olyan tápláléka, amely nélkül elsorvad, akár a test rendes táplálék nélkül. A tények is mutatják, hogy ennélkül a táplálék nélkül nem élhet az ember. Az egész világon zúg a zene reggeltől estig vagy éjfélig. De milyen zene? Van egy német közmondás, az ember olyan, hogy azzá lesz, amit megeszik. Der Mensch ist, was ist. Bizonyos, hogy kissé tanítani kell az embereket az étkezésre is. Mennyi gondot okoz a szülőknek a gyerek, aki mindent a szájába tesz? Az iskola dolga persze. Némi megelégedéssel mondhatjuk, hogy különösen az a 100 iskolánk, amelyben minden nap van énekóra, sokat javított már ezen a téren, és magam is tapasztaltam, hogy mióta csak olyan gyerek kap autogramot, aki szolmizálni tud, az utóbbi években egyre többen akadnak, akitől már nem tagadhatom meg az autogramot egy címet.
1: A professzor most mit ír a gyerekek számára?
0: Egész kis gyerekek számára írok, egész kis dalokat, 6 évesek számára. És ez alkalmat ad arra, hogy megfordítsam azt, amit előbb a kollégám mondott, aki énekelni tanulnak koncertet.

0: Sziasztok, ez itt a Cégla, cigány közelt és kulturális adás vagyunk. Így melyik színű vagy?
1: Nem tudom. Sziasztok.
0: Sziasztok, Gajas és Baritka van itt a rádióban, a stúdióban. És ma kicsit ilyen vegyes témával jövünk. Egyrészt annyi minden foglalkoztat minket mostanában, hogy nem akartunk csak egy témát hozni. Másrészt mégiscsak anyák napja van, innen is kívánunk minden anyának boldog anyák napját, nagymamáknak, keresztmamáknak,
1: nagynénikéknek,
0: kisnénikéknek, akinek van valami gyerek a közelében, aki miatt érzi, hogy anya lehet. És kicsit kerestük, hogy mi ennek az eredete, és hát, hogy elég régen nyúlik vissza.
1: Hát igen, én azt találtam, hogy az anyák napja egészen az ókori Görögországig nyúlik vissza, a reaistennőnek szóló tavaszi ünnepség, tehát, hogy nincs új a nap alatt, mindent is átmentettünk a görög kultúrkörből, és ugye az USA-ból ered a hivatalosan a modernkori anyák napja, ugye a Jarvis kezdeményezte, és 1914-ben vált nemzeti ünnepé.
0: Nemzetközi.
1: Nemzeti ott, és mert hogy ugye minden ország máskor vezette be, tehát Magyarországon 1925-ben, és ők az első, május első vasárnapját ünneplik itthon Magyarországon, Amerikában meg a második vasárnapja ez májusnak, de hogy valahogy mindenhol megünneplik ugye az édesanyákat, és hogy egészen ugye az istennőkig nyúlik vissza, azért ennek van egy gyönyörű szimbolikája, úgyhogy ezúton köszöntünk minden nőt és mindenkit, aki úgy gondol magára, hogy nő és édesanya, vagy éppen most tervezi, hogy az lesz.
0: Igen. És akkor mehetünk is tovább az alatti. Szóval kicsit ellenszólunk, meg annyi minden van a fejünkben, és igazából mondhatnánk azt, hogy megtörtént a rendszerváltás, menjünk haza. Mindegy. Szóval amiről beszélni szeretnék,
1: azt beszéltük, hogy már zenélünk, csak nem hiszem, meg volt a rendszerváltás.
0: Ja, igaz. Akkor menjünk haza. Szóval kicsit elakad a szavunk attól, hogy meg volt ez az április 12-i választás, nem várt elsőprő Tisza győzelemmel, és azért mondom, hogy nem várt, mert vártuk a győzelmet, de nem ilyen mértékűre számítottunk, viszont úgy látom, hogy, és nekem van ebből egy ilyen nagyon fontos magam által, nem tudom, ilyen extra élménynek tudom ezt be magamnak, hogy a fiatalok, akik most nagy számban mentek el szavazni, ők azért reményt adnak nekem legalábbis arra, hogy ezek a fiatalok most már nem lesznek a politikusok, tehát ez egy olyan generáció, akik mostantól kezdve igenis figyelemmel fogják kicsérni a politikát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 évben... Hát igen, meg hogy voltak áldozatai is ennek a utóbbi pár évnek, a diákok elleni tulajdonképpen fellépések oda vezettek, hogy ezek a diákok most végre azt tudták mondani, most volt lehetőség azt mondani, hogy ők ebből nem kérnek, és hogy mást akarnak. De hogy az elmúlt 16 évben nagyon sokan szerintem apolitikussá váltak, hogy elfordultak ettől a közeleti dologtól, mert egyszer reménytelennek hitték ezt egész változást, többszöri próbálkozás után sem mindig volt valami remény, aztán nem jött össze. És szerintem sokan már szkeptikusok voltunk azzal, hogy akár most is sikerülhet, de hogy ez egy nagyon másfajta szerveződés volt, és az a fajta önszerveződés és önkéntesség, amit betettek az emberek, azért valahogy előrevetítette ezt, hogy más lesz, mint ami az eddigi választások során tapasztaltunk. De hogy igen, hogy én nagy reményt fűzek ahhoz, hogy ezek a fiatalok mostantól nekünk is segítenek abban, hogy ne fáradjunk ebbe bele.
1: Hát én nagyon büszke vagyok a fiatalokra, és azért azt tegyük hozzá, hogy azért ők a mi gyerekeink, tehát hogy ez a generáció, igen, az egy generáció, ezeket mi milleniálok neveltük fel, és azt gondolom, hogy ahogy látszik, egészen jól. Tehát ráadásul az első szavazók között is rettentő nagy volt a részvétel, és ugye az elmúlt 16 évben azért arról sokat beszéltek nagyon hosszan politikai elemzők, hogy a rendszert vagy belülről bontja meg valaki, és hogy nagyon alulról fog jönni a kezdeményezés, és hogy igazából igazuk volt, mert ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, tehát hogy jött egy...
0: Igen, és a belső elégedetlenség nélkül is úgy gondolom, hogy ez nem sikerülhetett volna, ezzel nem akarom elvinni az élét annak, ami valóban a terepen ment, és sok kitelepülő embert a Tisza-szigeteknek a...
1: Akiknek innen is nagy gratulálunk.
0: Igen, a Tisza-szigeteknek a munkáját. Volt, így van. Igen. Igen. De ami minket izgat igazából az, hogy mire számíthatnak a cigányok ebből a változásból, és hogy mennyire lehet gyakorlatilag átmenteni ezt a fajta általános reménykedést a cigányügyre is, hogy mi az, ami arra ad okot, hogy reménykedjünk abban, hogy itt is egy váltás következik.
1: Hát nagyon felemások az érzések, mert hogy alapvetően azt látom, hogy van ebben egy nagy nemzet egységesítés, tehát hogy egy ilyen nagy nemzet, tudod, egy ilyen össze, ugye amit elvettek tőlünk egyébként
0: igen,
1: az elmúlt 16 évben.
0: Ez a jó
1: évben.
0: És a rossz állampolgári,
1: igen,
0: a
1: tehát
0: rossz
1: most
0: magyar,
1: olyan, hogyha mindenki jó állampolgár lenne, és hogy ez nagyon érződött például a győzelem éjszakáján, hogy ez olyan volt, mint egy szilveszter, egy örömünnep, egy, tehát hogy tényleg valóban az emberek összekapaszkodtak, és hogy fantasztikus élmény volt kint lenni akkor az utcán, és jó érzés volt magyarnak lenni. Tehát, hogy ott azért ebben volt egy ilyen nagy összekovácsoló erő, amit ők szeretnének továbbvinni. Tehát én azt látom, hogy Magyar Péternek a megszólalásai azért nagyon szeretné, hogyha ez egy egységes nemzet volna, és hogy mindenki...
0: És ez szerinted csak retorika, vagy ez így...
1: Hát ugye ezért vannak felemás érzéseim, mert hogy közben meg ott vannak ugye ott van a roma kerekasztal, meg ott vannak a külön roma Tisza szigetek, tehát hogy...
0: Igen, erről már beszéltünk
1: erről
0: más
1: már
0: műsorban is, hogy
1: igen.
0: Ez mi, nekünk nem volt értelmezhető, vagy nem, hogy kicsit ilyen szeparáltan zajlott az, ami a romák körül kialakult, vagy a romák által is megvalósult a Tiszán belül. Mert hogy itt... És most is azt látjuk, hogy távol vannak tőlünk ezek az emberek. Nem is nagyon, fotón, csak a fotókon látjuk, hogy kik ők tulajdonképpen. Én elolvastam a úgynevezett programjukat, én azzal annyira nem akarok menni, hogy akkor most mi van a programban, mert egy választási ígéret, ezt mondom, meg is fogalmaztam már valahogy, szerintem más határoz meg egy választási ígéretet, mint amit az adott helyzetben intézkedésként a megismert körülményekkel, meg a megismert opciókkal, ez végkez lehet mind az első 100 napban mondjuk. Persze az ígéreteket, mivel most nagyon konkrét dolgokra reflektáltak, és nem ilyen propagandaszerű ígéretek voltak, az egyértelmű, hogy vannak olyan elemek, például a jogállamiság kapcsán, ami egyértelmű, hogy meg kell lépni.
1: Hát feltétele ahhoz, hogy bármit lehessen.
0: Nem azért kell teljesíteni, hogy ígérték, hanem azért, hogy ez Magyarország érdeke, és hogy enélkül nem lehet tovább, tehát nem lehet folytatni azt a fajta demokratikus berendezkedésnek a helyreállítását, amit eddig a 16 év alatt, vagy nem, ha nem is a 16, de az utóbbi pár évben már nagyon hiányoltunk, és sok következményét láttuk, negatív következményét láttuk, mert különböző társadalmi csoportokra is lehet vetíteni. De hogy ez egy megúszhatatlan, és ez ígéret nélkül is egy normális országban kötelező dolog, vagy nem tudom, tehát hogyha ezt kihagyják, akkor az egésznek nem is volt értelme.
1: Hát igen, de az
0: úgy
1: tűnik,
0: én ezt
1: hogy nem
0: is
1: fogják,
0: veszem föl opcióként, hogy ez így nem fog megtörténni. Inkább az, ami a romákkal kapcsolatban, hogy így nem tudom, hogy a közmunkaprogramhoz hozzá mernek-e nyúlni, a szociális ellátórendszerhez úgy nyúlnak-e hozzá, hogy figyelembe veszik, hogy bizonyos társadalmi rétegek extrém szegénységben élnek. Hogy ez mennyi az az idő még, amit nekünk türelmesen végig kéne várni, miközben tudjuk nagyon, hogy a romákra vonatkozó élethelyzetek azt diktálják, a romák élethelyzetei azt diktálják, hogy itt már egy napot sem volna szabad várni.
1: Igen, én is attól félek, hogy ugye, vagyis hát ez a félelmem is, nem biztos, hogy be fog következni, tehát hogy ugye nagyon nehéz beszélni egy olyan kormányról, aki még nem kormányoz.
0: Igen.
1: Hogy nagyon fontos jogállami kérdések vannak, amik nyilván prioritást élveznek meg, hogy az Uniótól ugye visszakapjuk azokat a forrásokat, vagy legalábbis megkaphassuk azokat, amikre egyébként hatalmas szükség van, mert valószínűleg az államkincstárban
0: nem
1: tudna úszni Dagobert bácsina valószínűleg, és hogy ezt ők sem tudják még. Tehát, hogy nyilvánvalóan nincsenek olyan adataik, nem férnek hozzá, de hogy ebben a nagy, tehát a sok bába között el fog veszni a gyerek, és hogy a romák helyzete Magyarországon nem csak az elmúlt 16 évben, de hogy azért ugye a rendszerváltás óta és azelőtt sem volt.
0: Hát igen, nem csak a saját helyzetük marginális, hogy maga a kezelése is marginális, és hogy gyakorlatilag ki lett boltolva néhány civil szervezetnek, és mondjuk ki a Máltának, és ugye ez nem azt jelenti, hogy a Málta ebből jól élt, hanem Málta túlterhelt volt ebben, és voltak azért, de én pro-kontra lehet beszélni azért a Máltáról. Azt, hogy most mennyire zártan működtek ezek a mondjuk a FETE programok, vagy hogy kiket engedtek be, vagy kiknek volt lehetősége ezekbe belátni és benne dolgozni, meg hogy mennyire voltak ezáltal idézőjebb ezek a telepség kicsit fogva is tartva, mert tudjuk, hogy információkat se lehetett kinyerni onnan. De hogy igen, azt látom, hogyha ez nem lesz mégis prioritás kiemelten kezelve, hanem ahogy először elkezdték ezt kommunikálni, hogy mindenféle minisztériumokban meg fognak jelenni ezek az ügyek. Vagy szerintem összemosták ezt a összemossák a cigány önkormányzati rendszert, meg a cigányok helyzetén való közpolitikai intézkedésekkel való változtatás. Mert ugye azok az emberek, akik azt követelik, hogy zárják be a cigány önkormányzatot, azok örülnek annak, hogy jó, most akkor semmi nem lesz ilyen kiemelt helyen, és akkor majd mindenhol lesz valami. Tehát ez a két dolog nagyon különböző. Nem összekeverendő a reprezentáció, a képviselet, nem összekeverendő ezeknek a társadalmi helyzeteknek a kezelésével. És olyan mértékben csúszik össze az emberek fejében, hogy attól félek, hogy olyannak örülnek, ami egyébként egyáltalán nem örvendetes. Az, hogy jó néhányunk figyelmeztetésére azért mégiscsak valamilyen módon lett egy reakció azáltal, hogy Bódis Krisztát kinevezték kormánybiztosnak?
1: Hát olyan kormány valamiféle ilyen, hát igen, egy koordinációt fog ellátni a miniszterelnökség.
0: Társadalmi ügyeket és ezt a fajta... Igen. Tehát, hogy a társadalmi integrációt. Nem is tudom még, hogy milyen szavakat fognak használni, ami engem például nem azt mondja, hogy irritál, de legalább segítene, hogyha tudnám, hogy itt most miről lesz szó. Tehát, mert hogy más az integrációs politika, más az inkluziós politika, teljesen más a színvak politika, teljesen más a, nem tudom, ez a dedikált címkézett forrásoknak a bevezetése, vagy legalább erről való beszélgetés, hogy akkor hogyan tudunk ezekhez az ügyekhez forrásokat allokálni. Szóval ezek egyáltalán nem tiszták. És egyébként a Krisztán kívül én nem látok senkit kiemelkedni, megnevezni, akiről azt mondanám, hogy jó, akkor van ott egy ember, aki tudja, hogy mi volt az elmúlt időszakban, mi működött, mi nem működött, merre kellene menni, tehát nincsenek ilyen. Az, hogy van ez a kerekasztal, nem tudjuk, kik vannak benne, akiket látunk, fotókon látjuk, nem tudjuk, hogy kinek mi a funkciója, milyen tapasztalattal jött. Szóval nagyon kevés információ.
1: Hát meg nem tudjuk, hogy milyen behatásuk van, tehát hogy mi az, amit ők ajánlhatnak, mi az, ami elmegy majd intézkedésig, tehát hogy nem tudjuk az ő, tudjuk az álláspontjukat, hogy mit szeretnének. Vagy
0: mert ugye volt egy ilyen felvetés, hogyha nincs senki megnevezve, mert ugye én is azt kérdeztem, hogy akkor kitől fogunk kérdezni? Hol lesznek a bemenetek leírva, hogy így kezdjük, és akkor erre tartunk, és akkor egyszer csak majd megmérjük, hogy most itt tartunk, vagy hogy ezt értük el. És akkor ugye ez azt vetítette előre, hogy mivel nem volt senki, aki ki volt nevezve, hogy maga a miniszterelnök lesz a felelős, hiszen mégiscsak ha minden minisztériumhoz tartozik ebből valami, akkor a csúcsa, ugye, a felelős.
1: Hát alapvetően, mivel a miniszterelnöki hivatalba rakták ugye ezt a koordinációs hivatalt,
0: így
1: most gyakorlatilag ő a felelőse, így van.
0: Felelős. Igen. Mert hogy... De nem tudunk semmit arról, hogy ez hogy fog kinézni. Most tudunk akkor egy személy, biztos tudjuk, hogy lesznek mellett emberek, akik majd segíteni fogják, de tényleg nem tudom, hogy kik azok, akikkel, vagy mik azok a tudások, amit szeretnének felhasználni. Mi ez az első lépés, amit meg fognak tenni roma ügyben?
1: Hát igen, tehát hogy és ráadásul ugye azt hiszem, hogy talán az egészségügy, az oktatás, meg minden szociális terület fog a koordinációs irodához tartozni. Tehát hogy azt látom, hogy van egy ilyen horizontális elvre való törekvés, ami szerintem egyébként szuper, és hogyha tényleg nem a színvak politikát választják, hanem hogy kifejezetten ezeken a területeken kell olyan intézkedéseket létrehozni, ami ugye a romáknak a, hát hogy mondjam, az elmúlt, én nem is tudom jobb szót rá, mint hogy kár enyhítést csináljanak első szel. Tehát, hogy ez kár enyhítés már, mert hiszen olyan állapotban vannak a vidéki települések, hogy aki nem látja személyesen, az annak hiába mondod, és nem hiszi el.
0: Igen, nagyon sokan nem tudják, hogy milyen mértékű a szegénység, és mondhatjuk azt, hogy mély szegénység, de hogy néz ez ki? Ezt írtó kevesen tudják.
1: Igen, tehát hogy azért az elképesztő, hogy a mai napig
0: tudnak,
1: nincsenek utak, vízszolgáltatás.
0: A gyerekeket, vagy nem tudják kiemelni, mert nincs hova kiemelni. Szóval a kettő, ez így ilyen nagyon együtt jár ez a dolog, hogy a gyerekek gyakorlatilag partvonalon vannak, akár a családban, akár az ellátó rendszerben.
1: Hát ők igen, ő teljesen két. Tehát ugye a gyerekvédelem az olyan lett, mint egy ilyen...
0: Igen, hogy... és nagyon fura, hogy beszélünk azonnal a gyerekvédelem, amikor romákról van szó, de ugye az utóbbi években az volt a kritika, hogy ugye nem szabad, vagy nem lehetne kiemelni gyerekeket
1: szegénység
0: okán, de hogy sorra megtörténtek ezek a dolgok.
1: Ugye és azért,
0: látjuk azt,
1: mert ugye ez egy ilyen kettős.
0: Nem is tudsz más megoldani.
1: Mert ugye nem lehet kiemelni szegénység okán gyereket, de viszont, hogyha elégtelenek a lakáskörülmények, akkor meg ki fogják emelni, de mi tehát, hogy mitől lenne jobb a lakáskörülmény, hogyha egyébként meg közmunkabérem, vagy még azon sincsenek ezek az emberek, hiszen elzárt településeken élnek.
0: Na például ez egy nagyon konkrét dolog, közmunkabér, ugye az is, hogy a közmunkabér nem éri el a minimálbért sem. Tehát gyakorlatilag ez is valamilyen módon alkotmányellenes, tehát és nem is sorolják be ezeket a munkastatisztikákat. statisztikákba, akik közmunkában dolgoznak, hanem külön jelentéseket írtak róla. Tehát hogy ez például egyik ilyen első dolog, amit érdemes volna rendezni, hiszen sokszor olyan munkát végeznek, ami ugye volt ez a segélyalapú munka, tehát hogy vagy a munkaalapú társadalom a segély helyett, és akkor gyakorlatilag úgy dolgoztatták őket, hogy nem valódi, nem a megfelelő, hát az előbb mondtam gyakorlatilag.
1: Hát alapvetően a szociális hálót használták,
0: így van. Kaptak, így van, és akkor gyakorlatilag nem munkabért folyosítottak nekik.
1: Hanem
0: nem,
1: szociális segít.
0: Teljesen más, igen, teljesen más kategóriába tartoztak, és ez például egyik első, amit érdemes volna rendezni. A másik az, hogy mire használják ezt a közmunkát, mert sokszor ugye a zsarolásra használták a közmunkát, aki gyakorlatilag, hogyha nem úgy táncoltak, hogy az önkormányzat fütyült, akkor nem. Másik véglet az, hogy nem tudtak közmunkát indítani, nagyon szegény települések, hiszen az önrészt nem tudtak igazálkodni maga az önkormányzat. Tehát, hogy ez egy nagyon faramuci élethelyzeteket, meg önkormányzatnak ilyen csapda helyzeteket is teremtett a lakossággal való viszonyában is, meg az, hogy miben tud nekik segíteni, hogyha nincs egyéb lehetősége. Ez az egyik. A másik, a jogállamiságról beszéltünk, a választási törvény. Tehát a választási törvénynek a módosítása automatikusan jár, kell, hogy együtt járjon azzal, hogy a kisebbségi választási struktúrát is, vagy rendszert is megváltoztatják, hiszen az is alkotmányellenes. Erről is többször beszéltünk, hogy amikor nemzetiségi névjegyzébe került országos választáskor, akkor elveszíted a választási jogodat a pártokra, ami azért is gáz, mert hogy kisebbségi jog az nem egy hátrány, hanem a kisebbségi jog az egy plusz jog, az alapjogot, állampolgári jogodhoz képest, vagy pluszban. Szóval egy csomó olyan dolog van, amire, hogyha figyelnek, akkor már óriási változások következhetnek be, vagy legalábbis nagyon sok embert érintő változásokat lehet eszközölni. És akkor még ezzel nem beszéltünk arról, hogy munkahelyeket teremtenek, meg képzéseket biztosítanak.
1: Hát ez azt hiszem a közmunkával talán ez a céljuk, hogy aztán a kimenet, tehát outputként
0: de
1: lesz.
0: De mindig is az volt,
1: de mindig is az volt a cél, csak nem, ugye nem teljesítették.
0: Soha nem érte ezt a célját, hogy az elsőleges munkaerőpiacra kivezess

0: Judit,
1: Tehermentesítsék az oktatásban dolgozókat, hogy ne, mert ugye nagyon sokszor hallottuk a pedagógusoktól, hogy sokkal több teher volt az adminisztrációval, mint hogy tehát sokkal elvette a tanítástól az idejüket, és ezek nem biztos, hogy hozzátettek bármit is az eredmény, az iskolai oktatásnak az eredményességéhez. Ami szerintem érdekes még, hogy a szakkérdéshez, hogy mennyire fognak tudni hozzányúlni.
0: Hát meg mi lesz ezekkel a tankerületekkel? Ugye emeljük-e fel vissza a...
1: Ezt nem tudjuk egyébként, hogy mi a jobb, hogyha erről beszélnek. Hogyha visszakerülnek a esetleg az önkormányzatokhoz, hogy maradnak a tankerületek, ezt én nem tudom megítélni, olyan közel soha nem álltam ezek az oktatási dolgokhoz. Tehát nem láttam úgy bele, hogy ezt meg tudjam ítélni. Azt tudom, hogy az iskolákban nagyon sok minden ki volt zárva, de nem biztos, hogy egy jobb vezetésű, vagy jobb működésű, vagy egy más filozófiával működő tankerület ezt, hogy ezt a továbbban is akadályozná, hiszen nem önmaguk miatt akadályozták azt, hogy mondjuk civilek bemenjenek az iskolákba, és különböző...
0: Hát ugye az egy elzárt terület volt külső. Az elmúlt időszakban az iskolai oktatás, és ez egy óriási nagy hátrány volt, és leginkább azoknak a gyerekeknek, akik nem kapták meg a megfelelő felkészítést arra, amire szükség lett volna egy iskolában, tehát hogy egy csomó minden kimaradt, központosított tankönyvek voltak, tehát semmilyen kreativitást nem engedtek meg a tanároknak.
1: Ha itt tartunk a tankönyvek, igen, mert azért is sok lobby folyt, hogy bekerüljenek a tananyagba a romákkal kapcsolatos ismeretek. Történelmi társadalmi.
0: És ezek készen vannak, maradjunk. Tehát, hogy ez egy tehát,
1: hát
0: ez
1: azt nem tudom, mennyire majdnem, hogy készen vannak készen lévő dolgok, az is biztos, hogy a most találjuk használt könyvek nagy része például át lett tekintve ebből a szempontból. Tehát az már egy óriási eredmény, hogy tudjuk, hogy mi az, ami nem jó, de benne van, vagy mi az, ami esetleg hiányzik. Szóval innen is érdemes valamilyen módon meríteni a változtatáshoz.
0: Hát leginkább, hogyha tényleg a nemzetegységesítés a cél, akkor végle egységesíteni kéne. Ugye
1: de mit jelent ez egyébként neked?
0: Hát igazából például azt jelenti, hogy a magyar-roma emberek itt létét is elismerik. Tehát, hogy ezzel, hogy nem tanítunk semmit a történelemben arról, hogy egyébként az összes háborúban, az összes forradalomban, tehát, hogy a végig az történelem folyamán itt éltek a cigányok ebben az országban, az elmúlt 700 évben biztosan, és ezt tudjuk. És az, hogy nem jelennek meg abszolút, és egy gyerek nem szembesül azzal, sem önmagával az iskolában nem tud szembesülni, ugye most a roma gyerekről beszélek,
1: ami pozitív, szimbolikával nem találkozik.
0: És az a gyerek, aki meg még esetleg nem találkozott roma osztálytársal, akkor ő meg egyáltalán nem fogja tudni, hogy most mi történik körülötte már, hiszen a különbözőségekre mutatnak csak rá.
1: Jó, de ez nem jelenti azt, hogy a különbözőségekre nem kell rámutatni.
0: De nem, tehát nem úgy, hát hogy most közben az, hogy nincsen meg az a...
1: negatív dolgok, vagy pedig...
0: A sztereotípiákról beszélek, tehát hogy azért a tankönyvekben elég sok sztereotíp dolog van, sőt, leginkább sztereotíp dolgok vannak benne.
1: Most nem tudok példát, de egyébként igen, amikor Derdák Tiborral beszélgettünk erről, és ő volt az többek között, aki a történelmi könyveket, nem tudom, hányadik évfolyamokon...
0: Hát meg az irodalom.
1: Végignézte az irodalmat is, igen. És ő biztos tudna konkrét példákat mondani, én nem. De hogy visszatérve akkor erre a jogállamisági kérdésre, most, hogy ilyen kapkod, vagy ilyen össze-vissza ugrándozva, de hogy a választási törvény, mint olyan megváltoztatása, az rendkívül fontos volna. Igaz, hogy még odébb van, hogy mikor lesz választás, de például az önkormányzati választás kapcsán is rengeteg hátulütője van ennek a nemzetiségi listának, meg a nemzetiségi mandátumoknak az igénybe vehetetlensége, tehát az, hogy elmúlt 10x évben nem tudtak egyetlen egy, tehát nulla mandátum, nemzetiségi mandátumot tudtak kiosztani az összes nemzetiségre, illetve nem csak a romák, kérem, olyan feltételeknek kell meg, amit nem tudnak megugrani. De hogy nem tudom, mi lenne még hirtelen, amihez hozzá kéne nyúlni az, hogy gyakorlatilag nem is azon múlik, hogy mennyi pénzt tudnak rá fordítani, hanem az, hogy mennyi figyelmet, és hogy mennyire tudják átvinni ezeket a változtatásokat az országgyűlésen.
0: Hát meg gyakorlatilag mit fognak csinálni, hogy a kisebbségi önkormányzati rendszerem, hogy ez nem csak a romákat érinti, hanem ugye a 13 nemzetiséget Magyarországon, hogy, mert ugye ezt tehát kifejezetten a romákra nézve nem szüntethetik meg, mert hiszen akkor megint ott állunk, mint...
1: Igen.
0: De hogy fognak-e bármit is kezdeni vele, azt ugye nem tudjuk, hiszen azért tényleg nem beszélnek ennyire részletekbe menően a roma emberek ügyéről, vagy hogy nem tudom, hogy hogy lesz szépen mondani.
1: Jó, mint hogyha egy nagy masszaként beszélnének a romákról. Feltétlenül ez, ezt is például

0: az ilyen kulturális jogaikat a különböző csoportoknak, meg ilyesmi, az intézmények hiányát, erről nem tudom hány generációta beszélnek, az önálló intézmények
1: Így van,
0: hiányát, igen.
1: Önálló, ez
0: főleg
1: nagyon fontos.
0: Vagy civilek, vagy magánkezdeményezések hozták ezeket létre ilyen állami dologról, csak olyat tudok, ami mondjuk önkormányzati szintű, és azok sem önálló intézmények, nem önálló költségvetésük van, tehát gyakorlatilag, igen. Ami még így izgalmas, hogy mi van az antidiszkriminációs helyzettel, struktúrával az államon belül, vagy akár az ombudsmani hivatallal és annak a struktúrájával. Az, hogy van egy szociális, lesz egy szociális miniszter, aki látássérült, ez annyira felemelő tulajdonképpen, de ha meg azt nézem, hogy milyen az antidiszkriminációs rendszerünk, ezt az embert hátrányérni nem tudná megvédeni a most fennálló rendszer.
1: Igen.
0: Tehát, hogy se az egyenlő bánásmód struktúrája, se a gyakorlata nem olyan, ami mondjuk meg tudná védeni a mi leendő szociális miniszterünket az ő fogyatékosságában. Nagyon-nagyon
1: mondjuk én azt olvastam, hogy ehhez valahol, nem hogy az ombudsmani hivatalnak szeretnék visszaadni ugye az elvett jogköreiket, tehát hogy az
0: ombudsmani hivatal nem elvettek, hanem olyan jogköröt is kapott, ami egyébként nem volna, és egy kicsit ilyen, csomó ilyen feladattorzulás van benne. Na mindegy, ez, hogy két alapfeladata van, az egyik az, hogy ellenőrizze az állami pénzből működő intézményeket, szerveket, amikről azt állítják, hogy diszkriminálnak, vagy pedig olyan intézkedésekre mondjon, adjon ajánlást, vagy hozzon hírő jelentéseket, ami mondjuk a visszaságokra mutat rá az egyenlő bánásmód, meg a diszkrimináció területén.
1: Hát de látjuk,
0: területén.
1: Hogy hogyan működött, tehát hogy hát fel nem lehetőek az ajánlásaik.
0: Igen, mi most a Nemzetiségi Ombudsmanról beszélünk, igen. De hogy ez nem egy önálló struktúra most, bár régen az volt, mindegyik ombudsmani hivatal önálló volt, most van egy ilyen főfej, és az alatt vannak helyettes ombudsmanok, viszont nagyon nagy korlátozásban működtek, és sok olyan dologról is tudunk, hogy ők elvégezték a dolgukat, megírták a jelentéseket, megírták a javaslatokat, viszont elakadtak a különböző szinteken, és gyakorlatilag majd, hogy nem maguknak befelé dolgoztak egy jó ideje már. És hogy itt lesz-e változás, hogy itt ehhez hozzányúlnak-e, vagy sem, nem tudjuk. Legalábbis most én még nem hallok erről. De nagyon konkrét ügyeknek a jelentései lettek elásva gyakorlatilag. Igen. És reméljük, hogy most voltak olyanok, amik az alkotmánybíróság felé mentek, volt, ami a rendőrség felé ment volna, de hogy ezek így nem értek célt, vagy nem értek oda, vagy... De. És most már arról is beszélhetünk, hogy most már van egy új ombudsman, nemzetiségi ombudsman, még a nevét se tudom, bocsánat. De hogy nem biztos, hogy... Most nem őt minősítem, hiszen nem tudom a munkáját, mert hogy annyira új még, de itt nem elég az, hogy új emberek lennének kinevezve, itt mindenképpen meg kell változtatni magát a struktúrát, és talán érdemes volna visszaadni az önállóságukat.
1: Szalai név talán.
0: Nem, ő volt nem, most, ő volt. Most leköszönt. Ő
1: 20. Igen, tavaly köszönt le.
0: Igen.
1: Hát ő nem tudja a mesterséges intelligencia sem, úgyhogy akkor nem szégyellem magam, hogy én sem tudom.
0: Nem tudom. De nem is ez a lényeg most, hogy mi a neve az új ombudsmanunknak, vagy a nemzetiségi ombudsmannak, hanem az, hogy milyen mértékben akadályozták a funkciójának a betöltését, vagy legalábbis amikor megpróbálta betölteni, akkor azt így ignorálták, vagy elsülyeztették ezeket a jelentéseket is. Na, azt is remélhetnénk, hogy akkor ezek most így előkerülnek, lehet, hogy elő is fognak kerülni. Volt egy ilyen Lex Gyöngyös Pata, amikor ugye pont azért szerveztük a tüntetést is, mert Horváth László a hevesi, tehát a Gyöngyös Patai körzetnek a parlamenti képviselője, fideszes parlamenti képviselője kifogásolta, hogy a Gyöngyös Patai szegregációs pernek az áldozatai tulajdonképpen kártérítés gyanán természetesen pénzt kapnak, hiszen a kártérítés csak pénzben lehet kifizetni. Erre ők hoztak egy olyan határozatot, hogy innentől kezdve, hogyha még egy ilyen pert nyernének esetleg roma gyerekek, akkor vagy szegregációs pert nyernének oktatás területen, akkor csak oktatásban lehessen kompenzálni, vagy kártéríteni őket. Ami azért fura, mert ugye addigra ezek az emberek már felnőttek lettek, és ugye még mindig nem beszéltünk arról, hogy nincs szegregált oktatás, tehát akár jövőben is lehetne számítani ilyen perekre, hogyha nem indul el ez a fajta közpolitikai szintű szegregáció ellenes, nem tudom, nem mozgalom, mert az már nem mozgalom.
1: Az már nem mozgalom,
0: már a oktatási minisztérium, az oktatási tárca kellene, hogy, hogy ezzel nem megtegye a lépéseit és felszámolja a saját...
1: Mondjuk talán biztosíték a miniszter személye, hogy tényleg a deszegregáció...
0: Hát őről úgy tudjuk, hogy a lennetjük mindenképpen szegregáció ellenes, és hogy ennek van nyoma, tehát nem most lett az, és nem a pozícióját mondja ezt, hanem neki valóban ez a szakmai meggyőződése.
1: És hogy igen, ez egy nagyon kulcs és nagyon fontos kérdés volt, hogy ahogy kikerül az oktatási minisztérium élére.
0: Az oktatás, mint tudom, a gyerekek szegregációja, de talán hosszú távon ez az egyik legfontosabb társadalmi kérdés, hogyha az oktatást alapul vesszük, hiszen az oktatás több területére azért lehet számítani egyéb befektetőkre, egyéb gondolatok, egyéb... lehet számítani egyéb... érdekeknek a képviseletére, viszont az alapoktatásban a szegregáció, mint olyan, úgy néz ki, hogy jó hosszú ideje úgy van kommunikálva, hogy pont ez a többségiek érdeke. És aztán persze úgy van kommunikálva, hogy ez a kisebbségiek érdeke is elsősorban. Hogy ők először szegregáltan legyenek oktatva, hogy mindenféle figyelem csak rájuk irányuljon. Miközben ez egy az egyben azt jelenti, hogy minőségen oli oktatásban, vagy nem is részesülnek oktatásban sok esetben.
1: Hát igen, azért tudjuk a tapasztalatokat, hogy inkább nem részesülnek, hiszen úgy jönnek ki, hogy funkcionálisan analfabéták, tehát hogy sem írni, sem olvasni, alig tanultak, vagy 8 évet eltöltöttek az iskolából, vagy többet, és egyszerűen úgy jönnek ki 10x évesen, hogy képtelenek arra akár,
0: de hogy... De most is lesz egy ilyen fajta vita, hogy a települések szintjén mindenképpen, hogy, hogy együtt oktassák-e a gyerekeket. Biztos, hogy, mert hogy van egy ilyen, szerintem többségi társadalom részéről egy szülői elvárás, aminek megpróbálnak megfelelni.
1: Egyrészt, másrészt ugye hogyan fogják rávenni a szülőket arra, hogy akkor ebben a nagy országos deszegregációs mozgalom, látod, én is azt mondom, mert már nem tudok másképp gondolni. Hát, nagyon fura, egyébként... hogy ez most minisztériumi szintről fog
0: igen,
1: jönni,
0: azért
1: ugye?
0: Azért mozgalom, mert hogy egy szemléletváltásról van szó az oktatás ügyön belül, és ehhez valóban kell a szülői mozgalom is szerintem, de...
1: És hogy mennyire, bocsánat, de mennyire lesznek tökösek beleállni abba, akár szabad iskola választást. Hát, hogy itt azért nagyon komoly kérdések
0: akkor
1: vannak.
0: Mondom, lehet, hogy mégis meg kellene hagyni, hogy tankeretek szintjén döntsenek erről az iskola szervezésről, és ne kerüljenek vissza az önkormányzatokhoz?
1: Hát igen.
0: Szóval ez az egyik veszélye akkor, hogyha visszakerül az önkormányzat kezébe. Hogy hát nem tudják véghez is, vinni ezeket az
1: önkormányzatok hogyan, tehát hogy kis települési önkormányzatnak nincs annyi pénze, mint mondjuk egy 12. kerületi önkormányzatnak, aki kiváló iskolát fog tudni fenntartani, de mondjuk nem tudom én, Szabolcs, nem tudom melyik kis településen nyilvánvalóan nincs az önkormányzatnak akkora forrás, hogy egy kiváló iskolát tartson fönt. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és nyilvánvalóan ők is foglalkoznak ezzel, vagy bízom benne, hogy ezzel
0: tehát ez is kérdés, most már az is kérdés, hogy mi a kiváló az iskola, mitől kiváló egy iskola, nem?
1: Hát igen, ugye azt olvastam én a Lanner Judittól vagy ról, hogy ugye ő a nagyon ez a british finn, tehát hogy egy ilyen nagyon kompetenciára meg az élet, tehát hogy valami egészen más oktatási rendszert akar bevezetni, a poroszost kivezetni, és lassan gondolom bevezetni valami más szemléletű oktatást, ami sokkal
0: és
1: inkább... Hát a finnt emlegették, és a brit oktatási modellt.
0: Hát ezek nagyon különböznek egymással.
1: Ugye, igen, tehát hogy...
0: De az britet ismer, mert oda járt a gyerekem egészen ötödik
1: hát az
0: iskolától,
1: enyém is, igen. De hát ott is inkább a kompetencia, az, hogy ki miben tehetséges arra, tehát hogy vannak az alaptárgyak, és akkor ugye már 16 évesen lehet menni arra, amerre neked ott jó, és ugye azt nem jelenti azt, hogy a szakmát tanulsz, akkor kiestél a főiskoláról, szóval, hogy egy csomó minden
0: igen,
1: jó benne.
0: Amire én emlékszem, hogy az én gyerekem ugye 30 elmúlt, de amikor ő a brit iskolába járt, brit oktatási rendszeremben, ugye az volt, hogy ők egy ilyen több lépcsőben számolták az évfolyamokat, ami azt jelentette, hogy 2-3 éves ciklusokban gondolkodtak, és voltak olyan tantárgyak, amiből bizonyos gyerekek mondjuk nem haladtak elég jól, attól, hogy nem bukott meg.
1: Így van.
0: Hanem az adott tantárgyban mondjuk lehet, hogy még mindig 5. évfolyamra jár, de más tantárgyban már 6. évfolyamra számított, és az osztályok nagyjából meg is maradtak. És nagyon kis létszámú osztályok voltak, Mondjuk Britanniában biztos nem, de ez egy magyarországi brit iskola, ahol kis létszámosztályokat fel tudtak tartani. Igen. Viszont nagyon tetszett nekem az, hogy nem voltak egymástól elzárva az iskolán belül a diákok, tehát tulajdonképpen nem csak a szünetekben ismerték egymást, hanem volt ugyanúgy, mint a Harry Potteres dolgokból ismerjük, hogy ilyen házak voltak, és akkor ott nem osztályok voltak, hanem minden csoportból voltak diákok, és egymást motiválták, hogy versenyezzenek, és jó teljesítményt nyújtsanak.
1: Hát meg hogyha arra megyünk, akkor a felszereltsége ugye a brit iskoláknak, tehát az, hogy a leginkább elgettósodott települése, vagy résztelepülés londoni részeken is a legprofibb cuccok vannak az iskolában, hatalmas könyvtára, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy egy gyerek megélje a kreativitását az iskolán belül, tehát hogy neki nem kell ahhoz külön órára járjon, hogyha énekelni akar tanulni, vagy zenét akar tanulni, tehát hogy minden a helyszínen van a legprofibb felszereléssel együtt, és a legfelkészültebb tanárral együtt. Tehát ugye ebben nagy különbség van, és szerintem...
0: Hát ott hány évről van szó, nem biztos, hogy most aktuálisan ugyanez van, de hogy itt nem is arról van szó, hogy áttelepíteni iskolákat, hanem csak a...
1: Csak azt mondom, hogy ez a szemlélet, igen, akkor ez a szemlélet azt jelenti, hogy mindenhol ugyanolyan minőségű oktatást kell kapjon egy gyerek. Ha a 12. kerületbe jár iskolába, ha Nyíregyháza melletti kis településre, vagy nem tudom, Borsod legkisebb falujába.
0: Igen, hogy az nem határozza meg, hogy hová születik, hogy hol él.
1: Tehát, hogy ezt várom az oktatástól, és ezt várom az új oktatási minisztertől is, és nyilván ez hatalmas elvárás. Tehát, hát hogy mármint, hogy úgy értve, hogy ami jelenleg zajlik, és ami volt is 30 éve, vagy amikor én jártam iskolában.
0: Én ettől a félek valójában, ezért kezdtem el ezt így átgondolni, hogy hová kell helyezni az iskoláknak a szervezését, hogy az önkormányzatok, vagy egy ilyen magasabb szintre, és hogy függetleníteni ezektől a dolgoktól, hogy tényleg az oktatási rendszerű belül valami olyan legyen, ami nem elnyom, tulajdonképpen is akadályoz, hanem biztosítja azokat a lehetőségeket, hogy az átszerveződés az nem mondom, hogy zökkenőmentes lesz, ez kizárható.
1: Abszolút nem, hát ez soha nem lesz az.
0: Ugye mindig megtalálták a módját annak, hogy hogyan szegregáljanak fizikálisan, miközben ugye adminisztratíven meg megoldották, hogy ez ne tűnjön szegregációnak.
1: Hát igen, most ugye lehet kimondani a vallás, tehát hogy az egyházi iskolák.
0: Igen, mert vagy az volt, hogy osztály, iskola, és nem így tudom van. Milyen szinten, település szinten, aztán az, hogy most milyen kik voltak a fenntartói, aztán ez volt a másik. És ugye ez a normatíva kérdés, mert mondják ezt, hogy ugye magasabb normatívát, dupla normatívát kapnak az egyházi iskolák.
1: Így van.
0: Amin szintén mindenképpen kell korrigálni, és én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez övét kell megfelezni, hanem a többi iskoláért kell fölemelni ahhoz a szinthez, amit most az egyházi iskolák megkapnak. Én semmiképp nem visszafelé haladnék, hanem sokkal inkább ezzel is előre. Most ezt feltételezzük, hogy végtelen mennyiségű pénzünk van.
1: Az előbb mondtuk, hogy kicsit harangozik az a kincstár, de
0: én
1: lehet.
0: Nem tudom.
1: Nem tudjuk, de
0: nem tudom.
1: Így képzelem.
0: Igen. Meg hát nem tudom, amikor visszatérve konkrétan az oktatáson kívüli ilyen szükségletekre, én azt látom, hogy a román körében óriási a lakhatási válság, és
1: igen.
0: nem csak a
1: román körében, de egyébként igen.
0: De hogy nem csak a tulajdon vagy a kondíciókat tekintve, hanem az is, hogy nem jutnak hozzá mondjuk megfelelő bankkölcsönökhez, bérlakáshoz, nem jut hozzá, az mondjuk nem csak a romák. De hogy ez egy ilyen általános probléma Magyarországon, a lakáspiac is nagyon fel van fordulva tulajdonképpen, nem gondolom, hogy ez nem mesterségesen ilyen, amilyen. De hogy mi lesz mondjuk a családban is, családpolitikával, lakáspolitikával, ennek a kettőnek az átfedésével, mire számíthatunk? Most nem azt mondom, hogy külön roma bankkölcsönök, most nem viccelni akarok. De hogy ugye, mert azért is tettek különbséget ezzel a falusicsok, vagy mi volt meg?
1: A falusicsok, meg ez a Magyar Falu Program, ami ugye kifejezetten igen. egy ilyen, az is egy nagyon...
0: Arra, hogy vannak olyan életkörülmények, ami ez egy ilyen, egy ilyen nem tudom, egy ilyen standard segítség, nem segítség.
1: Hát ugye alapvetően az van, hogy családtámogatási rendszerhez úgy nyúlnak hozzá, hogy például az eszélmentességet, ugye az nagyon kardinális kérdés, ugye. Ez egy nagyon kardinális kérdés volt egyébként a választások előtt is, mert én minden csoportban, tehát ugye a nők rettegtek attól például, hogy elveszik az eszély kedvezményüket, hogy a kormányváltás lesz. És én úgy látom, vagy úgy olvasom, hogy ehhez nem akarnak hozzányúlni, de hogy kibővítenék, és hogy ugye az első 100 napra ígérték ennek a családi pótliknak a duplázását, illetve a nyugdíjak, a legkisebb nyugdíjaknak a... Hát az 30 éve ennyi, tehát hogy én emlékszem, hogy én a fiamra is ugyanennyit kaptam, talán 1000 forint különbség volt, mint most, és hát nyilván az értékét már nagyon régóta elvesztette, és tényleg van, ahol a közmunkabért bizony kiegészíti a családi pótlék, és ez nem... És azoknál is szerintem kérdés, akik egyébként meg mondjuk az alsó középosztályhoz tartoznak, mert hiszen azért már a pluszokat nagyon nehéz munkabérből kitermelni, egy külön órát, vagy egy, most nem mondok nagyot, de egy cipővásárlást is szerintem. Most azért itt tartunk országos szinten. Tehát, hogy nagyon kevés az vagy kicsi az a réteg, ahol ez nem probléma már.
0: Igen, nem is szerintem sincs igazából belátva, hogy mekkora mértékű a szegénység Magyarországon most. Elközben meg van a másik véglet, hogy azt látjuk, hogy azért valahogy, mintha mégis mindenki boldogulna, valahogy haladna, és nem tudom, de közben meg...
1: Hát azért az embernek rettentő nagy a teherbírása, azért 2-3 munkahelyet dolgoznak emberek azért, hogy igen, mondjuk bizonyos színvonalat fönn tudjanak tartani, de hát azért az erő az véges. És hogy ráadásul ugye pont a családpolitika, ami ugye nagy zászlós hajója volt az előző kormányzásnak, hát pont a családtól veszi el az ember azt az időt, amit azért küzd, hogy aztán végülis felszínen maradjanak. Egy kicsit visszás lett ez a családpolitika, de ahogy mondom, a 100 naposban biztosan benne van a nyugdíjak és a családi pótlék rendezése, hogy mit akarhat ez a kibővített SZIA mentesség, azt most nem teljesen értettem, hogy ők ezt megtartják és kibővítik, de hogy ezt hogy képzelik el, azt lehet, hogy az én figyelmetlenségem, hogy én ezzel nem nagyon foglalkoztam, mert hát nem érint engem az SZIA mentesség, úgyhogy annyira nem. Az ember azért mindig azt figyeli, amit őt inkább jobban érinti, és engem jobban érint a jogállamiság kérdése, meg az oktatás, meg a különböző szociális szféráknak a hát hogy mondják, a presztízsének a visszaadása, mert valljuk be őszintén, azok ott úgy most léteznek, de hogy igazából papírokat tologatnak, mert hát eszköz nincs a kezükben.
0: Na most a mostani munkáját például pont megmutatja neked, az szemtől szemből, hogy gyakorlatilag a gyerekvédelem, meg a szociális ellátó rendszer, hogy milyen kudarcos és hogy mennyire nehéz.
1: Gyakorlatilag igen. Tehát, hogy egyrészt az, hogy a benne dolgozó emberek, hogy mondják, ezt kiégése egy természetes folyamat, mert hiszen rettentően alacsony bérért nagyon nagy felelősségi munkát visznek, és plusz az, hogy a családok nem fogynak, hanem nőnek. Tehát arról van szó, hogy nem hatékony az, amit csinálnak, és nyilván ez egy kiégési állapotot fog hozni, és hogy egyébként milyen állapotban vannak a családok, az meg iszonyú. És tényleg az van, hogy nincs hova kiemelni a gyereket. Most olvastam a múltkor egy ilyen cikket, hogy vannak olyan családok, akik 3-4 éve keringenek a rendszerben, ugye a gyerekjóléti szolgálat és a központ között, mert hogy egész egyszerűen már rég ki kellett volna emelni a gyereket, de nincs hova.
0: De mit jelent, hogy nincs hova? Nincs nevelői és szülői hálózat, nincsenek átmeneti otthonok?
1: Hát maximális létszámon működnek már ezek. Tehát a nevelői szülőhálózat alapvetően a 100%-on felül teljesít, és ott már nem beszélhetünk ugye gyermeknevelésről, hiszen amikor már túl van terhelve egy rendszer, akkor ott már azért nagy hibák vannak. És ugyanez igaz a GYEU-kra, ugye a gyermekotthonokra, illetve hát a nagyobb intézményekre is, hogy már nem az van, hogy úgy küldik, vagy rakják oda a gyerekeket, hogy az mindenkinek jó legyen, ahova kerül, és amilyen a gyerek, hanem az van, hogy így ömlesztve bárhová, hogyha nagyon nagy baj van. Tehát az van, hogy tényleg az van, hogy nagyon nagy baj van, akkor emelnek ki gyerekeket. És mindenkinek a képzeletére bízom ezt a nagyon nagy bajt.
0: Kezdjünk egy kicsit zenélni.
1: Zenéljünk.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk.
1: Cigány közéleti és kulturális adás vagyunk. Alig van hangunk egyébként, mert azt se tudjuk, miről beszéljünk. Őszintén, annyi mindenről kellene. És ugye ez a nagy rendszerváltás hangulat, mint olyan, el kéne érje végre a romákat is, és egy csomó reményteli dolog van, ugyanakkor nem látjuk a helyét, és nem tudjuk, hogy
2: hát
1: hogy fogjuk meg, honnan induljunk el. Egy pár ötletet azért összeraktunk, de hogy ki fog minket komolyan venni. Akkor tényleg hát, elkezdjük ezeket a dolgokat.
2: Például ez nagyon fontos első lépés lenne, hogy komolyan vegyenek minket. Mert hogy egyébként meg szerintem az elmúlt, ha csak az elmúlt 50 évet nézzük, akkor rettentő sok szakmai kérdésben nagyon is állást foglaltak a romák, hogy hogyan lehetne jobbá tenni egyrészt a helyzetüket, másrészt meg Magyarország helyzetét azzal, hogy ezeket az embereket nem hagyjuk a part szélén konkrétan mondjuk éhen szomja halni, és akkor ott kizárni őket a társadalomba. Szóval erre volt egy csomó jó kezdeményezés, amik ugye csirájában haltak el, vagy ha el is jutottak esetleg döntéshozókig, akkor a döntéshozók olyan döntéseket hoztak, amelyek a romáknak hátrányosak voltak, vagy nem az született meg az a döntés, amit javasoltunk.
1: Igen, ez egyébként rendkívül fontos, hogy nagyon sokszor szóba állnak velünk, ugye, dolgozunk együtt, kidolgozunk dolgokat, aztán megvalósítás elmaradt. Tehát ez a fajta, ez a, olyan, mint hogyha mindig valami egy ilyen előjáték, bocsánat, megtörténne, aztán ott hagynak minket.
2: Igen, és hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk.
1: Az, az analógia él tulajdonképpen, mert hogy gyakorlatilag átvernek minket más szóval.
2: Hát igen, csak most már az van, hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint mondjuk a 80-as években.
1: Abszolút, igen.
2: Tehát az van, hogy nincsenek, például most akkor csak egy-két ilyen említés, hogy nincs saját rádiónk, nincs saját olyan televíziónk, ami független a politikamentes.
1: Kötelező szintig vagyunk jelen a közmédiában például, ez az egyik, és ott is szerintem nagyon szűken, és de nincsenek hozzáféréseink olyan forrásokhoz, amivel megteremthetnénk a saját médiánkat, hogyha akkor most elengedjük ezt a közmédia dolgot.
2: Nincsenek, és ugye amik voltak, azokat is lebontották, vagy hagyták meghalni, tehát alulfinanszírozták. Tehát, hogy például nekem ugye a rádióci az egy ilyen nagyon kardinális kérdés volt, hogy azt tényleg nem mentette meg
1: igen,
2: senki.
1: Igen, saját, hogy országosan őt volna ki magát.
2: Elhallgattatták és elpusztították.
1: Igen. És az, hogy kivéreztették, és akkor adják mindig cigány ember kezébe, amikor már nincs benne forrás, és hagyják, hogy az ő keze alatt tűnjön úgy, mintha. Tehát úgy tudja, mintha az ő keze alatt ment volna tönkre, ez például kifejezetten gazember metód, és ez több intézménynél, meg több szervezetnél, több intézménynél megtörtént. Szóval, nem csak a rádió cében.
2: Szóval igen, hogy én szeretnék látni végre önálló közművelődési intézményeket, önálló rádió, most jó, lehet, hogy nem ragaszkodunk, mert mit tudom, fordult 20 éve a világ akkorát, hogy lehet, hogy nem a rádióra van szükség, de hogy valamilyen olyan média felületet, ahol mi magunkról
1: aminek
2: beszélünk.
1: Aminek a fenntartása az nem kérdés.
2: Így
1: igen,
2: van.
1: Hogy ne azzal kelljen törődni, hogy akkor holnap is leszünk-e vagy sem.
2: És hát igen, nagyon várom a közmédiának a függetlenítését egyébként, tehát hogy szerintem az az első olyan alaplépés, és ugye ezt nyilván megígérték, és hogy elsötétítés lesz is, hogy ott teljesen át lesz rendezve, csak azt úgy kellene átrendezni, hogy akkor minden társadalmi, vagy a rétegeknek is az érdekeit úgy képviselni, hogy hát 20 évvel ezelőtt beszéltek arról, hogy nincsenek roma származású hírolvasók, vagy nagyon kevés a szerkesztőségekben a...
1: Hát vannak, de azt nem tudjuk, de amúgy fontos.
2: És ugye elmúltak. Hát alapvetően szerintem nem nagyon...
1: Hogy így fontos tudni, hogy most odaül, nem tudom.
2: Nem az a fontos, de az fontos például, hogy ha a szerkesztőségekről beszélünk, a híradóról beszélünk,
1: hogy ott legyenek.
2: És ugye ez nagyon jó volt, például az MTV-nek volt ugye régebben ez a roma gyakornoki programja, ahol egyébként meg kiváló újságírók nevelődtek ki, de ugye ez sem volt akkora mértékű, amekkorára szükség lehetett volna, vagy amennyi érdeklődő volt például akkor erre. Tehát, hogy kiváló fiatalok jelentkeztek, és akkor mit tudom én, X mennyiség tudott oda bekerülni, tehát hogy az is már egy nem is tudom, mi csodaszámba ment, hogyha az ember be tudott kerülni a közmédiába. Szóval ezt szeretném látni, hogy ez nem így lesz
1: de
2: most.
1: De a média tanácsnak mindenképpen a roma tagja. Mondjuk eddig volt.
2: Hát is ugye a média...
1: szokott lenni, de hogy most...
2: Igen, tehát hogy ott teljes átrendeződés szükséges, mert ami ott van most, az... Uh-huh. Szóval, hogy nagyon sok mindent várok, és kicsit úgy érzem magam, mint egy károgó vénasszony.
1: Mert hogy?
2: Hát mert hogy így...
1: De nem vagy türelmetlen az őszben, tehát már mi nem április 12-e óta várunk.
2: Nem, hát én ezt nyilván nagyon türelmesen várom, már legalább 20 éve, de hogy így... De hogy itt talán
1: de
2: most
1: vagy.
2: Picit azt érzem, hogy talán most lesz valami pici lehetősége, csak ezt látni kéne, hogy akkor olyan emberekkel is szóba áll az új kormány, akik egy picit kívülről figyelték ezt.
1: Van ez a fura elhozzáállás, hogy a régiekkel semmit, de hát mitől régiek? Tehát, hogy...
2: Igen, tehát hogy én is azt kérdem, hogy ki a régi. Ki számít réginek, aki 30 éve azért harcol, hogy legyen jogállamiság Magyarországon?
1: Igen, aki már 30 éves látta, amit a most bent kívülők még mindig nem. Tehát, igen. Hogy azért, és hogy, ne, hogy, hogy elengedi azt a tudást, ami meg tudja mondani azt is, hogy mi nem működött, és az, hogy így, hogy a roma ügyben mindig, minden héten újat akarnak alkotni, ahelyett, hogy legalább az alapnormákat, az alap dolgokig eljutnának, és az alap mondjuk például az antidiszkrimináció, az alap
2: az
1: mondjuk
2: az, hogy egy erőválásmód,
1: az alap mondjuk az, hogy az alkotmányos jogaik rendezettek, hogy a kisebbségi joga az nem kevesebb, hanem pont egy többlet az állampolgári joga mellett. Ezek nagyon alap dolgok, és hogy idáig nem jutunk el, még oda sem jutottunk el, hogy egyáltalán különböző roma csoportoknak a kultúrája mértékben tisztelve legyen, hogy ismerjük legalább egymásét. Mert egyébként nekem ez is egyfajta fájdalom, vagy nem tudom, minek mondjam ezt, hogy egymásnak kell elmagyaráznunk, hogy mitől vagyunk egyek, és mégsem egyek. Hogy ez mindig konfliktus forrás, és nem az örömünnep a diverzitás kapcsán. És az egymás ellen fordítást a politika tulajdonképpen egész jól csinálja, viszont mi meg nagyon rosszul csináljuk azt, hogy ennek be is dőlünk.
2: Igen.
1: És hogy mi ennek a kulcsa? Mit kell ehhez csinálnunk, érted? Tehát, hogy de közben meg olyan mértékben vagyunk már elfáradva, hogy minden alkalommal föl lehet tenni a kérdés, hogy erről szóljon az életem, nem élhetem másképp, nem csináltok valami más.
2: Hát igen, ugye az alapja ezeknek a kérdéseknek, szerintem, hogy ezt itt tárgyalni lehessen a nem homogén roma csoportokat, az, hogy tényleg, amiket elmondtunk, hogy a jogállamiság olyan szintre kerüljön, hogy ne legyen az kérdés, hogy az igen.
1: Az intézményi jogaink, mi ez a kulturális,
2: jogaink érvényesüljenek, és valóban elkezdjen működni az a kulturális jogokat biztosított törvény, ami az elmúlt időszakokban nem.
1: Egyébként ott, hogy szimbolikus intézkedéseket sokkal könnyebben és gyorsabban tesznek, és ami mondjuk mégse szimbolikus valójában. Például én nagyon üdvözölném, hogyha tényleg valakik az országgyűlésbe bevinnék a romák ellen elkövetett sorozatgyilkosságoknak az áldozatoknak az emléknapját. Ez egy régi dolog ez nálunk olyan értelemben, hogy mi már többször foglalkoztunk a rádióban is ezzel, meg különböző csoportosulások szintjén próbáltunk dolgozni, hogy erre figyeljenek, hogy valahogy a önkormányzatok, akik emögé álltak. De hogyha ez a parlamentben megtörténik, ennél nagyobb nemzeti egységet kifejező dolog, nem igazán tudok elképzelni az új kormányzat és az új éra.
2: Hát igen, ezzel nagyon szép volna kezdeni, így van.
1: Mert hogy ezt a traumát, amit nem ismernek el közös traumának, ezt tulajdonképpen, ha tovább kell hordozni, akkor bármilyen egyéb intézkedés is tulajdonképpen gyengébb, tehát hogy nem.
2: Hát igen, nem a himnuszon kellene vitatkozni.
1: Az meg a másik, hogy mi a himnusz, mi a nem himnusz. Igen, hogy tulajdonképpen ez is a sokféleséget mutatja, és az, hogy gyakorlatilag ezek mesterségesen kitalált szimbólumok, ezek 71-ben
2: a világ.
1: Volt a londoni világkongresszuson, ahol nagyon sokféle roma csoport jött össze, és én amondó vagyok, hogy ott nem csak nyertünk, hanem ott nagyon sokat veszítettünk is hosszú távon, de hogy azt gondolták, hogy az akkori közeg azt sugallta nekik, hogy olyan nemzetté kell válniuk, olyan szimbolikákat is kell használni, és kinyilvánítani az együvé tartozásokat, ami gyakorlatilag kiemeli őket a futottak még Európában dologból, vagy a nemzetek szintjéről is, mert valószínűleg azt várhatták ettől, hogy én ezt vizionálom, így utólag, azt várhatták ettől, hogy kapnak olyan hatalmat, hogy egy EU tárgyaló partnerként szállhatnak be akármilyen
2: hát egy euró nemzeti politikában.
1: Roma és nem roma közötti politikai diskurzusba.
2: Ami de akár meg is be. Történhetett volna, csak...
1: Na de létrehoztak, ami viszont nagyon erős hozadéka, hogy létrejöttek ennek nyomán az európai szinten intézmények, mert létrejött az Európa Tanácsban is valami, létrejött saját transznacionális roma intézmények, ami rendkívül fontos. Viszont nem tudom, hogy milyen, hogy ez valóban az integrációt, meg a párbeszédet segítette, vagy azt mondták, hogy jó, akkor tök jó, most ők ott elhomokoznak.
2: Ez kicsit nekem az az érzésem, hogy minden ilyen nagy szimbolikus intézkedése végére abba fut ki, hogy elhomokozunk. És hogy ez a tapasztalat, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy most az ilyen vízió, hogy majd milyen rossz lesz nekünk, hanem hogy ez a tapasztalat, hogy történik valami, amit üdvözlünk, és azután utána beraknak minket a gyerek homokozóba, és akkor ott mi a lapáttal.
1: Hát az igen,
2: vagy verjük egymás, vagy házat építünk be, hogy igen.
1: Ebbe a kategóriába sorandó, viszont nagyon fontos volna nem elfelejteni az erényeit ennek, és nem tudom, biztos elhangzott már, mert ez az egyik legfontosabb erénye, hogy a cigány kisebbségi önkormányzati rendszer kitermelt egy csomó olyan embert, akire egyébként a közössége mondjuk valamilyen szinten egy idő után már számíthatott. Nagyon sok nő akkor került be a közéletbe a kisebbségi önkormányzati rendszeren belül. És hogy beleszólást, vagy rálátást kaptak legalább azokra az ügyekre, mi az önkormányzat szintjén ment. Most egy dolog, hogy mennyire voltak igazából hatékonyak ebben.
2: Hát meg mennyire alulfinanszírozottak.
1: Igen, tehát, de hogy egy csomó fajta, hogy mondjam, szóval új skilleket tanultak, ez biztos, meg az, hogy a település életében ők valamilyen módon úgy vannak jelen, hogy őróluk beszélni kell, és most már velük is beszélni kell. Ez szerintem rendkívül nagy változás. Az, hogy mit haladtak a 98 kisebbségi törvény óta, mit haladtak meg ezeken a szinteken, az érdemes volna egy átfogó, nem tudom, kutatással így megtudni.
2: Hát de reméljük, hogy én legalábbis vannak ilyen, azért most elsoroltuk a reményeinket, de hogyha ilyen lépésekre kell lebontani, akkor nem lehet sem megszüntetni valamit, sem újjáépíteni, anélkül, hogy nem csinálnak egy átfogó kutatás, hogy mi történt egyébként.
1: Vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen értékelést. Visszamenőleg egy értékelést, hogy akkor most mi történt az elmúlt évek során, mit csináltunk jól, mit csináltunk rosszul, mit kell változtatni. Múltkor volt itt a vendégünk, a Dancs Misi, aki egyébként az Országos Cigány Önkormányzatban, nem tudom, a cigány önkormányzat létezése óta valahogy ott van. Mármint, hogy így mindig volt valami feladatköre, valami betöltött, most ezt... De talán ő mondta, hogy ez a... önkormányzatiság tulajdonképpen őket nagyon sok olyan dologra rákényszerítette, amit most kritizálnak egymásban. De hogy ezek nem ilyen saját döntések, vagy saját elhatározások, hogy ők most mennyire lettek eszköze, és mennyire tették eszközzé ők maguk is a cigányokat azáltal, hogy kénytelenek voltak ezekbe belemenni. De nem olyan felmentésként akarom mondani, azt, hogy ezt a struktúrát nem a romák találták ki maguknak.
2: Nem, így van. És egy csomó minden olyan hátrányt okozó struktúrát nem a romák találtak ki maguknak Magyarországon, ami egyébként... Tehát, hogy amit tényleg fel kéne számolni, meg megszüntetni, tehát, hogy ilyen a... És ilyen a tényleg a közmunka, ami szerintem egy...
1: Ja, igen, mit is akartam mondani, bocsánat, hogy szerintem nem szabad feladatokat, projekteket, meg nem tudom miket adni az önkormányzat kezébe, és én ezzel egyetértek, mert mindig ebből lett a probléma. De az, hogy meghatározó tárgyalópartner legyen, az egy másik sztori. Mert hogy ők, akik az állam mi intézményi struktúrában gyakorlatilag a kötelező tárgyaló partnere és romák képviselte a kormány felé. Szóval azt, hogy mi mennyire ismerjük el legitimnek, nem legitimnek ezek miatt a választási visszásságok, meg az, hogy kit, meg hogy ez a zsákutca, ez az országos önkormányzatnak a képviselete, és nincs közlekedése a kisebbségi önkormányzatnak a helyszinten, hogy ezek ilyen másodlagos kérdések abból a szempontból, hogy az állam kivel fog szóba állni.
2: Hát ez az elsődleges kérdés, igen. Igen. Tehát ahogy látjuk, hogy azért az látható, hogy azért hogy mondják ezt, a bevett, ez olyanok, mint a bevett egyházak, de hogy azért vannak bevett értelmiségiek, akikkel jelenleg nem tárgyaló partnere az új onnan alakuló kormány, tehát hogy látjuk, hogy nem állnak egyelőre szóba, és hogy azért te, hogy mert ez a vonal, hogy tényleg a régiekkel
1: hát, nem.
2: Nem
1: tudják, hogy mit kell csinálni, vagy nem tudják, hogy kivel kell csinálni.
2: Vagy nem tudják, nem hogy tudjuk, kivel igen. kell
1: vagy
2: csinálni.
1: Már, vagy pont az ellenkezők már tudják, hogy mit és kivel fognak csinálni, de a, érted? Ez is lehet. Tehát most minden lehet. Most semmiről nem tudunk konkrétat, de az, hogy csend van ezen a vonalon, az biztos.
2: Elképesztő csend
1: van.
2: Mert
1: az, hogy lesz himnusz a beavatáskor, vagy az, hogy van egy miniszteri elnöki kabinet, vagy nem tudom, tárcán belül egy személy kinevezve ezekkel a ügyek, ezek az ügyeknek az összefogására, koordinálására, az még nem jelenti azt, hogy tudjuk, hogy kikkel és mit fognak csinálni.
2: Hát igen, és ugye, ahogyan van az a, azt hiszem, 5 roma származású képviselő került a igen. parlamentbe, de ugye azért még nem látjuk, mert ugye azért maradjunk annyiba, tehát hogy oké, hogy az szuper, hogyha valaki képviselő, de azért miniszteri, egyrészt miniszteri szinten, másrészt azért az államtitkárság szintjén nagyon sok ügy dől el, amit lehet lobbizni bentről, tehát hogy nem egy látjuk,
1: nem
2: hogy kulcs...
1: pártot kell, hogy képviseljenek.
2: Így van, de hogy kulcs pozíciókban, tehát hogy a hogy mondják ezt, tisztviselőként nem látjuk, hogy kik fognak belépni egyébként a miniszteri helyekre, tehát hogy például én azt nagyon szeretném, vagy várjuk, hogy Orsós János az valóban egy államtitkári pozícióba kerül-e.
1: Hogy ez a mi víziónk.
2: Ez a mi víziónk, de hogy ugye azt Magyar Péter is kijelentett, hogy nagyon fontos, és nagyon, tehát hogy nagyon számítanak rá, és hogy egy nagyon fontos pozícióban fog a tanár úr lenni, és hogy ezt ő valóban kijelentette, de hogy tényleg csönd van.
1: Én nem hallottam így. Azt
2: Pécsen egy fórumon ezt nyilatkozta a lendő miniszterelnök, hogy...
1: Nem az, hogy tárgyaláshoz lennek is többek között Orsós tanár úrral, én ezt hallottam, de mondjuk az egy sajtótájékoztató volt.
2: Igen, igen, igen. Nem mindegy, szóval én nagyon, tehát várakozó állásponton vagyok, azt gondolom, nagyon sokan így.
1: Igen, de mondjuk tudod, hogyha én azért mondtam az előbb, hogy milyen nyelvezetet használnak, hogy mire kell számít, hogy ha már ebből valamit megtudnánk, hogy elindulunk, az, hogy inklúzió, integráció, hogy nemzetiségnek, kisebbségnek fogják-e hívni, hogy szegregátum lesz, vagy hogy fogják ezeket a helyeket, nem? Mert ugye eddig minden politika változtatott ezen. Ugye az országos cigány önkormányzatok is már 1 millió neve volt.
2: Igen.
1: Most éppen a nemzetiségnél tartanak, és ezek azért fontosak, ezek nem csak elnevezések, ezek teljesen más módszereket, teljesen más jogokat, teljesen más felhatalmazásokat jelentenek. Na ugye eleve megtévesztő, hogy az önkormányzatnak hívják a cigány önkormányzatokat, abból a szempontból, hogy mást vizionálnak bele, mint amilyen a valódi funkciója, abban, hogy önkormányzatnak nevezik őket, és hogy más az elképzelés, más a fogalmi tudásunk arról, hogy mi egy önkormányzat. Szóval én ezért vagyok kíváncsi ezekre a dolgokra.
2: Hát szerintem nagyon sokan kíváncsiak vagyunk.
1: Mert ez már egy csomó dolgot keretezhetne.
2: Nem nagyon hallunk róla semmit. Tehát, hogy nyilván halljuk az elszámoltatást, ami szintén nagyon fontos. Tehát, hogy most így a magyar társadalomnak a prioritásait nézve, alapvetően ugye ők nagyon várják azt, hogy a vagyon visszaszerzés az legyen, de hogy érted?
1: Tehát, de igen, hogyha hosszú távon, mert középtávon nézzük a roma ügy, az egy prioritás, és ami rövid távú dolgok is vannak vele, mert tényleg nem látják, hogy valójában milyen szörnyű a szegénység az országban, ami a romákat nagyon durván sújtja.
2: Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy ezért mondom azt, hogy csönd van, és hogy ez nagyon nagy hiba. Mert hogy erről már most kéne beszélni, tehát hogy most van az a felfokozott hangulat, hogy nem túl szexi témákról is lehetne beszélni, mert hogy most még ugye mindenki ennek a kormányváltás vagy rendszerváltás eufóriájában van.
1: Tehát, hogyha valamiről szó van, akkor arra reagálnak.
2: Így van.
1: És az, hogy most a román gyakorlatilag meg a legtöbb, akik hozzászólnak ügyekedés, akkor most köszönhet az RSK-nak, hogy legalább napi szinten valamit még bedob a köztudatba, hogy az emberek kezdjenek el gondolkodni és beszélni, de ott is le lehet szűrni egyébként a kommentek alapján, a posztjaik alatt, hogy tényleg mindent eltörölni gondolkodás van.
2: Igen.
1: Mint hogyha ez megoldana bármit is, ez az ignorálni, hogy mi a valóság, és hogy akkor lesz jó, hogyha mindenki magyar lesz, hát mindenki magyar. De nem akkor lesz mindenki
2: ez nem
1: magyar,
2: kérdés,
1: hogy, hogy azt, ami a sajátossága, azt meg elveszük tőle. Szóval, hogy én úgy érzem, hogy...
2: Hát, hogy ne csúszunk bele egy asszimilációs politikába.
1: Ezt a helyzetet kellene most használni arra, hogy reaktív az felálló új kormány, vagy legalábbis a készülő kormány, és hogy ezt így...
2: Mert hát, ahogy látjuk, párbeszédbe tudnak lépni akkor is így civilekkel, vagy meg, vagy de olyan erős emberekkel. Tehát, mint az oktatási minisztérium ugye kapcsán volt ez a, és ugye ott tényleg megszólaltak szakértők. Tehát, hogy a roma ügyek kapcsán ugyanúgy meg tudnánk de hát, szólalni.
1: Igen, de ugye a megszólás, igen. Hogy igen, hogy nyilatkozzanak már, mert most már a kinevezett miniszterek gyakorlatilag már mondtak valamit. Igaz, hogy sokan felszólításra, de mondtak valamit arra, hogy mire lehet tőlük számítani. Még akkor is, hogyha mondjuk egy-kettő nagyon szimbolikus volt, WC papír, meg újra szabad orvos választás,
2: így
1: vagy
2: van.
1: Tudom, micsoda.
2: Hát ezek amúgy, igen.
1: Egy
2: fontos kérdések, egy, mert a szabad orvos
1: igen,
2: választás.
1: Igen. Mert sok minden kapcsolódik hozzá. És hogy, de hogy a roma ügyben nem láttuk ezt a megszólalást még.
2: Nem, csönd van, de ezt mondom, hogy zavaróan tudom, csönd.
1: Mondjuk, hát még az elején vagyunk az egész dolog, de egyébként ebben meg bele lehet bukni. Akárhány év alatt is ebből bele lehet bukni. Szóval ezt érdemes volna sokkal figyelmesebben kezelni egyrészt, másrészt meg, hogyha nem kezdünk el mi magunk ilyen diskurzusokat, akkor honnan vegyék az igét. Horváth Aladának volt egy ilyen kezdeményezése, ami tök szimpatikus volt, hogy gyakorlatilag majdnem időben, lehet, hogy már korábban kellett volna, összehozott egy csomó embert, és egy ilyen javaslatcsomagot összerakott, tehát egy kicsit ilyen bázisdemokratikusan egy csomó embert elhívott.
2: És azt hallottam, tehát hogy ebből lesz, tehát folytatódni fog a munka, tehát hogy aha, konkrétan...
1: És hova került ez az anyag?
2: Hát egyelőre én úgy tudom, hogy a sajtónak fog kimenni, vagy kiment már, illetve a miniszterelnök, a leendő miniszterelnök is meg fogja kapni. Aha. És de hogy itt emberek szabad idejükben...
1: A minimum, amit ugye elvettek és átadtak.
2: Igen, igen, mindegy, igen.
1: Akkor volt egy olyan is, hogy... Na, jó volt még ilyesmi, egy ilyen kezdeményezés, ahol megpróbálták átadni az információt arról, hogy mit szeretnének az emberek.
2: Hát szerintem azért volt egy csomó ilyen kezdeményezés, helyi szinten is volt, hogy önkormányzati szinten, ebben mondjuk mi is benne voltunk, amikor Józsefvárosi önkormányzatnak adtunk át egy javaslatcsomagot, amit elfogadtak végül.
1: Hát mint a testületen, de arról inkább
2: ne beszéljünk, hogy valósították meg.
1: Most erről a tiszta dologról beszélek, hogy ugye az Aladáron kívül ki volt még, akik így megkínálták őket gyakorlatilag valamiféle javaslatcsomaggal.
2: Hát én most így pontosan nem tudom, szerintem az Aladár volt az egyetlen, aki most így elkezdett ebben proaktívan igen. Így beleállni, hiszen nem nagyon helyesen tette, hiszen ott azért mégiscsak van 30 év ilyen-olyan tapasztalat, és össze, nagyon sok embert igen, hívott össze a területeknek igazából a szakértőit, szóval azért ott...
1: Hát most az is kérdés, hogy tényleg... Most ugyanoda térünk vissza, hogy akarnak-e kívülről valamit, vagy nem akarnak kívülről összeszedni valami információt?
2: Hát szerintem nagyon-nagyon nagy...
1: Egy százszónak is egy a vége, hogy mondjanak már valamit.
2: Mondjanak valamit, és egyébként meg, tehát hogyha nem akarnak kívülről valamit, akkor az egy nagyon belterjes akkor, dolog lesz, és az nem, igen, nem
1: akkor
2: feltétlenül
1: akkor feltételezzük, hogy ők mindent tudnak, de akkor mondják el.
2: Igen.
1: Akkor mit fognak csinálni? Mi lesz mondjuk az első 100 napban, ami a romákkal konkrétan kapcsolatos?
2: Igen.
1: Ezt
2: nagyon szeretnénk, igen. És továbbra is boldog anyák napját kívánunk minden nőnek, és ne felejtsétek el, hogy görög istennőtől származik az ünnep, tehát mi nagyon istennők vagyunk.
1: Igen. Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: Sziasztok, kedves hallgatók, köszöntünk titeket szeretettel. Bemutatom kedves vendégünket, Vikit, Horváth Viktória.
1: Sziasztok!
0: Köszi, hogy eljöttél. És hát ma egy jeles nap van, ugye anyák napja, úgyhogy remélem, hogy családi ebéd megvolt, és boldog anyák napját kívánunk minden kedves anyának. Viki, téged hallgat valaki?
1: Nagyon remélem, hogy igen, mert beizzítottam a családi csoportunkat, hogy lesz ma az a beszélgetésünk. Úgyhogy, ha követtek minket és hallgattok, akkor sziasztok, és nagyon köszi, hogy ti is itt vagytok otthonról.
0: És akkor te is kiválhatsz.
1: És boldog anyákat, igen, ma akit csak igen. Tudtam, felhívtam telefonon. Én nagyon szeretek egyébként a barátnőimnek is, akikről tudom, hogy anyukák vagy... vagy éppen várandósok, vagy babát szeretnének, akkor nekik is szoktam kívánni.
0: Jaj, hát ez nagyon, nagyon kedves tőled, igen, ez egy nagyon szép gesztus.
2: Videót azt addig odaadott, hogy megkeressem.
0: Vikivel egyébként az ismerettségünk nagyon érdekesen alakult. Mi egy szakmai közösségben, női, ráadásul női közösségben találkoztunk. Szerintem nem sértünk semmilyen reklámszabályt, hogyha elmondjuk, hogy ez a Business Women Network, tehát tulajdonképpen ez kicsit ilyen, hát nem is kicsit egy üzleti szakmai közösség, és aztán valahogy összeraktam a képet, hogy én követem a Járatlan Utakon fesztivált már a Facebookon, és egyszer csak megláttam, hogy a Facebook oldalán a fesztiválnak ott van Viki, és akkor az egyik ilyen női egyesületi alkalmon el is hívtam ide hozzánk, hogy meséljen a fesztiválról, ismertesse meg a hallgatókkal is, mert szerintem lehet, hogy pár hallgató azért ismeri. Úgyhogy egyrészt ez lesz a téma, mármint a fesztivál, illetve Vikinek a saját kalandjai, hiszen ő is azért egy elég aktív utazó, most már ugye 10 éve, tehát jubilál az utazásban, 10 éve kalandorkodik a világban, úgyhogy erről is fogunk mesélni. De mielőtt belevágnánk, mutasd be magad, Viki, egy pár szóban, mit csinálsz civilben?
1: Jó, nagyon köszi a mikrofont, és hogy meghívtál, és tényleg egy ilyen üzleti eseményen találkoztunk, amit az Egyesülettel szerveztünk, és én nagyon szeretem, amikor két közösség össze tud érni, úgyhogy szívesen beszélek a Járatlan Utakon Fesztiválról is. Amit rólam érdemes tudni, én most jelenleg menekültügyi kutatóként foglalatoskodom a mindennapjában, illetve kreatív munkákat végzek vállalkozóként, és amikor tehetem, akkor utazom. Szerintem, hogy bele fogunk menni, hogy az elmúlt években ez hogy mint alakult, és igen, szóval az utazás 10 éve az életem része, elég sokat stoppoltam, és különböző alternatív módokon próbáltam ezt megtenni. Azt hiszem, 30 plusz országban jártam.
0: Az igen.
1: De van egy listám, amit szeretek néha kipipálni, de igazából nem ez a fontos. És hát az elmúlt években az realizálódott bennem, hogy igazából kiskorom óta az az álmom, hogy világutazóvá váljak, és hogy amennyi országba csak lehet eljussak, és nem a számok miatt, hanem egyszerűen nagyon, nagyon érdekel, nagyon szeretem, amikor a kultúrákba bele lehet érezni, be lehet lépni akár szó szerint valakinek a házába is meghívásra, és beszélgetni, leülni együtt, megnézni, hogy ki hogy tölti akár a vacsora időt, vagy a mindennapokat, és szerintem ez egy iszonyatosan különleges dolog a világban, és én úgy harangoztam be az ismerőseimnek, illetve akik így nézik, hogy miket szoktam kirakni a social médiába, hogy beszélni fogunk a kulturális érzékenyítő képességéről is ennek az egésznek, hogy mit is csinál velünk az utazás, mert hogy engem abszolút, tehát hogy olyan empátiát sikerült magamévá tennem az emberek által és az élmények által, amiket átéltem, hogy mindenkinek csak ajánlani tudom.
0: De ez az empátia benned volt azért, gondolom, tehát hogy valamilyen szinten az, hogy az ember így el tudjon kezdeni az életében ilyen dolgokat megvalósítani, illetve hogy érzékeny legyen valóban a kulturális különbségekre, ez feltétlenül

0: tényleg járnak, vagy jártak, amerre csak tudnak, tudtak. És igazából már több év eltelt az első utazásaim után, mire rájöttem, hogy ez mennyire is része volt egyébként a családomnak.
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy jött nálad az ihlet, vagy a kattanás,
0: Az
1: vagy nem is
0: első.
1: tudom, igen, hogy fú, most nekem akkor most utaznom kell.
0: Hát őszintén tök máshonnan érkezett. Én Győrmellől származom, és a családom azóta is ott él, és a középiskola után Pécsre mentem tanulni.
1: Na, hát az is már egy kalandát, Győr és
0: Igen,
1: Pécs.
0: nagyon spontán jött az a döntés egyébként, és aztán ott már így mocorgott bennem ez a travel bug, hogy én menni akarok, és ezt hangoztattam folyamatosan a barátaimnak, de tudjátok, van az, amikor várjátok, hogy jöjjenek veletek, és aztán senki nem ér. Vagy hát mindenki szeretné, de aztán senki nem
1: Mind
0: ér.
1: Mint amikor mi elmegyünk. A családból nem akarnak jönni.
2: Nem redvéseket szokott
1: lenni. Nagyon miért.
0: Igen. És aztán rájöttem, hogy oké, akkor nem érdekel, akkor elindulok egyedül, és őszintén először még csak egy mozira mentem el. Először egy mozira a Saul erre akartam nagyon eljutni, és egyszerűen senki nem jött el velem, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor nem érdekel, és láttam, hogy ezt lehet egyedül, és aztán elkezdtem onnantól kezdve a kávézókba bejönni, tehát ilyen apróságokkal, mindennapi dolgokkal kezdődött, és aztán jelentkeztem közben Erasmusra Spanyolországba, ahol követelmény lett volna a spanyol nyelv, úgyhogy majdnem nem is jelentkeztem rá, mert akkor kezdtem el angolul tanulni, meg használni a nyelvet, de szerencsére ott hagytam a listámnak az élén, nagyon vágytam Spanyolországba, és az is lett végül az első repülőutam, és azért engedtek ki, mert nem találtak spanyol tanárt, aki vizsgaként így meg tudott volna hallgatni, úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogyha valami ilyesmi miatt nem akarnak valamit megpróbálni, próbálják meg, mert hogy sose lehet tudni.
1: Így van, meg hogyha az embernek ott kell lennie valahol, akkor szerintem ott lesz.
0: Igen.
1: És mikor találkoztál a fesztivállal?
0: A fesztivállal szerintem 8 éve kb., de már nem tudom, mióta mondogatom, hogy 8 éve. Igazából most 10 éves a fesztivál. És emlékszem, hogy még régen, amikor ilyen nagyon egyszerű volt a Facebook, és mindenféle dolgot lehetett olvasni az üzenőfalon, nem voltak reklámok, hanem tényleg olyan volt, mint egy nagy kollektív chat. Akkor olvastam Csunka Gábornak, az alapítónak az egyik üzenetét, hogy önkéntesként lehet menni erre a fesztiválra. Hát mondom, én biztos, hogy el fogok menni, szerintem akkor jöttem haza a kb. Spanyolországból. És így kezdődött, önkénteskedtem, és aztán mindegyikre, amire csak tudtam, fesztiválra visszajártam, akkoriban még novemberben, illetve nem is emlékszem, hogy ez hogy volt pontosan, de igazából novemberben szokott lenni a nagy fesztivál, eleinte a Fáklyában, néhány éve kellett a Fáklya helyett egy másik helyet találnunk, és februárban, vagy február végén, március elején pedig az utazás kiállításon a Hung Expo-ban, és ez az elmúlt egy-két évben átalakult, nagyon izgalmasan egyébként, mert elkezdett nőni ez a fesztivál, és kinőttük már a korábbi helyszíneket, átalakultak az együttműködések, és a november itt most már az Európai Event Centerben rendezzük meg, illetve most volt az első ilyen pilot alkalom, mondhatni novemberben, és a következőnek egyébként már a dátuma is megvan, november közepén. A februári Hung Expo-s alkalmak úgy alakultak át, hogy egy napon viszünk néhány előadót, és őket a nagy színpadon lehet meghallgatni, és amit bevezettünk szintén tavaly, az pedig egy mezitlábas fesztivál, az most július első hétvégén lesz, az pedig azért tartottuk fontosnak, mert láttuk, hogy nő a fesztivál, és már kicsit megy el az ilyen hátizsákos, nomádos, színesebb, hippisebb vonaltól, de szerettünk volna a gyökerekhez ragaszkodni, hiszen mi is ezért vagyunk ennek a közösségnek a részei, és szerintem talán egy másfél éve lett kimondva, hogy megalakulunk egy szervezői csapatként, most már többen. Egyébként 3 ember az, aki a legtöbb munkát beleteszi, és

0: És néhányan csatlakozunk hozzájuk, akik meg így a háttérmunkát, illetve helyszíni munkákat, munkákban tudjuk őket segíteni.
1: Akkor tulajdonképpen, amióta te úton vagy, mondhatni igazából a fesztiválnak is a segítője, illetve önkéntese vagy, illetve te is szoktál előadásokat tartani, hogyha ja, jól igen. tudom, panelbeszélgetéseket.
0: Igen. Abszolút. Ez a fesztivál közössége nekem már az ilyen kibővített családomnak a része, és tényleg általuk nőttem fel azzal, aki ma vagyok, és emlékszem, hogy az első stoppos papírt, vagy ilyen, hogy is hívják, egy kis prospektust találtam a magyarországi stoppos versenyről, amit Hungarohicsnak hívnak. A mai
1: van
0: napig...
1: stoppos verseny?
0: Van ám.
1: És az, de az úgy kell elképzelni, hogy kiér oda előbb, van egy úti cél, és stoppal kell menni, és akkor...
0: Igen, Bors Adrián a szervezője, és most nem tudom pontosan, hogy évente hányszor szervezik meg, vagy hányszor szervezi meg, de párosával lehet indulni, van saját nevete, kaptuk egy ilyen stoppos füzetet, amiben pontokat lehet gyűjteni. Te ismered esetleg?
2: Nem, és sose hallottam még erről. Nem.
0: Na, akkor mondok még néhány dolgot.
1: Mondj, ez nagyon érdekes.
0: Igazából mindenféle feladat van. Egyrészt kombózni is lehet településeket, általában Magyarország határain belül, de úgy tudom, régebben volt olyan is, hogy ország határon kívül is többnaposok voltak a versenyek. Amin én voltam, az egy... Nem, az is azt hiszem kétnapos volt. Na mindegy, kicsit kopnak már az emlékeim, de volt egy olyan, hogy például pontokat lehet azért gyűjteni, hogyha mondjuk énekelünk a sofőrrel, és ezt felvesszük videóra, hogyha szelfizünk a sofőrrel, vagy tényleg két-három kombináció meg szokott adva lenni, hogyha ilyen nagyon nehezen elérhető településekre egymás után eljutunk, akkor arra X pontot kaphatunk, vagy Adrián tárgyakat helyez el az országban, ő szerintem mindenhova stoppal jár, és akkor azokat, aki... Ugye azt egyszer lehet megtalálni, tehát hogy lehet, hogy te elmész oda, és akkor már valaki elvitte előled. Szerintem iszletesen jó, és általában az estéket meg egy adott helyen szoktuk tölteni, hogyha eljutunk egyébként oda, emlékszem, mi itt a Tatabányára kellett, hogy elérjünk Pápáról néhány óról.
2: Hát ez még nem stoppal is nehéz.
1: Igen,
0: igen, és
2: autóval megy az ember akkor is.
0: Főleg azt hiszem, talán decemberben volt ez, szóval 4 óra felele is ment oda, de nagyon jó élmények. Na és akkor az a kis... flyer, amit találtam a fesztiválon kb. 8 éve, akkor láttam, hogy basszus, stoppolni kéne. És aztán el is indultam, szerintem valamelyik következő versenyen, és 2019-ben nagyon beindult az életem, mert akkor mentem el egy fél évre Új-Zélandra tanulni, de az is olyan volt, hogy konkrétan egy ember nyerhette el egyszerre ezt az ösztöndíjat. És tudtam, hogy Új-Zélandon szeretnék majd sokat stoppolni, konkrétan szerintem egy-két héttel előtte kezdtem el, és a verseny is akkor volt, de Új-Zéland az egyik legbiztonságosabb országa a világban, lehetett ott is horror sztorikat hallani, de életem egyik legmeghatározóbb élménye volt, egy ilyen mérföldkő.
1: Hú, hát így teljesen így kerekedik a szemem, hogy stoppos verseny, stoppolás, Új-Zélandon stoppolás, hogy mondtad, hogy lehet hallani horror sztorikat, de hogy biztonságos,
0: ezt
1: hogy...
0: inkább nem mesélem.
1: Igen, majd egy másik műsorban. De hogy tényleg ezeket a félelmeket, hogy lehet leküzdeni, vagy neked volt-e bármikor akár kalandodnál, vagy Új-Zélandon, vagy más utazásnál félelmed, és te hogy küzdötted le?
0: Hát megértem, hogy beszélünk a kudarcokról, és azt szerintem ide is tudom csatornázni. Van, amikor le lehet küzdeni a félelmet, mert mondjuk van egy olyan drive-od, nevezhetjük bátorságnak, nevezhetjük ösztönnek, bárminek, és az át fog vinni mindenáron, mindenen, tehát hogy nem igazából a megoldást fogod keresni, és nem feltétlenül fog egy félelem megállítani. és nem kell, hogy tökéletesen sikerüljenek a dolgok. De van, amikor nekem az elmúlt 2 éven volt ilyen, amikor alig utaztam, és nagyon azt érzem, nagyon mélyen vagyok, és hogy egyszerűen, hogy éltek le éveket úgy, hogy nem igazán van utazás benne. Mondjuk ez is érdekes, mert voltam közben Iránban, meg volt egy 5 napos balkán stopos tripünk Szabó Virággal, az egyik legjobb barátnőmmel, ott meg 5 nap alatt végigjártunk 6 országot, nem azért, hogy reklámozzam, hogy minél gyorsabban menjünk végig egy országon, hanem ennyi időnk volt, és valahogy körbe szerettünk járni és visszaérni. Szóval nekem az például egy kudarc élmény volt, hogy nem volt az utazás már csak a gondolkodásomnak a része, hogy akkor most hova megyek legközelebb, és annyiszor megkapom, tehát aki utazó, szerintem erre rá tud nagyon kapcsolódni, hogy megkérdezik folyamatosan, amikor találkozik emberek, hogy hova mész legközelebb, mikor, mik a terveid, és amikor nincs ilyen, akkor az nagyon nehéz. És a félelmek, hát most gondolkozom, igazából 2 olyan stopos történetem biztos, hogy volt, amikor örültem, hogy kiszálltam a kocsiból. Az egyik nagyon félelmetes volt, ez pont Új-Zélandon, amikor most nem is tudom, mennyire kell az ilyenekbe belemenni, de
1: iszletesen... Menjünk, vagy menjünk. Max kivágjuk.
2: Nem
0: is tudom, hogy ezt otthon elmeséltem el.
1: Na hát akkor most a család kagylózik.
0: Fogjátok be a fületeket.
1: Jó, de tényleg csak, hogyha akarod.
0: Nem, olyan volt egyébként, tehát, hogy párszor elképzeltem, hogy tehát, hogy komolyra fordítva szólt, az volt, hogy akkor nem egyedül is stoppoltam, 2 voltunk a lakótársammal az északi szigeten, és satúfékkel megállt nekünk egy maori sofőr elől a feleségével, és hát a partnerem, akivel voltam, ő nem stoppolt minden előtte, szóval simán beszállt a kocsiba, ennek is van egy igazából protokollja, hogy érdemes, hogyan tudsz biztonságban maradni. Hát nem az az első pont, hogy kérdés nélkül beülsz. És akkor így behuppantam mellé, mert hogy sietés van, meg mit tudom én. És na, hova mennek ők? Ja, azt nem tudom, mondom, baszki. Jó, és akkor kiderült, hogy a sofőr részeg volt, meg szerintem drogozott, tehát így érezhető volt rajta, hogy ilyen hát valahol máshol jár. És nagyon gyorsan mentünk, konkrétan a 20 perces távot megtettük kb. 10 perc alatt, és az útnak a másik oldalán. Oh,
2: igen, és a feleség akkor ott ült mellette?
0: Mind a ketten hasonló állapotban voltak.
2: Ja,
0: és folyamatosan azt képzeltem, tehát ott én tényleg féltem, hogy elképzeltem, hogy hogyan lehet ilyen helyzetben akár meghalni, más ilyen, tehát nem emlékszem másik hasonló, illetve volt még egy eset, amikor homokdűnékről csúsztunk le, és annyira meredek volt, hogy azt hittem, hogy hát nem a homokdűnéken, hanem valahol a levegőben fogunk kikötni, az is ijesztő volt, mind a kettő Új-Zélandon. Na de végül ennek a sofőrös útnak az lett a vége, hogy örültünk, hogy kiszálltunk, mert konkrétan a végén jött szembe velünk a forgalom, és a forgalom ment le, hogy mi elférjünk. És kiszálltunk, örültünk neki, hogy kiszállunk, és még így utánunk kiabálnak, hogy hé, srácok, én mit akartok meg? Csak egy selfie-t, jó, csinálj, aztán utána mi így lelépünk.
1: Hú, azért ez tényleg elég kemény, de ahogy mondod, akkor végül is vannak helyzetek, amiket azért el lehet kerülni, hogyha az ember már egy rutinosabb, vagy tényleg betartja azokat a szabályokat, amik mondjuk egy ilyen stoppoláskor szükségesek.
0: Egyrészt igen, másrészt igazából veszélyes helyzetek itthon is érhetnek, szóval nem érdemes azért kihagyni ezeket.
2: De mondjuk azért így nőként szerintem pláne veszélyes ez a stoppolás, tehát hogy azért így van egy kockázat, hogy most bármilyen szimpatikus is a sofőr, vagy normálisnak tűnik, hát sose lehet tudni, hogy most épp milyen,
0: igen.
2: Nincsenek-e valami hátsó szándékai.
0: Igen, és amikor egy nap alatt többen megmutatták az ilyen hátsó szándékaikat, nekem utána rájöttem, hogy utána lett kicsit elegem, és akkor már tartottam stoppos női kerekasztalokat a Járatlan Utakon fesztiválon, de éreztem, hogy jobban rámegyek a biztonságra, mint magára az élményre, és innen tudtam, hogy bennem az az élmény még nagyon dolgozik, És igen, tehát hogy nem beszélhetünk ennek a nagyon pozitív oldaláról, anélkül, hogy nem mondanánk el, hogy tényleg nőként érdemes odafigyelni különböző aspektusaira.
2: Mondjuk ennyiből jobb, ha ketten vagytok.
0: Igen, és akkor ezért is vállaltam tavaly márciusban Virággal ezt a stoppos utat, mert mondom, én nagyon-nagyon szeretnék újra stoppolni, mert tényleg olyan dolgok történnek, amiket elképzelni nem lehet. Új-Zélandon volt olyan sofőrünk, aki megmutatta az avokádó ültetményeit az udvarában, meg a banánjait. Most ez nagyon viccesen hangzik, de annyira random volt az egész, vagy amikor Barcelonából stoppoltam haza, akkor felvett egy sofőr, aki egyébként marokkói, de Franciaországban él, aludhattam a kanapéján, hozott Valenciából, de marokkói narancsokat, és még mindig emlékszem annak a narancsnak az illatára, és ezek ilyen egyszerű történetek, most ezek jutnak eszembe, majd még mondom, hogyha jön valami, de olyan emberi kapcsolatok tudnak szövődni, vagy például az, hogy beülsz valakivel egy autóba, és az ő privát szférája, ahova téged befogad, engem abszolút megtanított, vagy adott egy ilyen ősbizalmat a stoppolás. Úgyhogy igen.
1: De amúgy meg alapjáraton azt feltételezzük a másik emberről, hogy jó, és nem akar nekünk ártani, hiszen bízunk abba, hogy nem fog minket, nem tudom, máshova vinni, vagy kárt tenni bennünk, tehát igazából van egyfajta ilyen jó szándékfeltételezés is a másik emberről, amit azért tényleg, tehát így kéne működni, nem? Tehát, hogy ne bántsuk a másikat, tehát, igen, hogy beülhessünk az autójába, hiszen miért is bántana minket, tehát azért az is egy érdekes dolog, de akkor ezt a kerekasztal beszélgetést akkor viszed a fesztiválról fesztiválra, vagy panelbeszélgetést, a női
0: Ez most kicsit más, amit neked meséltem korábban. Még annyit hozzá akarok tenni, hogy velem ez ilyen, nem tudom, több mint 20 000 kilométer után történt. Szóval azért ez jó pár száz autót jelent, mire tényleg ilyen negatív dolgokkal találkoztam. És amit az előbb említettem, az a stoppos női karekasztal, mert a UFON, a Járatlan Utakon Fesztiválon mindig is szerintem működött a stoppolás A-tól Z-ig kerekasztal, de azt tettem észre, hogy férfiak ülnek be. És nekem tök más élményeim voltak, amikor már elkezdtem, mint azok, amiket tőlük hallottam. És ennek mintájára megbeszéltük, hogy jó, akkor legyen női kerekasztal, mert hogy rájöttünk, hogy erre amúgy tökre van igény, és egyébként férfiak is szívesen beültek meghallgatni. Aztán, ahogy kikapott az életemből a stoppolás, ez a kerekasztal is igazából, most már például nem szerveztük meg, mert rájöttünk, hogy tömörítsük bele egybe, és akkor legyen ott is női résztvevő. Ami viszont elindult, az a Fantasztikus Nők panelbeszélgetés. Ez egy könyvről kapta az inspirációját, aminek ugyanez a címe, Fantasztikus Nők, olyan nőknek a történeteivel, akikről igazából valószínűleg soha életünkben nem hallhattunk. Én azt olvastam, hogy a nőknek, tehát így a történelem során kb. 5%-nyi női történet maradt fent, ami így
1: az
0: a köztudatban benne van, és igen, és akkor jött egy ilyen inspiráció, hogy miért ne lehetne ezt a UFON-i, a Járatlan Utakon Fesztiválon is valahogy megjeleníteni, és ez lett az egyik leghallgatottabb panelbeszélgetés, meghívtam 3 résztvevőt, és megbeszéltük, hogy újabb résztvevőkkel ezt fesztiválról fesztiválra meg fogjuk szervezni. Az volt az egyik ilyen kulcs attribútum ennek a beszélgetésnek, hogy nagyon mélyre tudtunk menni, hogy nem arról beszéltünk, hogy hogyan jussunk el egyik országba, a másik országba a vízumba, tehát nem ilyen technikai részletekről beszéltünk, hanem mindenkinek a saját magához köthető élményeiről, de ilyen érzelmi síkon, meg ilyen tudatossági szinteken is. Úgyhogy ez, szerintem ez a stoppos, ez valahogy így áttranszformálódott, és ez már nem is stoppolásról szólt, hanem Igen. Ja, és ez a könyv, amit említettem, ez tudósokról, kalózokról, hadvezérekről, uralkodókról, kémekről szól. Mm. Szerintem iszatosan izgalmas, úgyhogy ha nem emlékszem, egy nő írta, akinek nem emlékszem sajnos a nevére, megnézhettem volna, de Fantasztikus nők néven magyarul ez elérhető.
1: Köszi az ajánlást, majd berakjuk a műsor ajánlóba, kommentbe a linket, úgyhogy hát ha kedvet kapnak a hallgatók elolvasni. És magán a fesztiválon egyébként milyen témák vannak? Tehát azért jó pár vendéget azért megnéztem én is, hogy kik voltak nálatok. Ugye nálunk is volt egy kettő közös vendég, ugye Rakoncai Gábor, Camino Steve, Kis László, Laci a pilóta, meg még sorolhatnám, szerintem van még egy-két közös vendégünk, de hogy őket hogy szervezitek be, illetve hogy milyen tematikák alapján készítitek el a programotokat.
0: Az egész fesztivál 10 évvel ezelőtt úgy indult, hogy a Gábor, a Csonka Gábor a Vándorboly maga köré hívott embereket, hogy elmeséljék egymásnak az utazásaikat. Uh-huh. És akkor ez még egy ilyen baráti társaságból indult ki, és már kinőtte magát egy 2300-500 fős fesztivállá 2 nap alatt, és tehát, hogy szerintem minden téma megtalálható konkrétan, mert hogy aki utazik, az valahogy rákapcsolódik a fesztiválra. Lehet hallani Szaúd-Arábiáról, Iránról, USA-beli utakról, Dél-Amerikáról, az Antarktiszról. Tehát, hogy akár a Koncei Gábort hozva példaként, nagyon sok olyan őrült fordul meg a fesztiválon, mint ő. És tényleg, tehát, hogy ahogy lehet utazni, az így reprezentálva van ezen a fesztiválon, vízen, levegőben, földön, akár gyalog, akár stoppal, akár hajóstoppal vannak pilóták. Most az előző 2025-ös novemberi fesztivál szerintem az egy csúcspont volt a fesztivál életében, mert hogy még egy űrhajós is csatlakozott, Farkas Bertalan. Akit mesélték a főszervezők, hogy már évek óta próbálják elérni, de nem mutatott nyitottságot arra, hogy beszéljünk, és egyszer csak megkeresett minket.
1: Azt a de jó.
0: Hogy az akkor most szívesen jönne. És Kapu Tiborral is beszéltünk, azóta lehet, hogy ő is meg fog jelenni, szóval tényleg most már földön, vízen, levegőben és az űrben is megfordultak az előadóink, és nagyon érdekes, hogy még a nagy színpadon is képesek egy ilyen belsőséges hangulatot megmutatni a tagok, vagy az előadóink. Szerintem nagyon, nagyon különleges, és aki eljön, ő már tud a közösséghez kapcsolódni, tehát hogy ez egy nagyon inkluzív közösség, és ha utazol, hanem ha csak érdekel valami, akkor nagyon sok nyitott emberrel fogsz tudni találkozni. Ha érdekel egy téma, nagyon sokan például elkaminozni szeretnének menni, vagy különböző túrákat bejárni, szerintem nagy esély van arra, hogy találnak olyat, aki erről be tud számolni. Afganisztánban is egyre többen egyébként megfordulnak. Igen. A volt szovjet térségekből is, szóval szerintem bármire rákérdeznétek, tudnék valakit, aki tud arról mesélni, és egyébként maga a formátum, amiben működünk, az általában úgy szokott kinézni, hogy 3 előadás és 3 kerekasztal beszélgetés megy egyszerre, amit szoktak az emberek nehezményezni, igen. Mert ugye
1: több
0: ez
1: téma,
0: nagyon fomó, és hogyan vagyunk ott mindenhol, de hát ez van, tehát tényleg több 100 előadónk van, és szeretnénk mindenkinek amennyi teret lehet azt így engedni.
1: És hogy kerültél, vagy tehát, hogy ugye te önkénteskedsz ezen a fesztiválon, hogy vártok-e még ugye önkénteseket, hogy van a szervezés, hogy működik, vagy ez egy zárt csapat, és akkor évről évre mindig ugyanazok, vagy azért lehet hozzátok csatlakozni?
0: Abszolút nyitott, és iszatosan örülünk, hogyha új tagok csatlakoznak hozzánk, akik aztán mondjuk szívesen is velünk maradnak. Most én remélem, hogy tud ez a helyszín maradni, és akkor be tudunk olyan szinten rendezkedni, hogy megszokhatjuk a rendszereket, és tudjuk is őket fejleszteni. Elég sok önkéntessel szoktunk működni 2 nap alatt. Be lehet kapcsolódni a korábbi fesztivál előtti háttérmunkákba is, akár grafikai munkákba, akár nem is tudom, önkéntes eseményeknek a szervezésébe. Általában ilyen online munkák vannak a fesztivál előtt, a helyszínen, pedig recepción dolgozunk önkéntesekkel, van egy olyan része is a helyszínnek, ahol az előadókat szoktuk így vendégül látni, és akkor oda is keresünk, akár a termekbe is lehet jönni ilyen felügyelőnek, koordinátornak. Gondolkozom, hogy még mik vannak, de igazából, hogyha valakit érdekel, akkor a járatlótakon fesztivál.hu, vagy járatlanutakon.hu, majd ezt meg kell nézni, hogy pontosan,
2: hogy... járatlanutakon.hu.
0: Ott egyébként előadóként is lehet jelentkezni, meg lehet ott találni az elérhetőségeket, de akár Facebookon is tudtok írni egy-egy üzenetet, hogyha szeretnétek jönni, és abszolút szeretettel fogunk fogadni.
1: Szuper. Most elmegyünk egy picit zenélni, egy olyan zenét fogunk meghallgatni, amit Viki hozott magával.
3: Még egy picit szeretnék kérni egy kis időt, mert...
1: Oké, akkor még...
0: Akkor mesélek.
1: Jó, akkor még mesélj.
3: És meg kell keresni, hogy melyik az, amit konkrétan...
1: Jó.
0: Akkor mesélek rá a számról.
1: Jó, hogy miért ezt választottad?
0: Ennek a címe az, hogy Zsinzsien Azadi, ez pedig a... Nők élet szabadság, ez egy kurd és iráni nemzetközi szlogenné vált, ami kurd eredetű, és igazából a női ellenállásnak a szimbóluma, mert a nemzetközi szinten ismerik, és azt gondoltam, hogy egyrészt iszatosan jó ez a dal, és meg akartuk nektek is mutatni. Tavaly májusban jártam Iránban egy szervezett út keretein belül, pont a fesztivál szervezőinek, a főszervezőknek jeleztem, hogy én is nagyon szívesen vinnék utakat, és egyszer csak megkérdezték, hogy volna-e kedvem betanulni az iráni útnak a koordinálásába, és akkor egy következőt már én vihetnék, és hát sajnos éreztük, meg lehetett tudni azt, hogy itt háborús helyzet fog kialakulni, és ezért is akartuk ezt az utat még megtenni. Úgyhogy iszatosan hálás vagyok, hogy el tudtunk jutni. 9 utassal mentünk, és az volt az egyik legizgalmasabb faktora ennek az útnak, hogy 3 voltunk koordinátorok, 3 nő. 2 magyarok, és volt egy Mona nevű perzsa helyi idegenvezetőnk, és nagyon vicces volt, mert Monát mindig európainak nézték, és azt hitték, hogy nem beszél perzsaul, mert kék a szeme, és ilyen világos barna szőkés haja van, úgyhogy nagyon vicces helyzetekbe keveredtünk. De ott voltunk egyébként 20 napig, vagy 19 napig, és megtettünk 3000 kilométert.
2: Ott is toppal mentetek?
0: Ott volt egy busz, amit kibéreltünk, ez kevésbé volt ilyen, olyan szempontból volt talán alternatív, hogy nagyon nagyon aprólékos, most nem tudom, hogy ez jó szó el, de hogy ilyen olyan helyeket néztünk meg, amiről keveset lehet olvasni, vagy általában csak így azt fog utána olvasni, akit érdekel Irán. És igen.
2: Igen, meg gondolom, a stoppolásot eleve nem is nagyon működik, mert gondolom, egy nő nem nagyon ülhet be egy idegen férfi autójába.
0: Képzeld, hogy működik ott a stoppolás, vannak barátaim, akik végig stoppoltak iránt, pont a már emlegetett Szabó Virág, akit Viri's Travels, Viri utazásai blogon megtaláltok, és találjátok is meg, ő egyébként félig Pakisztánban él, és hát ő volt már, hogy kistoppolt Pakisztánba, vagy hazastoppolt.
2: Tényleg?
0: Igen. Úgyhogy... De egyébként egyáltalán nem annyira veszélyes, mint amennyire gondolnánk, illetve ezt nagyon, hát most félve jelentem ki, mert hogy nyilván a rezsim mindent megtesz, hogy elnyomja a nőket, és tényleg bennem is egyrészt volt egy ilyen nagyon mély tisztelet, amikor kimentünk, de félelem is, hogy nem tudtam, hogy mire számít, csak még akkor is, hogyha évek óta olvasom már, hogy mit érdemes tudni Iránról, akár aktivista szempontból is, és mondtak egy olyat, előre volt egy ilyen felkészítő beszélgetésünk, hogy akár ruhával, bárhogy így, hogy készüljünk, mire kell majd odafigyelni, és hát volt egy olyan történés még előttünk, hogy egy sofőrt azért kiállítottak 15 napra a munkából, mert volt olyan utasa, akinek lecsúszott a kendő a hijab a fejéről, mert drónokkal figyelik az utakat, és velünk ilyesmi nem történt egyébként. De tehát, nagyon érdekes volt ennek a kettősségét megélni.
1: Oké, akkor hallgassuk meg a számot. Yeah.

0: Köszönjük a zenét, arról beszélgettünk itt a zene alatt, hogy Szabi kérdezte, mit is kérdeztél, hogy lehet a zenét hallgatni Iránban?
1: Hát meg hogy most mik a jelenlegi hírek vagy fejlemények Iránban, ugye így ezzel a háborúval, meg bombázással kapcsolatban?
2: Azt ugye említettem, hogy azért is akartunk még kimenni tavaly májusban, mert érezni lehetett, hogy egyre feszültebb a hangulat, és hogy valamilyen háborús helyzet ki fog robbanni, és hát ez meg is történt. Egy-két héttel a hazaérkezésünk után elkezdték bombázni, elkezdte Izrael bombázni azokat a helyeket, ahol mi konkrétan megfordultunk, és hát ez nagyon, nagyon szíven ütött, meg egyből elkezdtük felvenni a kapcsolatot a kint megismert ismerősökkel, hogy ők hol vannak, és hogy az is egyébként nagyon érdekes, hogy néha nagyon mást, illetve általában mindig nagyon más mutat be a média. Én ez is az egyik része a kutatásomnak, hogy mennyivel másabbak a helyi narratívák, már csak az, hogy egy ilyen bombázást hogyan mutatnak be. De mindenféleképp, tehát az, ahogy most Teherán környékét is bombázzák, az nagyon félelmetes, főleg úgy, hogy januárban a rezsim is lekapcsolta az internetet, és egyszerűen elvágta az embereket a külvilágtól, és rengeteg embert lemészároltak. Most meg ugye még ezután még Amerika is beszállt bombázásokkal. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy most pontosan így mit élhetnek át az emberek, akik ott élnek. És mi is volt?
0: Igen, az éneklés.
2: Az éneklés.
0: Igen, hogy az utcán énekelnek.
2: És azért is fontos ez a szám, azért is raktuk be, mert hogy az életnő szabadság, ez a Zsinzsián Azadi, ez egy nagyon erős szlogán, amit hogyha kint szerintem mondanék, akkor mindenki tudná, hogy miről beszélek. Ott konkrétan Iránban nőket ölnek meg azért, mert hogy nem viselik a fejkendőt, és kimutatják az ellenállásukat. Láttunk egyébként nőket, akik nem viselték, és ez azért helyileg is változó, valahol liberálisabban, szabadabban értékelik, vagy tehát így szabadabban veszik a törvényeket, de vannak, ahol meg nagyon komolyan követik a vallási szabályokat, és az éneklés is ide tartozik. Még Afganisztánról lehet egyébként ezt hallani, hogy próbálják minél inkább összezsugorítani a nőket, és már olyat is olvastam, hogy csak az egyik szemük látszódhat ki a ruhájuk alól. Iránról azt tudom, hogy nem lehet az utcán énekelni és zenélni. Persepolisban is voltunk, és Persepolis mellett ilyen nagyon furcsa, diszonáns élmény volt az, amikor konkrétan európai zenéket lehetett hallani, és nekiálltunk táncolni, de egészen addig a testemen is éreztem, hogy hát én szeretek mozogni, meg otthon táncolni, meg énekelgetni, és ezt itt nem mertem. Voltunk egy zenemúzeumban, ami szintén így a -1-re van kvázi elrejtve. Igen, szóval az utcán énekelni nem lehet, viszont amióta nyíltan ellenállásba kapcsoltak a helyiek, azóta nagyon sok olyan videót lehet látni, ahol énekelnek és táncolnak az utcán, és itt Európában el sem tudjuk képzelni, hogy ez ott pontosan mit jelent, mert hogy az embernek az életével járhat.
0: Nagyon komoly. Van-e még olyan kulturális különbség, amit meg tudnál említeni, ahol jártál, és ennyire megmaradt benned?
2: Mondhatok két Iránról?
0: Iránról is, vagy bármilyen más országról?
2: Oké, akkor hát igazából a távolságok nekem nagyon sokat tanítottak, Új-Zéland is, meg Irán is, de például voltam már Kínában is. Új-Zélandon volt ez az érzésem, hogy hát ennél távolabb nem is mehettem volna otthonról, mert Dunedin, ahol tanultam a Déli-szigeten, az így az ötödik legtávolabbi hely, azt hiszem, valahol ezt olvastam, Budapesttől. És az is nagyon sokat tanított, hogy milyen az, amikor olyan távolságban vagy, hogy órákig nem elérhetőek az ismerőseid itthon, mert épp alszanak. és magad kell, hogy megold, bármi is történik. Iránban hazaérve jöttem rá valamire. Az volt az érzésem, amikor hazaértem, hogy így, mintha le lennék vágva. És rejtem, hogy kint az volt az érzésem, mintha össze lennének kötve egy fonállal az emberek. És ezt aztán megbeszéltem arab barátaimmal, hogy az irániak egyébként perzsek, tehát most nem róluk beszélek, de vannak arab barátaim, és egy jordán barátommal megbeszéltem, hogy mondom, te mennyire érzed ezt, hogy egyszerűen annyira közösségi az a kultúra, hogy te nem egyénként létezel, hanem a közösségnek vagy a tagja. És amikor hazaérkeztem, akkor volt egy ilyen érzetem, hogy én most egyedül vagyok, és ott meg bármilyen furcsa, de még a hatalmas Teheránban is azt éreztem, hogy valamihez, hogy így a nagy egészhez tartozom.
1: Ez érdekes, és ez így miben nyilvánult meg, vagy miért érezted így, hogy egy közösség része vagy?
2: Ott kint, Iránban, ott tudtam, hogyha valakinek baja van az utcán, az kapna segítséget. Tehát, hogyha valaki mondjuk elesik, akkor ott lenne valamilyen action. Vagy nem is tudom. Már ahogy például az ilyen kisebb településeken jártunk, és interaktáltunk az emberekkel, ők azt is olvastam Iránról egyébként, hogy itt úgy lehet találkozni emberekkel, hogy ők nem eladni akarnak neked, hanem kapcsolódni. És azt érdemes még elmondani, hogy egyébként Kurdisztán, mi voltunk iráni Kurdisztánban, ami Iránnak a nyugati részén található, és a kurdisztáni vendégszeretet az az UNESCO világörökségnek a része. És persze olvastam ezt előtte, de el se tudtam képzelni, hogy ez pontosan mit jelentett, és ez kb. Olyan, mintha ha van egy szerető nagymamád, olyan, mintha egy minden nap hozzá mennél haza, és ő főzne neked olyan finom evédet, amit te nagyon szeretsz. És ezt egy minden nap meg lehet ott élni, hogy egyszerűen nem akarják rátukmálni a dolgaikat. Tényleg ez olyan furcsa volt, mert például Marokkóban ott folyamatosan az volt az élményem, hogy vegyük meg, vagy akármelyik európai országban, és amikor itthon bemegyek valahova, akkor nem feltétlenül alakul ki kapcsolatom például egy kávézóban a baristával, vagy egy boltban. Tehát így le vagyunk választva egymásról, ott kint meg még az első szemkontaktusban is érződik az, hogy itt valami van. Hogy tovább megy, tovább adódik ez a fonál.
0: Tényleg érdekes, igen.
1: Ja, és akkor még ugye említetted ezt a mezitlábos fesztivált, ami ugye nem fejtetted ki teljesen, de hogy ez akkor igen. Az a Járatlan utakon fesztiválnak egy ilyen alfesztiválja, vagy abból indult ki, vagy abból nőtt ki.
2: Igen. Igen, hát azért is mezitlábos, mert Verőcén egy kempingben szervezzük, szóval tényleg lehet mezitláb mászkálni és a fűben lenni, mert hogy tényleg így a természetben tudunk lenni. Van is olyan workshop, ami arról szól, hogy gyógynövénytúrára lehet elmenni, és ott jóval kevesebb program van, ott inkább azon van a hangsúly, hogy kapcsolódjunk, kint legyünk. Ez egy kétnapos ottalvós. Szóval itt este lehet tábortűz, zenélünk, táncházat tartunk. Jézusom, egyébként annyira jó volt, hogyha majd eljöttök ti is, itt beszélgető társaim a fesztiválra, akkor érezni fogjátok akár a novemberi fesztiválon, hogy nem akartok este hazamenni. És hazakámera helyett mindig bezárják, de innen nem kell. És itt ott lehet aludni, éjszakáig lehet beszélgetni, és meg lehet élni egy olyan élményt, amire a régóta fesztiválra járok, már vágynak, és egyébként az év többi hónapjában is szokott Gábor, Csunka Gábor szervezni eseményeket a saját otthonában, ahol nagyon sokan elférünk, és van, amikor ez ilyen ottavós, hálózsákos bulivá szokott alakulni.
0: nagyon jól hangzik, de hogy így meséltél, visszakanyarodnék a első gondolatok egyikére, hogy az empátiára, meg erre a kapcsolódásra, hogy akkor tulajdonképpen, hogyha van valaki, aki mondjuk így, nem nagyon szeretem ezt a komfortzóna kifejezést, csak most nem jut eszembe jobb, hogy aki most így hallgatja, és azt mondja, hogy fú, hát én biztos, hogy nem tudnék csak így nekiindulni, és akkor ott beülni egy idegen autóba, vagy egyáltalán, hogy induljak el repülővel, vagy beszélgetni emberekkel, hogy nekik mit tudnál tanácsolni, de hogy mondjuk vágynának egy ilyen élményre, hogy akkor ezt hogy küzdjék le magukba.
2: Van erre egy jó történetem, ami nekem segítette megérteni, hogy ilyenkor mi is történik, mert nagyon sokszor csak az van, hogy nem tudjuk. És nem feltétlenül az, hogy félünk. Tehát, vagy ha olyan a félelmünk, aminek tárgya van, akkor azzal lehet mit kezdeni. És még az egyetem alatt volt egy szobatársam, aki mesélte, hogy Németországba fog utazni busszal, ami 16 órányi út. Mondom, miért busszal? Ez nem repülővel. És mondta, hogy hát nem tudja, még soha nem repült, és fél, azt se tudja, hogy ez hogy működik, hogy kell repjegyet foglalni, mi történik a reptéren, és akkor rájöttem, hogy ezt le lehet bontani, és valószínűleg egy csomó ilyen probléma van, ami megakadályoz minket. Szerintem tök jó beszélni valakivel, aki már tudja, hogy mondjuk ez hogy működik, és végig lehet venni a lépéseket. És most nem feltétlenül a stoppolásról beszélünk, a stoppolásra azt szoktam ajánlani, hogy vagy például próbáld ki itthon magad ezen a stoppos versenyen, a Hungarohitchen, amit majd szintén akár be tudunk rakni. Adriánnak majd mondom, hogy így mit szólna hozzá. Egy kis búztalás. Igen, szóval akár a logisztikájáról az egész utazásnak, hogy mitől fél az az illető, mert amúgy tehát nem kell, hogy sok minden legyen nálunk, mert minden megvásárolható külföldön. Tehát ha van egy telefonunk, bankkártyánk, és töltünk,
0: töltő, az
2: útlevél, fontos, személyi, és így igazából ennyivel már ki lehet menni. Én eleinte egy 30 literes hátizsákkal stoppoltam, már Barcelonába is, múzeumra nem, de hogy tényleg nem kell nagyon sok minden, és szerintem nagyon megtanítja az utazás az, hogy mennyire kevéssel is el lehet indulni, meg ez a ne, most komfortzóna, vagy egyáltalán ez a tágítja egy csomóféle képességünket, és nagyon, nagyon kevésben nagyon sokat fogunk tudni szerintem létrehozni. Meg jobban fogjuk bírni az életet. Talán jobb lesz a probléma megoldó képességünk.
0: Egyébként ezt tapasztaltad? Tehát, hogy ilyen váratlan helyzetek, amikbe kerültél, hogy azok tulajdonképpen így beépültek az itthoni életedbe is?
2: Hát konkrétan pont a héten szervezünk egy eseményt egy másik csapattal, és elég káoszos a szervezése, és így láttam a többieken, hogy megijed, tehát ez a mint a hangyaboly, ami így felhördül, hogy jaj, akkor most mi lesz, akkor most horrontottuk el, én meg azt mondom, hogy jó, hát megoldjuk, majd lemenedzselem, vagy nem tudom. Tehát, hogy van bennem egy ilyen zavartalanság, hogy hát ez már nem hat meg, kvázi. Tehát, hogy
0: magasabb hogy annyi az ingyen küszöböd.
2: Amúgy ez egy tök jó kifejezés erre, tényleg, tehát, hogy szerintem sok száz ilyen esetet tudnék felsorolni, ami hozzájárult ahhoz, hogy azt mondjam, hogy tehát, hogy nem kapcsol már be az idegrendszerem.
0: Aha. Hú, egyet vagy kettőt tudnál mondani, ami ilyen nagyon emlékezetes, hogy nem tudom, nem volt nálad valami papír, vagy elfogyott a pénzed, mert ugye sokszor ez is lehet egy gátló hiedelem, hogy úristen, mennyi pénz kell egy ilyen utazáshoz, hogy ezeket hogy küzdötted le, vagy mit tettél?
2: Hát pont az ellenkezőjéről tudok beszélni, amikor Újzenden voltam, most eszembe jutott, hogy nem tudtam, hogy hova menjek. Tehát konkrétan annyi lehetőségem volt, volt félretett pénzem, ösztöndét is kaptam, és rengeteg időm volt, mert nagyon kevés órára kellett bejárni, és egyszerűen már attól zavarodtam meg, hogy akkor most hova menjek, és aznap stoppoltam 800 kilométert, hogy visszamenjek abba a városba, a Queenstownba, a Déli-sziget nyugati oldalán, ahol én nagyon jól éreztem magam, mert rájöttem, hogy megnézhetek én új helyeket, meg tölthetek el több időt ott is, ahol igazán otthon érzem magam, meg jól érzem magam. De például, ami még hát az érzékenyítő képesség, engem oda vitt, hogy menekült ügyel foglalkozom. És 2022-ben csatlakoztam leginkább ebbe a munkába, amikor elindult az ukrán háború, de már előtte években is nekem Szíria az álom desztináció, hova valamiért hívásom van, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért, mert még nem jártam ott. De konkrétan 2021-ben teljesen random a social médiának köszönhetően lett egy ismerősöm Afganisztánból, és épp akkor kezdtünk el beszélgetni, amikor Kabult foglalta el a Taliban. És ezt így napról napra jelentette nekem, hogy mi történik. És azóta is jobban maradtunk, meg próbáltam neki vízumokkal segíteni, mert ő meg akkor nem használhatott elvileg, nem használtak semmilyen elektronikus készüléket, mert azért büntetés járt volna. Úgyhogy amit lehetett, azt így próbáltunk nekem delegálni, és én meg így visszaküldtem neki ezeket a dokumentumokat. Úgyhogy például ez is, meg maga a menekült válság, tehát olyan káoszmenedzsmentet tanultam, hogy abból szerintem így életem végéig el tudok élni, és tényleg nem, meg az egész stoppolás. Már az, hogy tudod mondjuk, mit figyel magaddal egy útra, úgy, hogy mondjuk holnap megy a géped. Én szeretek például most már egy héttel előtte nekiállni pakolgatni, és akkor látom, hogy ja, ez még kéne, de ez amúgy meg tökre nem, és akkor ilyen nagyon kényelmesen nekem már ezért fordult, tehát egyébként kényelembe, vagy a kényelem az elkezdett fontosabb lenni, míg korábban mindig azt mondtam, hogy nekem a komfortzónán kívüliség volt a komfortzóna.
0: És a fesztivál egyébként ebben is tud segíteni, hogy vannak olyan beszélgetések, vagy fórumok, ahol mondjuk, aki tényleg teljesen a nulláról indulna neki, hogy kap ezekbe mondjuk segítséget?
2: Azt tudom mondani, hogy abszolút, tehát hogyha valaki eljön a fesztiválra, és akár előadót, akár csak fesztivál résztvevőt megkérdez, valószínűleg kapni fog valamilyen referenciapontot, hogy őt keresd meg, őt várd meg az előadása után, ennek írja a blogján, nekem is lehet egyébként nyugodtan írni, hogyha valakinek kérdése van. A fesztivál Facebook oldalára is tudtak egyébként írni, de annyira nyitottak egyébként az utazó bloggerek itthon, hogy szerintem bárkinek lehet egy üzenetet írni, akihez mondjuk szeretnétek hasonló dolgokat csinálni.
0: És neked mik a következő terveid? Ugye tőlünk is futóktól szokták kérdezni, hogy mi a következő versenyed, mire készülsz, te mire készülsz, mi a terved?
2: Hát időt nem tudok mondani, hogy mikor fog megvalósulni. Én idén nagyon szerettem volna kistoppolni Pakisztánba, de hát ugye ez most a szinte minden országot érintő fenyegetettség miatt nem fog szerintem megtörténni. Jó kérdés. Mindenféleképpen tőlünk keletre szeretnék eljutni. A tavalyi Balkán trippünk megmutatta, hogy mennyivel izgalmasabb helyek is vannak a világban, mint a modernizált városok. Szarajevót is imádom, oda is nagyon szívesen visszamennék. És most mielőtt eljöttem ide, Azerbajdzsánba nézegettem a repjegyet, ahova igazából ástoppon is el lehet. Úgyhogy meg hát, ami ilyen nagyon tényleg az előbb-utóbb Szíria.
1: Ott még azért most háború van, ugye? Vagy még mindig?
2: Hát most Izraelnek van egy ilyen területfoglalási háborúja, fogalmunk sincs, hogy ugye ezt hova fog kiukadni. És, de igen, Szíriában is, és így úgy hallottam, hogy nem annyira, tehát hogy nem vagyok haditudósító, szóval nem tudok olyan információval szolgálni, ami tényleg akár konkrét lenne, de nem lett jobb a helyzet az ottani rezsimnek a megdöntése óta.
1: Uh-huh. Én ezt hallottam, hogy amúgy régen ilyen nagyon biztonságos, meg kultúrált ország volt így Szíria, tehát aki járt ott, mesélte, hogy hogy meglepő módon tényleg nagyon barátságosak voltak az emberek, nagyon biztonságos volt. Tehát, hogy amíg nem tört ki ez a polgárháború, addig tényleg sokkal jobb volt a helyzet. Hát most biztos azért így elég, most elég kockázatos, meg veszélyes lehet azért odautazni.
2: Hát igen, polgárháború is van, meg külföldi fenyegetettség is van. Szerintem egyébként minden országnak van olyan területe, ahova lehetne menni, meg tudok is olyan embereket, akik jelenleg is mennek akár Libanonba is. De igen, ez már a kockázatos kategória jelenleg.
0: És hogyha valaki attól tart, hogy most dolgozik, alig van szabadsága, de amúgy meg nagyon szívesen menne, nagyon szívesen utazna, neki mit tudnál tanácsolni, hogy oldja meg? Tehát nem biztos, hogy muszáj ugye egy hónapra menni, bár lehet, hogy egy hónapra vagy több hónapra érdemes, ugye, ha az ember már elindul, de hogy igazából ilyen rövidebb időkre is el lehet szabadulni.
2: Abszolút, főleg Európában szerintem, hát környezetvédelmi szempontból nem annyira jók ezek a hétvégi trippek, de nagyon sokan csináljuk, én is szoktam néha, amikor nagyon ki akarok menni az országból.
0: Egyébként az repülős? Tehát úgy érted,
2: repülős
0: hogy
2: is,
0: repülős.
2: Meg egyébként vonattal is ki lehet menni, és attól függ, hogy mennyi időnk van. A vonaton például éjszaka is lehet utazni, és aki tud, tök jót lehet az ilyen fülkékben aludni. De például, hogyha van, akinek van home office, vagy lehet helyfüggetlenül home office-t kérni, akkor akár egy-két napot még a hétből is úgy le lehet csípni, hogy akkor munkaidő után el lehet utazni. És mondjuk vasárnap, tehát nem tudom, mondjuk szerda este, vagy csütörtök este, és akkor vasárnap vissza. Tehát vannak olyan városok, ahol igazából szerintem szinte mindenhol nagyon sokat lehet látni, már csak néhány nap alatt is, és akkor ez lehet, hogy felkelti az érdeklődésünket olyan szempontból, hogy újabb helyeket is megmerünk majd nézni, és szerintem ez egy ilyen tanulási útvonal, és mindenki meg fogja érezni, hogy mennyire tud hozzájárulni ahhoz, hogy minél kevesebb környezetszennyezéssel járjon az ő útja. Erre abszolút bátorítok mindenkit, de hogy ezek nagyon jó lehetőségek.
0: És hogyha visszagondolsz magadra, ugye említetted a adás elején, hogy ti

0: Igazából az, hogy folytassam, és hogy ne álljak meg. Konkrétan volt ez a Vanderberg nevű utazós blogom, ami még mindig létezik egyébként, és imádtam. Egyszerűen azt éreztem, hogy olyan a világ, mint egy játszótér, de ilyen gyermek ilyen fogalmazva, ahol jól érezhetem magam, kreálhatok, alkothatok, és igazából ez vezetett oda, hogy aztán a járatmutakon is már tarthattam előadást, meg kerekasztalokat, és aztán szervezővé is váltam, tehát hogy nekem ez megmutatta, hogy ki vagyok, kivé szeretnék válni, és hogy abszolút lehet. Én egy faluból származom egyébként, és abszolút lehet világutazóvá válni lébényi lakosként is. Szóval egyébként néha visszamentem iskolákba is beszélni erről, mert hogy szerintem hallani kell a gyerekeknek arról, hogy mennyi minden lehetséges lébényből eljutni, Új-Zélandig például, vagy Iránig.
1: Igen, és hogy merjenek elindulni.
2: És azoknak, akik mondjuk most kezdenének el ilyen járatlan utakon utazni, tehát mondjuk, mondjuk eddig nem sokat jártak külföldön, vagy csak ilyen nagyon steril körülmények között, hogy repülő, szálloda, tehát meg volt minden szervezve, és kicsit ők is így kilépnének a komfortzónából, akkor így mit tanácsolsz nekik, hogy mivel kezdjenek, vagy hogy induljanak el?
0: Szerintem egyrészt nagyon sok a zaj, úgyhogy valahogy intuitíve próbáljátok megérezni azt, hogy mi az, amit ti szeretnétek. Mert hogy limitált az időnk ezen a földön, és gondoljátok végig, hogy hova szeretnétek eljutni, és lehet kategorizálni, hogy mik azok, amik közelebbi desztinációk, mik azok, amik távolabbi desztinációk, mi az, amire éppen idő van. Nekem nagyon segített a legelején, hogy elkezdtem írni egy bakancslistát, ami egyébként több mint 200 tételes mostanra, és mindig magammal hordtam, és 3-4-5 havonta mindig újra néztem, és láttam, hogy már megint csekkolhatok ki valamit, de hogy egyszerűen nem folyamatosan néztem, hanem így időközönként is segített, hogy le volt írva, mert arra valahogy így rááll az agyunk. Nektek van bármilyen tanácsatok egyébként?
1: Hú, hát ugye én csak arra gondolok, amiről szintén beszélgettünk az adás előtt, hogy nekem még azt is néha nehéz így elképzelni magamról, hogy mondjuk van egy futóverseny, és akkor hogy jussak el, mondja, nekem nincsen jogosítványom, és akkor fuvart szerezni, meg akkor a szállás, meg minden, és akkor néha már annyira nagy tortúrának tűnik maga a szervezés, hogy a futás lenne a legkellemesebb része, de hogy így néha így ettől így picit így, nem is az, hogy elmegy a kedvem, csak hogy úgy megijedek, vagy hogy úgy elvesztem a lelkesedésemet, hogy hát akkor nem is megyek, mert tök nagy dolog a szervezés, hogy mondjuk egy ilyenen most, hogy így hallgatlak, végül is lehet, hogy azért túl lehetne lendülni, csak az ember egy kicsit így szedje össze magát, hogy tényleg ez a, valahogy ez az akarás, hogyha megvan, akkor lehet, hogy könnyebb úgy nekivágni.
2: Hát igen, szóval ki kell lépni neked is a komfortzónából.
1: Hát nekem nagyon, hát te azért ugye eljutottál Tájvánra, meg azért elég sok helyre szoktál menni, ugye futni, úgyhogy nekem is lehetne tanulni, így akár a fesztiválon, vagy akár tőled, úgyhogy...
0: Te van, hogy jártál futni?
2: Voltam 2-szer Tájvánon.
0: Azt a...
2: 48 órás futóversenyen.
1: Bizony. Okay.
0: Most már bárom, hogy nem kérdeztem többször vissza,
1: hogy majd meghívjátok a fesztiválra, és akkor majd elmesélni.
2: Az is egy komfortzónából kilépünk, csak máshogy.
1: Igen, úgyhogy sok futó azért tudna szerintem sokat mesélni így a futás kapcsán szerzett ilyen futós élményekről.
0: Szerintem jelentkezzetek előadónak.
1: Igen. Tudja, Gábor is, a Koncai Gábor is most van ugye egy 10 napos futóversenyen, úgyhogy nagyon drukkolunk neki, drukkolunk Gábor, és a magyar résztvevőknek a versenyen, úgyhogy nagy hajrá. Úgyhogy igazából én talán ez, hogy tényleg akkor induljunk el, és vegyük a bátorságot, és lehet, hogy sokszor tényleg nem az anyagiak az akadály, hanem az, hogy legyőzzük így a saját félelmeinket.
0: Meg a bonyolult logisztikákat egy jó checklistával.
1: Igen.
2: Én is úgy gondolom, hogy én azért általában az utazásokat így magamnak szoktam megszervezni, tehát én nem sose voltam egy ilyen szervezett

0: utazáson, hogy utazásirodával menni. Tehát én minden szeretek saját magam intézni, hogy repülőt lefoglalni, szállást lefoglalni, ott is megtervezni a programot az adott országban. Tehát én Tajvanra is úgy mentem, hogy bár ugye szervezők meghívtak, de tulajdonképpen egyedül mentem, és mindent a szálláson kívül elmentem a város nézni, futva, tömegközlekedve, metróval, busszal.
1: Na, a legközelebb a stoppolsz.
0: Igen, a stoppolok. Igen, egyébként bevallom, a stoppolást nem próbáltam még, meg engem annyira valahogy nem vonz ez a stoppolós rész, így utazásban, tehát azért szeretek inkább így kényelmesen utazni.
2: Mm-hmm. Megértem. Mm-hmm.
0: Már nyilván azért költséghatékonyan, tehát nem sose voltam még ilyen luxusszállodában, meg nagyon drága utat, tehát én is mindig próbálok azért a költséghatékonyságra rámenni, tehát nyilván fapados repülővel utazom, meg azért olcsóbb szálláson, vagy olcsóbb szállodában szállok meg, ahol de nyilván azért kulturál, tehát hogy azért arra figyelek, hogy tehát valahogy ugye kettő között lavírozok mindig így a költséghatékonyság, meg a kényelem között valahol félúton. Úgyhogy én is azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne féljenek így elindulni, meg megszervezni egy utat. Igazából most már ChatGPT gyakorlatilag mindenben segít. Igen. Tehát az ember beírja, hogy hova szeretne menni, ajánl szállást, repülőjegyet, ott is adott helyen mindent leír, hogy mit érdemes megnézni, hova érdemes elmenni. Akár ha mondjuk azt kéri, hogy mondjuk olyanokat ajánljon, ami nem ilyen turista látványosság, akkor kicsit olyan helyeket fog ajánlani, amit a helyiek ismernek. Mm-hmm. Szóval szerintem már jóval egyszerűbb lett így az utazás, hogy az ember már mindent meg tud magának szervezni.
2: Bólogatok, igen.
0: Igen.
1: Lassan a műsoridő végéhez közeledünk. Mikor lesz pontosan a fesztivál? Ja, most belekérdeztem.
2: A mezítlábas, az július. Már is oda tekerek a naptáramba, ha tekerne.
0: Na, oda menjünk el, Lilla, mindenképp.
1: Ez a camping, meg volt. Jó, oké, igyekszem.
2: Júli 4-5.
1: Tud lendülni, viccelek.
2: Júli 4-5.
1: Jó. Jó, vagy nem alszunk, nem kibírom.
2: Nagyon tök kényelmesek az ágyak egyébként, tehát hogy nem tudom, nem matracok vannak, hanem...
1: Ja, nem, én a sátrazás, az bevallom őszintén annyira.
2: Nem sátor.
1: Ja, jó, akkor jó.
2: Sátrat talán lehet hozni, azt meg kell külön kérdezni, azt, hogy jó. Is lesz, de hogy tehát ilyen kis faházak
1: ja,
2: vannak.
1: Ja, faház, az tökéletes.
2: Faházat gyertek. Szóval júli 4-5 a mezítlábas, a novemberi az meg november 14 és 15. És már lehet rájuk jegyet venni. Úgyhogy
1: szuper.
2: Nagyon ajánlom, és érdemes az utazó bloggereket is megkövetni, mert mindig szoktunk adni nekik ilyen kedvezményes kuponokat.
1: Oké, köszönjük a hasznos infót, vagy pedig, hogyha valaki elmegy önkénteskedni a fesztiválra, akkor...
2: Pláne.
1: Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az élménybeszámolót, köszönjük, hogy eljöttél. Szerintem nagyon izgalmas és nagyon érdekes adás volt, úgyhogy lehet, hogy majd még folytathatjuk. Várunk majd vissza szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó volt ez a beszélgetés, nagyon élveztem. Hogyha bárkinek kérdése van, Horváth Viktória voltam, és nyugodtan keressetek, mi majd úgyis berakunk egy elérhetőséget.
1: Így van, köszönjük szépen.
0: Köszönjük, sziasztok.

0: Ez kemény.
1: Ez, de ismered, gondolom,
0: ismerem, persze, tracket. Hogy Gene Harris, vagy valami ilyesmi.
1: Ronnie Lowe's. Igen, okay. Always There. Amiből aztán később meg is lett az énekel, hogy előbb, vagy nem tudom, hogy mikor. De volt egy ilyen, volt
0: az Incognitónak is. Igen, volt
1: az Incognitó, az később volt.
0: 90-es évek derekán, vagy derekának elején, térde környékén, Kalácsa, bár attól függ, hogy honnan nézzük, ez itt a Búgócsiga, a DJ Eliott.
1: Igen, és DJ Schaeffer.
0: A Tilos Rádióban.
1: Igen, bekapcsoltam a telefont vissza.
0: Anyák napján. Igen. Minden kedves anyukát.
1: Szeretünk titeket, anyukák.
0: Így van. Én ezt most kifejeztem minden anya nemzetiségbe tartozó rokonomnak, úgyhogy... Yeah.
1: Én is, meg aki nem rokonom, annak is. Annak őket is szeretem.
0: Találkoztál egyéb anyákkal is? Rokonokon kívül?
1: Ma nem.
0: Szomszéd anyákkal?
1: Nem. Mm. Nem volt ilyen, de nem is baj, mert gondolok mindenkire, aki anyuka, és
0: minden
1: így,
0: nap.
1: Igen, köszönünk mindent, és nekik küldtük ezt a csodálatos
0: Always there.
1: Igen, ők mindig ott vannak, és hogy hát ez csak egy random, de a most kreált, direkt erre a műsorra kreált a Dance Floor igen. Jazz elnevezésű playlistemről játszottam egy tök random
0: nagyon,
1: számot.
0: Nagyon jó, jól tetted.
1: Igen, mert ma később, miután elmeséltem, mi volt a két koncertélményem, DJ Schaeff hozott egy csomó olyan, tehát most ma arról lesz szó, ugye a diszkó zenében vagyunk, 70-es évek, New York, blablabla, onnan indultunk, és már ezerszer körbejártuk minden módon, hogy a diszkót, és akkor most
0: de
1: ez
0: még,
1: lesz, hogy...
0: Még két módon nem jártuk még két körül módon, a diszkót, igen, legalábbis igen. Azok közül, a módok közül, amik nekünk eszünkbe
1: jutottak.
0: Amit
1: szeretnénk, igen, és az egyik az lesz, hogy kik csináltak diszkózenét, akik amúgy nem is diszkózenészek voltak.
0: Igen, tehát olyan előadók, akik nem diszkó tematikáról lettek híresek, hanem egyéb műfajban alkottak, de azért csináltak egy-két diszkó számot is, vagy diszkó hatású
1: igen.
0: Számot.
1: Most nyilván azért volna nagyon-nagyon-nagyon frappáns a
0: nem
1: részemről.
0: Lesz Rod Stewart, nem lesz Rod Stewart, nem lesz izé. Nem. Ilyen nagyon kézenfekvő.
1: Igen.
0: Csak a delikatesz.
1: Igen. Hát én például Dance Floor Jazz-t hoztam.
0: Én meg
1: dance, ami nem létezik.
0: Dance Floor Rockot hoztam.
1: Nagyon
0: leginkább.
1: Király. Fú, de jó lesz. Ja, és az lett volna a legfrappánsabb, hogy most már rájöttem, de késő.
0: Rock
1: hogy
0: disco.
1: Eric Claptonnak van-e diszkószáma.
0: Biztos.
1: Mert biztos, hogy van.
0: Hát valamilyen funk is izé biztos,
1: ja,
0: hogy...
1: Hát az I Shot the Sheriff mondjuk az...
0: Hát azokon a lemezeken, azokon a 70-es évekbeli Clapton lemezeken biztos van valami kicsit belassultabb, olyan meditatívabb funk szám, ami már diszkóba hajlik, szerintem biztos találtunk volna, hogyha végighallgatjuk ezeket. De miért is hoztad föl Eric Clapton?
1: Ja, hát úgy alakult az életem, hogy...
0: Annyira frappánsak leszünk ma, már érzem.
1: Ez nagyon megy most, igen. Úgy alakult az életem folyása, hogy drága hátos...
0: Lett egy Clapton rajongó apósod.
1: Hát igen, az, ami egy óriási szerencse, igen, tehát kapott tőlünk karácsonyra jegyeket és kettőt, és akkor engem választott, mint ebben a bluesban, és a...
0: Mint a kis Sancho Panza.
1: Testvériség. Igen, hát igen, mi erről tudunk órákat, hát nagyon jó zenéket hallgatni, meg dumálni is róla. Úgyhogy, és ez tegnap történt, úgyhogy nagyon, nagyon szuper volt. Igen, egyébként, és hát igazából nem, tehát, ja, hogy mondjam, nyilván látunk egy profi ilyen utazó cirkusz show-t, vagy hát nem utazó cirkusz, mert nem volt, a zenén volt a fókusz.
0: Gondoltam, hogy azért túl nagy látványelemek nem voltak.
1: Hát
0: vagy...
1: a vizualizáció, tehát az, hogy az nagyon szépen össze volt, az nem.
0: Volt mögötte vetítés, meg ilyenek?
1: Vetítés az volt, aha. És hál' Istennek, mert amúgy mi azt hittük, hogy közel leszünk, de nem láttunk volna amúgy szinte semmit a színpadból, még így sem, mert ilyen ülős jegyünk volt, és akkor így, na mindegy, szóval, hogy így az nagyon szépen ki volt dolgozva, tehát nem úgy, mint régen, hogy három kameraállásból veszik a színpadot, hanem 500-ból, és mindig azt mutatják, aki éppen csinál valamit, és mindig van valami kis körítés hozzá. Ja, úgyhogy tök jó volt, és igazából amire én kíváncsi voltam, hogy inkább lesz-e egy ilyen, na jó, nesztek, akkor itt vannak a slágerek jellege, vagy pedig lesz ilyen jó kis
0: mélyreásás.
1: Blues, az os, ilyen kis dzsemmölés, meg mit tudom én, mert az emberek, akikkel jött, már eleve az előzenekar is, ez az Andy Fairweather Low nevű fickó. Uh-huh. Kíváncsi, hogy kit fogsz ismerni egyébként, mert szerintem tudja, hogy ismersz, de biztos, hogy ismersz embereket. Ő az Amen Corner nevű beat zenekarban játszott, mit nem mindegy, szóval egy csomó olyan a Who-ba vokálozott, csomó lemezen meg, uh-huh. mit tudom én, aztán később Roger Waters-el turnézott, meg nem tudom, meg volt ez a Concert for George, George Harrison-nak a gitárján ő játszott például ezen a koncerten, tehát egy, mit tudom én.
0: Tehát ott benne volt ezekbe a körökbe.
1: Benne, csak igen, a Claptonnak az átlagjában ő gitározik, másodgitárosként, szóval és akkor ők nyomtak egy ilyen, hát ez inkább volt ilyen kis cukiság, hogy volt egy kis tequila, volt egy kis apacs, volt egy kis, volt egy ilyen mix, hogy tequila, apacs.
0: Amin fölnőttünk.
1: Amin fel Peter Gunn, meg ezek, ilyen, de amúgy jó, tehát nyilván jó.
0: Rancsi. Mindegy. Hát nem az tudom. Is egy ilyen gitártrack volt.
1: Aha, ami... biztos az is volt akkor, igen. Szóval az már eleve tök jó volt egyébként, de úgy semmi kérdés. És akkor egyébként a Claptonnak a zenekarra, amely utána néztem, nagyon kíváncsi voltam, és akkor már kapásból a basszeros, a Nathan East, őt biztos, hogy ismered.
0: Nem.
1: Nem? Öcsém, halljátok, kedves hallgatók, DJ Sépnek, hát de honnan ismerném? Hát mit tudom, mindig mindenkit ismersz.
0: De nem, hát ezt nem, jó, nem, okay. nem mindenkit.
1: Kérlek szépen, Nathan East.
0: Igen.
1: Hát ez hasonló, hát nem, kicsit azért fiatalabb, 55-ös születésű, de ő a zenetörténet legtöbbször felvett basszusgitáros, a 2000 lemezen játszik kb. Legutóbbi meg, hát most...
0: Bocsánat, nem mondom ki.
1: Mondjad már.
0: Nem akarom kimondani.
1: Nyugodtan.
0: Nem szabad.
1: Jó, oké. Okay. Szóval játszott a Claptonon kívül a Bee Gees-zel, nem tudom, Stevie Winwood-dal, Brian Ferry-vel, és mit a Herbie Hancock-kal, stb. Tehát itt tényleg ilyen végállt Earth, Wind & Fire, BB King, tehát mindenkivel, akivel így lehetett, és hogy legutóbb például arról lett híres, hogy az a nagy mutatvány, amit csinált, az a Daft Punk Get Lucky című számának a basszerát, azt ő játszotta fel, ami, ugye, ez egy 6 perces szám, ugye, és hogy az a 6 perc
0: végig
1: az...
0: végig bírt basszusgitározni.
1: És ezt végig bírt basszusgitározni 6 percet, és újra, de mert ugye láttam erről egy random videót egyszer, hogy ez úgy történt, hogy egy stúdió session alatt felvették a 6 percet, képzeld, lehet ilyet csinálni, hogy így beülsz és így basszusgitározó, és hogy nincs két, szinte nincs két egyforma taktus benne, aha. Hiába tűnik egyébként egy tök konstans valaminek, hogyha jobban odafigyelsz, akkor tényleg mindig egy picit így...
0: Van benne egy kis varia.
1: Jó, belejátszik, de hát nyilván nem ez volt a fő attrakció neki egyébként. Na mindegy, szóval, és hogy akkor ő volt az egyik ilyen, meg hát tényleg a nem tudom, a másik kedvencem, ez a Chris Strinton nevű billentyűs, aki mondjuk Joe Cocker 60-as évekbeli zenekarában meghatározó figura volt, a Woodstockban is ő játszott mögötte. Tehát, hogy ilyen arcokkal
0: kemény.
1: Bír jönni a csávó, és akkor Sonny Emory volt a dobos, aki az Earth, Wind & Fire-be dobolt sokáig, meg a B-52-ban például, szóval ilyen na mindegy, és akkor vokálos csajok is olyanok voltak, akik így ismertebb nevek voltak. Én nem ismertem őket, hogy Katie Keyson, fogalmam sem volt eddig volt, de hogy amúgy...
0: De ha amikor utána ástál, akkor
1: igen. Hát ő is a Roger Waters-el nyomták ezeket, meg nem tudom melyik a fal lemezen is énekel valamelyik betét dalt, meg nem tudom, szóval ilyen izé.
0: Őrület.
1: Ja, és hát nyilván profi produkció volt, és nagyon sok olyan szám. Én a Hucsi Kucsi már egy kicsit csodálkoztam, ilyen harmadik számnak, mert volt Key to the Highway, meg nem tudom, ezek az ilyen tök jó zenék, amik szoktak lenni, meg persze volt akkor beült középre egy Unplugged rész, Tears in Heaven-nel mindennel, Layla lassú verzióban, nagyon szép, tehát tényleg nagyon szépen szólt, mert ezt nyilván nem kell mondani, mert hogy profik voltak a zenészek, volt jammölés kis, szólózott szépen mindenki, de nem sokat, tehát nem lehetett megőrülni tőle, hanem tök jó volt. És ami nekem, meg én nekem most tűnt fel először életembe, hogy Clapton egy ilyen iszonyat fegyelmezett fickó, tehát hogy úgy gitározik, nem, tehát egy kicsit sincsenek ilyen hülye, tehát nem fogja furcsán a gitárját, meg lazán, meg nem rángatja a fejét, hanem egy kicsit, mintha tényleg így aposom azt, mintha mi folyton hátra akarna dőlni, tudod, úgy gitározik. És akkor szépen öltönybe, csokornyakkendő, ahogy kell, és akkor szépen jó. Nyomta, és akkor...
0: És milyen hosszú volt ez a...
1: Hát 2 óra volt egyébként, szóval, és nagyon rövid szünettel. Én nekem egy valami nagyon-nagyon hiányzott, ami nem érdekel, leszarom, hogy Clapton, akkor is hogy szólaljon már meg egy picit, hogy az egész este a kommunikáció közönséggel az annyi volt, hogy good evening, és ennyi, kész. a harmadik szám után ezt bemondta, meg annyi thank you, de hogy így meg bemondta néha a zenészeket, de semmi. Úgy ment el, hogy fel sem nézett. Tehát, hogy így visszajöttek egy számra, de az is ilyen kis, nem tudom milyen, nem tudom, nulla, tehát nem, mert a kokén volt az utolsó.
0: Nem volt teltház, vagy?
1: De, frankon teltház volt. Meg hát így a környező országból jöttek egy csomó, ilyen, mit tudom én, horvát buszokat láttunk.
0: És nem volt, nem volt nagy öröngés, vagy...
1: Amúgy óriási öröngés nem volt, de én azt hittem, hogy csak nálunk, mert ugye mi ültünk, és akkor én nem szoktam ülni koncerten, és, hát és ott ilyen kicsit nyugisabb bagázs volt, amúgy ilyen jómódú 60-as és 70-es párocskák.
0: Mint ti.
1: Kinyalva, mint mi. És akkor szóval, hogy, és ott, tehát úgy szépen sikongattak az emberek meg de hogy nem volt, az óriás tombolás nem volt azért, tehát, hogy de...
0: Ja. És Screamet játszottak?
1: Egy Scream volt az elején, de nem is emlékszem, hogy melyik. Csak apósom mondta, hogy ez egy Scream szám.
0: Ja, hogy nem ilyen...
1: Nem is ismertem föl, de ő igen. Ja, amit egy kicsit, amit sajnáltam amúgy, hogy de minden, hát volt kokain, meg nem tudom, persze ezek hát az ilyen Crossroads, meg ez.
0: Ja. Jó van.
1: Hát ez volt. Ja. És akkor és akkor átadom a lehetőséget, mindjárt, hogy beszélhess egy kicsit, de még azt pénteken is voltam egy koncerten, az pedig, és óriási élmény volt, az a Kispál és a Borz koncert volt, mert ugye volt egy búcsú koncertjük 2009-ben, ugye?
0: És azóta is folyamatosan
1: hát nem folyamatosan, kihagytak egy
0: volt
1: csomót.
0: Volt egy pár év, amikor de aztán rájöttek, hogy még kéne.
1: Most lesznek jövő héten a Budapest Pub, és akaratján a Peter's Terrace-on volt a ilyen próbabuliuk.
0: Balaton akaratján lépett fel a Kispál és a Borz beszorok.
1: Hát a Peter's Terrace az egy nagyon jó az hely lett. Igen. Úgyhogy, és akkor ott is voltunk, és én eddig úgy voltam a Kispállal, hogy hát már beszéltük ezt, ugye, csak a hallgatóknak mondom, hogy a zeneileg nem adott nekem, nem tudott nekem semmit adni, hanem egy ilyen átlag alter zene, értelmiségi szövegekkel, és mondjuk Lovasi Andrást inkább költőnek tartottam mindig is, mint zenésznek, vagy nem tudom, hogy az jobban tetszett benne. És most olyan érezett, tehát hogy most zeneileg is jó volt a Kispált hallgatni, nem tudom, hogy G. Szabó Hunornak egyébként egy kicsit köszönhető ez.
0: Az ki?
1: A G. Szabó Hunor, hát ő egy alapvetően szerintem dobos, és rengeteg Carly Thomasban is dobolt, most a Német Jucival.
0: Hát senkit nem ismerik, a nem feleségével. Mindenkit ismerek, hát az. Senkit.
1: Igen, ő hát ugye igen, most az a baj, hogy megfogtál, mert az, hogy hol játszod, de ő egy ilyen
0: ismert dobos mai, Magyarországon.
1: Ismert dobos karakter, de egyébként meg multi-instrumentalista, tehát itt is az volt, hogy ha kellett dobolt, ha kellett basszusgitározott, ha kellett gitározott, ja, és ez nagyon jót tett neki, meg úgy nem tudom, így ilyen szépen vannak egy kicsit megöregedve a Lovasiék is, meg így nem tudom, ilyen érett volt az egész produkció, úgyhogy hát ez csak ennyi, erről nem akarok többet beszélni. De...
0: Akkor csupa ilyen apuka élményed volt.
1: Jó volt, igen.
0: Apu elmegy koncertre.
1: Igen.
0: Nagypapival.
1: Nem, hát a Kispáron, de biztosan nem, a kedves feleségemmel
0: volt. Jó, gondoltam.
1: Úgyhogy...
0: Jó, és ott voltak fiatalok a Peter's Terrace-on?
1: Ott voltak. Helyes. Hát amúgy olyan sokan nem, nagyon fiatalok nem.
0: Ja. Na, játszunk egy zenét, jó?
1: Zenéjél egy...
0: Teszek valamit.
1: Jó. Ezt akartad rakni?
0: Ez jó. Azt hiszem.
1: Jó.
0: Nem, várjál.
1: Csak,
0: nem.
1: Hogy jól toltam fel.
0: Nem, mert közben itt fönnmaradt
1: az előző adásból.
0: Az, ami az előzőből maradt, vagy nem tudom már. Várjál, itt van. Eldugták, hogy ne találjam meg. Ezért nem is találtam meg, hiszen direkt el lett dugva, hogy ne tudjam elindítani azt, amit szerettem.
1: De most már
0: el tudtam indítani. Az. Egy ilyen rejtelmesen kezdődő szám. Rock diszkó.
1: És ebből rock diszkó lesz?
0: Hát
1: nem kíváncsivá teszel.
0: Nem rock diszkó, de olyan nem jazz zenekar által előadott diszkószám. Vampara, vampara, vampara, vampara, vampara, vampara, vampara, vampara.

0: Nem kellett volna rájönned egyáltalán. Ez a Electric Light Orchestra volt, az ILO, akik azért többször tettek, főleg ezen a lemezen kirándulást ilyen diszkó vizekre. Ugye ezen a lemezen van a Last Train to London című szám is, ami szintén ilyen, meg a Don't Bring Me Down című szám, ami szintén ilyen diszkó kikacsintás egy kicsit, pont azok az ismertebb számok, és ezért gondoltam, hogy ezt a Shine a Little Love című számot rakom föl a Discovery című albumról, ami a Discovery egyébként többször hívták viccesen így is, hogy külön írva, hogy Discovery, és akkor Discovery angolul, mondjuk, hogyha normálisan beszélnék angolul. Igen,
1: hogy fedezzük fel a diszkót.
0: Így van.
1: Hát ez
0: és hát ennyi, igazából semmi hátsó szándékom nem volt vele, csak gondoltam, hogy ez egy ilyen tréfarépa szám.
1: Ez illó is egy olyan, amit Most ezen gondolkodom, hogy voltak ezek a rockzenekarok, amiket így, tehát amik nálam így mindig ezt hozik, hogy ilyen, nem is tudom, kit tudjak még emlegetni most, nem tudom, Genesis, meg uh-huh. Yellow, meg, tehát az ilyen kategóriában nem tehető nálam legalábbis rockzenek, a Talking Heads.
0: Igen, viszont az ILO az volt, az ugye ezek meg ez volt az, amit látsz minden használt lemezboltban.
1: Hát abszolút.
0: Igen. Tehát ha megnéznéd ezt a borítót, akkor rögtön azt mondod, hogy basszus, tényleg, hányszor láttam.
1: Igen.
0: Na mindegy.
1: És ezt hogy hívják amúgy? Ja, mindegy, jó. Ez diszkónak hívták.
0: Szerintem ez egy ilyen rockosabb diszkó szám volt, uh-huh. majd lesznek ennél ez azért rockosabbak. Csak tréfás volt ezt a galoppozós gitárt, uh-huh. ezt gondoltam, hogy mindenképp hallania kell több embernek is nálam.
1: Király. Mutassak én is valamit?
0: Hát jó, oké. Mutasd meg.
1: Jó, oké.
0: Mutasd meg, hogy te mit hoztál.
1: Egy jó Dance for Jazz.
0: Egy jó Dance for Jazz.
1: Igazából én leginkább azt, tehát hogy ugye miért, tehát hogy ezen töprengtem, ugye egyrészt, hogy a diszkó jelenség az mégis, tehát hogy amúgy nem volt egy, tehát volt előtte egy csomó olyan zenei stílus már, uh-huh. a jazz, a blues, a nem tudom, a rock and roll, az R&B, nem tudom, egy csomó olyan, amik ilyen tök népszerű, táncolható, vidám, tök jó zenék voltak, és valahogy a diszkó volt olyan hatással, hogy csináltak, tehát hogy azt így mindenki akarta csinálni valahogy.
0: Igen, ezen én is gondolkoztam.
1: És hogy valószínűleg az egyszerűsége is egy kicsit ilyen volt, meg az a korszellem, hogy például nekem az tök vicces, vagy olyan érdekes jelenség, hogy táncene mindig is volt, és ugye ezt mi tudjuk a legjobban
0: hát
1: már, hogy hányféle táncról született dal, hogy come on, let's twist again-től kezdve, de ott mindig meg volt nevesítve az, hogy milyen táncot táncoljunk. Uh-huh. Itt a diszkóban csak az volt, hogy táncoljunk.
0: De nem, azért volt? Nem. Hát do the hustle,
1: ja, hát,
0: a bust up,
1: jó,
0: hát azért
1: igaz,
0: sok
1: de hogy megjelent maga ez a fogalom is, hogy csak úgy gyere le és táncolj, és egyesülj az univerzummal versus enged ki a gőzt.
0: Ezt kevésbé látom, mert mondjuk azért volt Dancing in the Street, meg hát, nem, jó, tehát hogy az sokszor volt ez a gyere táncolj. Nekem az volt a fura, hogy meg azon gondolkoztam egy csomót, és igazából nem találtam rá meg oldást, hogy azon kívül egyébként, amit mondtál, hogy tényleg mi volt az a diszkóban, hogy így a tényleg most itt hoztam számot a Patti Smith-től az Iggy Pop-ig, uh-huh. a Grateful Dead, George Harrison, uh-huh. Peter Gabriel, Led Zeppelin, uh-huh. Aerosmith, tehát, hogy Dolly Parton.
1: Oh, yeah.
0: Hát,
1: arra azt mindenki.
0: Nincs. Tehát, hogy mi volt az, amitől ilyen tök más stílusú előadók belenyúltak a diszkóba, uh-huh. vagy merítettek belőle, és közben ez egy nagyon rövid időszak, tehát, hogy én 81-es az utolsó szám talán, uh-huh. vagy legfrissebb szám, amit hoztam ebbe az adásba, és érdekes módon ebben a pár évben, igazából olyan 77-től 80-ig, így valahogy mindenkinek bele kellett kóstolni, és most a nagyon, nagyon ilyen egyértelmű dolgokról nem hoztam, tehát ezeket a jaktrok jellegű dolgok, ugye, amik alapból is már megvan egy kicsit ez a, ez a kokain diszkó belazulás hangulata. Olyan zenéket nem is hoztam, de ez valahogy mégis annyira így ezt a 70-es évek végét totál áthatotta, és mindenki bele akart szállni, meg hát azért rengeteg pénz volt benne.
1: Hát az üzleti dolog az mindenképpen, meg valószínűleg az egyszerűsége is, de hogy hát a Bee Gees, ez egy tök jó példa, hogy az, és akkor megint a Pósomat idézem, ugye, akit már szerintem emlegettem ebben a kontextusban itt, hogy ő azért haragszik a Bee Gees-re, mert hogy ők amúgy egy tök valid beat zenekar voltak, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak.
0: Hát egy
1: hippi zenekar, vagy igen, mit mondjak.
0: Egy 60-as évek gitárzenekar volt.
1: Igen, na, igen. Tehát, és tök jó, és teljesen mást játszottak, aztán úgy miért kellett így
0: hát mert szóltak nekik.
1: Hát nekik szóltak valószínű, de hát mit tudom, most egyébként a kiadók is szóltak, tehát az én jazzistáim, akiket így nézegettem, ott az volt egyébként, hogy oké, ezt most el lehet adni, és akkor nyilván a másik, meg ott az volt, próbálták vonzóbbá tenni még a zenészek számára, hogy akkor így majd legalább a jazz be lehet csempészni az emberek.
0: Meg a jazz az azért nem volt, igen,
1: és hogy nem volt azért annyira népszerű műfaj, jó, nyilván ez se igaz, de annyira nem,
0: hát nem,
1: de annyira
0: volt
1: biztos,
0: mainstream,
1: hogy nem volt mainstream, mint ezek a dolgok, és akkor
0: hát
1: így.
0: Meg ne felejtsük el, hogy itt elő kell hozni szerintem a Saturday Night Fever-t, mert azért az a film, meg az a körüli felhajtás, meg annak a soundtrackje, az egy akkora lökést adott ennek a műfajnak, hogy azután 3-4 évig elpörgette a szekeret, mert egyébként amikor az a film kijött, akkor a diszkó még egy ilyen marginálisabb, undergroundabb műfaj volt, mint amiről beszéltünk is már korábban. Igen. Tehát azért egy ilyen fekete, latinó, meleg közösségek által kedvelt stílus volt, egy ilyen fél underground tánczenei és életvitel mozgalom gyakorlatilag, a saját klubjaival, meg a saját ilyen kis játékszabályaival, és igazából a Saturday Night Fever volt az, ami átemelte a fehér, hetero vonalba, megmutatta, hogy itt nem csak ilyen fura figurák szeretik ezt a műfajt, hanem ennek van egy ilyen életstílusa, és egyébként a Saturday Night Fever a film is olyan kicsit ilyen hamupipőke jellegű sztori, tehát hogy van egy ilyen szegény fiú, aki ugye éli ezeket a béna munkás hétköznapjait, és akkor hétvégén elmegy Brooklynból végre, elmegy a diszkóba, fölveszi az egyetlen szép ruháját, és a táncparketten ő a császár. És hát ugye megtámogatták egy olyan soundtrackkel, ami aztán nem tudom, 40 csillió példányba kelt el, és Oscarra jelölték a szegény John Travoltát érte, meg mit tudom én, és ugye érdekes, mert egyébként a film az nem egy ilyen, tehát nem olyan, mint a házi buli, tehát nem egy vidám,
1: hát nem,
0: hanem egy ilyen
1: depis,
0: tragikus, igen, depressziós film egyébként.
1: Igen.
0: Ugye öngyilkosságtól kezdve minden van benne.
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy nem vidám a vége, a főhős nem nyeri el a lány kezét, sőt, még csak szerelemről sem nagyon van szó, hát igazából igen, benne. Tehát, hogy az egész egy ilyen kicsit inkább ilyen kiábrándult munkás sztori, de közben meg van támogatva ezekkel a zenékkel, meg azokkal a táncjelenetekkel, amik azért ott elég profin össze voltak rakva.
1: Hátra volt
0: és iszonyú nagy siker lett, és hatalmasat lendített azon a egyébként már kicsit lejtmenetbe hajló műfajon. És akkor cuppant rá igazából mindenki.
1: Hát igen, az a 77-8 körüli.
0: Ja. Igen.
1: És akkor volt ez is, hogy például, ja igen, visszatérve a jazzistákra, mert akkor most felrakom ezt a zenét mindenki örömére, hogy
2: hogy például a Herbie Mann, aki már szóba került többször, igen, így a New Yorki, mert a New Yorki fuvolistáról van szó, de hogy ő csinált világzenét is először, meg minden, egy nagyon komoly fuvolista volt, ő is csinált diszkólemezeket, és volt, az volt, hogy ez a Hijack című szám, amit először megtalál... mert az eredet, igen, hát azt fogod ismerni, de az eredetét is megtaláltam, mert kiderült, hogy azt egy Barabás nevű spanyol zenekar egy évvel korábban megcsinálta Spanyolországban, és ott nem futott be, pedig amúgy.
0: De ez még akkor egy ilyen rendes diszkó, spanyol diszkó zenekar.
2: Ez egy spanyol, igen, volt, hát ilyen nem is igazából jazz, diszkó,
0: jazz,
2: hanem
0: jazz,
2: ilyen
0: rock diszkó zenekar.
2: Hát ilyen pop zenekar,
0: ami nem tudom.

0: Aj, de szóval ez nem futott akkor át még Spanyolországban sem talán, vagy ott nyilván nagyobbat, de olyan nemzetközi szinten nem, és akkor a Hörbümen ebből csinált egy év múlva, amikor kiadta egyébként az első, mert aztán neki volt több diszkólemeze, a Diszkotek című lemezi.
1: Na, szóval az megvan nekem.
0: Na, az, ugye, és hát ott igen, a szokásos diszkós borító, csupasz nénivel a borítón, ahogy szokott lenni.
1: Csupasz.
0: Hát ott ilyen valami kendő van rajta, igen.
1: Jó, megnyugodtam.
0: Ez a szám, ez ilyen rögtön felcsúszott a slágerlistákra, amit majd később, és hogy ami miatt kicsit be volt tiltva néhány rádiódokban, hogy ez a hijack, hogy az eltéríteni, ez egy akkor voltak ezek a repülőgébe eltérítős dolgok keleten, és hogy emiatt néhol nem szerették az üzenete miatt.

0: remélem felismerték a kedves hallgatók is ezt a csodálatos samplinget. Igen, na, szóval,
1: sampling
0: hogy...
1: Sampling alapot.
0: A sampling alapot, és akkor ez felfutott, azt mondja, és akkor elkezdtem, én nézem, azt mondja, hogy ez felfutott a Hot Dance, a Billboard Hot Dance slágerista élére. Mondom, ez mi? Hát te hallottál már el, hogy Nem. Hot Dance... És akkor hát kiderült, hogy
1: de
0: volt egy
1: szinte semmiről se hallottam, mint ahogy ez kiderült a műsor elejében.
0: Hát aki
1: a Hot Dance
0: hallgatja.
1: Hot Dance, igen. Hot,
0: a műsorunkat az tudja.
1: Billboard Hot Dance.
0: De én sem.
1: Lista, tehát, hogy, igen.
0: De
1: ez mikor alakult
0: volt ilyen?
1: Billboard Hot Dance.
0: 76-ban alakult ez a Billboard.
1: Akkor ez már az ilyen diszkó alapú lista volt,
0: igen,
1: nem?
0: Hát, ugye, tudjuk, ez... Igen, abszolút. Jó, hát talált ki, hogy mi volt az alapja. Ugye a Billboard listáknak, kedves hallgatók, azt ugye, tudjátok, mert hogy ugye régen hogy volt, hogy akkor a jukeboxban miket játszottak le, a rádióban miket játszottak le, meg a lemezeladások. Aha. Ezekből állt nagyjából össze annó. Ehhez képest akkor
1: a
0: DJ-k playlisteket. Hello. Így van, és akkor először volt úgy, hogy 20-as lista, aztán annyira népszerű lett, hogy akkor már rögtön 50-es lista, meg nem tudom, és Disco Action Top 30, meg ilyen neveken emlegették, és akkor 76-ban már, ja, és akkor az első augusztus 28-án 76-ban az első number one song, az a You Should Be Dancing volt, az előbb emlegetett
1: Bee Gees-től,
0: és arról a soundtrackről, így van.
1: Nagyon állat.
0: Állati, és akkor utána ez 2000-ig ment, amúgy, és aztán már kicsit síralmasabb a helyzet, mert egy-két mondat még róla, hogy aztán utána lett 100-as lista, aztán a 100-as listából lett 1980-ra megint 80, és akkor utána meg már ketté is bomlott, mert volt olyan, hogy akkor volt Hot Dance lista, ez a igen, bizonyos DJ, és akkor volt a maxi szingülök, tehát amikor kijöttek a DJ lemezek, meg az ilyen diszkó maxi lemezek, akkor azoknak is volt már külön eladási listája. Úgyhogy, és az 2000-ig ment, aztán utána elektronikus zene, stb. Sőt, nem, bocsánat, 2020-ig ment, és akkor az volt, ugye, hogy a Covid-ban bezárták a diszkókat.
1: Igen.
0: Azt nem voltak playlistek. Azt és akkor utána már nem érett újra
1: a
0: dolog.
1: És ez berakott a Hot Dance listának.
0: A Hot Dance listának berakott. Az utolsó number one, az a Love Hangover 2020-as verziója volt Diana Rossztól.
1: Meglepődtem egy kicsit.
0: Nem, a 2020-as volt egy ilyen verzió állítólag. Ezek szerint, ja, úgyhogy hát aztán még vannak itt ilyen érdekes adatok. Kérem szépen, hogy a legsikeresebb, vagy a legtöbbet szerepelt előadó talált ki, hogy ki lehetett ezen a diszkó, a DJ-k listáján.
1: Szerintem Michael Jackson.
0: 50-szer szerepel, majdnem jó, mert Madonna amúgy.
1: Jó, basszus.
0: Igen, azt hiszem, hogy Jacksonnak
1: az
0: volt, hogy...
1: az M-betűt eltaláltam.
0: Igen, meg az ilyen szupersztárságot is, meg mit tudom én, ugyanannyi idősek is, meg... De,
1: tehát Madonna többet szerepelt a Hot Dance listán, mint Michael Jackson.
0: Igen, mert szerintem Jacksonnak voltak ugyanazok a diszkós lemezei, de amúgy utána, igen. Ja, hát Madonna...
1: Jó, mondjuk az igazság, hogy Jackson nem sok zenét csinált egyébként, tehát hogy hát
0: már ja, igen.
1: Nem, tehát hogy most, volt, hogy így végig gondolom, volt négy lemeze kb.
0: Igen.
1: Meg aztán, amiket már a 90-es évek után csinált, azokat szerintem
0: igen,
1: nem biztos, hogy ki kéne rakni az ablakba.
0: Hát
1: hogy amikor Madonna még meg nagyon futott éppen.
0: Madonnának még igen, na mindenesetre, hát itt a Madonna, Janet Jackson, Rihanna, Beyoncé, Pet Shop Boys, Donna Summer, Mariah Carey, Jennifer Lopez, és a Depeche Mode a 10. Ezt nem hittem volna.
1: És akkor Michael Jackson nincs is a 10-be?
0: Ez egy olyan lista, Janet Jackson van rajta amúgy, hogy a top 10 artist of all time, hogy a legtöbbet kiszerepelt rajta.
1: Értem.
0: És egyébként meg volt olyan, hogy
1: most aki... nem azért, mert nagyon hiányzik egyébként, tehát te vagy a Jackson rajongó, csak tehát, hogy mielőtt még a kedves hallgatók félreértik, hogy
0: igen,
1: ennyire hiányolom Michael Jackson-t.
0: Fú, ott is voltam, de azt nem mesélem el, azt majd a következő adásban mesélem
1: el.
0: Igen. Voltam a Jackson kiáltás, hogy azt hagyjuk.
1: Jackson kiáltás.
0: Michael Jackson kiáltás van Budapesten még egy hétig. Ez most nem programajánlom, mert egyébként csak a ruháit lehet megnézni. El. Ami amúgy érdekes, de mindegy. Jó, szagyom.
1: Láttam Shirley Bassey ruháját, úgyhogy hello.
0: Azzal jobban jártál amúgy. Igen. Michael Jackson Thriller című száma volt a legtöbb időt töltött number na, one ezen a listán, és azon, hogy Chic, meg a Village People is rajta volt, meg minden. Aha. Szóval, na mindegy, hagyjuk ezt, mert nem olyan érdekes, csak hogy...
1: De érdekes szerintem, de, engem érdekel.
0: De hogy több szót nem érdemel, mert kíváncsi vagyok a rocker zenédre, amiket na, hoztál.
1: Jó, akkor játszunk valamit. Figyelj, ez még nem lesz olyan nagy, egyik se lesz nagyon rockos egyébként. Talán az Iggy Pop volt a legrokkosabb abból, amit szedtem. De mondjuk legyen egy jó George Harrison diszkó.
0: Oh, yeah.

0: mindjárt kezd rappelni. Már is kezdett. Style gitár nagyon kell.
1: Az jó.
2: Hát ez király. Ez már rajta volt egyébként az Old Thing Must Pass-en is, csak akkor még csak ilyen egyszálgitáros, ilyen stúdió outtake-ként.
0: Igen, nem volt benne ez a klasszikus diszkó billentyűs hang.
2: Ja, egyébként ezen a lemezen játszott Billy Preston, de ebben a számban nem.
0: Köszönöm.
2: Úgyhogy, ja. De egyébként ez egy jó lemez, ezt tetszett ez a szám, és belehallgatgattam. Ez a 33 and, nem tudom, hogy mondják az egyharmadot angolul, szóval 33 és egyharmad legegyszerűbben így 76-ból. Nagyon vagány a borítója egyébként, úgyhogy ez egy jó George Harrison szóló lemez, ezt érdemes meghallgatni a diszkon kívül is. Úgyhogy,
0: király.
2: Igen.
0: Nyomjál még te valamit.
2: Még jó, figyelj, persze, akkor még van olyan, ami is, hogy mit, kíváncsi vagyok. Van egy Alan Parsons Project szám, ami ugye a másik olyan vég, ami szintén egyébként volt ilyen, hogy ezek a progrokkos figurák nyúltak bele a diszkóba, és ez az I Robot című lemezről szól, az I Wouldn't Want to Be Like You című szám, és annyira ismerős az eleje, de egyszerűen az Istennek nem jövök rá, hogy honnan. Valamilyen ilyen drum and bass-re gondolok.
0: Uh-huh. Én tévéműsorra gondoltam hirtelen, de nem.
2: Ez az orgonás izé, nem ellenőriztem le, de volt ez a... Ahogy mi volt a neve annak a zenekarnak? Amilyen jazzis drum and bass zenekar volt.
0: Hát azt nem fogom megmondani.

0: gitárszittyó.
1: Nyilván.
0: Érzem én, hogy mikor kell egyet szólózni.
2: Hát igen, azért a diszkó számban is kell gitárszóló.
0: Hogyha az Alan Parsons Project diszkó számáról van szó, akkor igen, szerintem feltétlenül kell. Aha. De hát ugye azért a Pink Floyd is járt ezeken a vizeken, mondjuk hát az Another Brick in the Wall, vagy a Comfortably Numb-ba, azért van egy ilyen diszkó hangulat szerintem, ha nem is a kristálygömb csillogása jut az eszébe róla az embernek, de azért a lüktetés az, igen, az ott van.
1: Meg a floor.
0: Igen. Úgyhogy ez volt, és akkor még hogy így ezt a kört befejezzük, én akkor még egy jó Led Zeppelin tolnék, jó?
1: Nem mondod.
0: De...

0: most az jutott eszembe, hogy egyébként ugye arra már látunk rengeteg példát, hogy a fehér fiúk ellopják a fekete fiúk zenéjét, és igen, hogy a diszkó ebben is más, mert azért az, hogy ott ugye általában ezekben a korai diszkózenekarokban az volt a felállás, hogy van nagyon sok jazzből jövő fekete arc, akik így...
1: Hát vagy funkból.
0: Vagy funkból, és akkor mit tudom én, van, minden zenekarban egy fehér azért van, de hogy így...
1: A díszfehér.
0: Vagy nincs, igen, de hogy azért, hogy itt azért az nem történt meg, hogy elkezdtek volna mondjuk ilyen nagy zenekarosba átmenve, mit tudom én, 10-15-en diszkózenét csinálni a fehér fiúk, uh-huh. Vagy legalábbis most nem jut eszembe egy se ilyen.
1: Az Average White Band, az a fehérek
0: az
1: voltak.
0: Az Average White Band, ők igen?
1: Na.
0: Igen.
1: Tessék.
0: Ja.
1: Megdőlt az elmélet.
0: Jó,
1: igen,
0: igen, egyébként. Szimfóniát, de feketékkel dolgozik, meg hát ő se volt maga, se volt fehér amúgy.
1: Igen, ja, igen, tehát, hogy meg egyébként is a kivétel csak erősíti a szabályt.
0: Absolutely, nem? Igen. Nem, mert ugye volt, tehát most, ha csak tényleg egy példa, hogy ugye Elvis lenyúlta a
1: rock and rollt,
0: meg mit, szóval, hogy voltak ilyen.
1: voltak már valaki ezt mondja, igen.
0: Ja, és akkor itt viszont az történt, hogy mert itt most fehér fiúkat hallgatunk azért itt is zömmel.
1: Jó, de hát a Led Zeppelin előtte már lenyúlta a blues-t is, úgyhogy igazából nekik már a diszkó az meg se kottyant.
0: Igen.
1: Azért hány Led Zeppelin szám van, amiből így megmondod, hogy melyik blues számból csinálták?
0: Hát
1: nem kettő.
0: Sok. Igen. Hát ugye Clapton is a Robert Johnsonnak a zenét
1: vel. Hát mindenki jött valahonnan, ja. Tehát ez nem probléma igazából.
0: Persze, nem mondta, hogy probléma, sőt, szerintem tök jó, csak hogy itt azért ez nem történt meg, viszont mindenki akkor is csinált ilyesmit.
1: Igen, halljuk a jazz oldalt.
0: Ja, hát van ez a, de az a baj, hogy most itt, de hogy az, amit a DJ-k a legjobban szeretnek, annak utána igen, néztem ebből a Dance for Jazzből, hát az nyilván ez.
1: Amit a DJ-k a legjobban szeretnek.
0: Amit a DJ-k a legjobban szeretnek mostanában játszani.
1: Ja, mostanában.
0: Az ez volt. Igen, amit a Lonnie Liston Smith és a Cosmic Echoes.
1: Amiből ugye a Stetsasonic.
0: Stetsasonic, igen.
1: Talking all that jazz.

0: 30 éves karrierje, vagy 20 éves karrierje, kb. Hát ilyen 50-es évekbe kezdett nagyjából.
1: Igen.
0: És akkor mi történt, hogy ott ült mindenki a Blue Note Caféban, és szürcsölgette a cappuccinót, meg a martinit, vagy pedig akkor ott elkezdtek táncikálni az emberek, és akkor egyébként meg utána leültek a Cosmic Jazz, mert akkor kb. Ez a korszaka volt a csávónak, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: Ez a, és akkor ott, vagy spiritual jazz, vagy valami ilyesminek hívták ugye ezeket a zenéket akkoriban. És akkor utána visszaültek, vagy csak úgy bólogattak, mint most mi itt. Okosan a cigaretta füstbe
1: utána kéne nézni, igen, utána kéne nézni amúgy, mert hogy barátban. Ezeket egyáltalán előadták-e. Én azt tippelném, hogy lehet, hogy ezek csak lemezen jelentek meg, az kész, hogy ezeket aztán utána nem tudom
0: elképzelni, nem hogy ez elő. Hogy volt. Hát, hogy úgy biztos nem táncikáltak rá, hogy hello, és akkor kiállunk, és ők kiálltak, mint a parliament, vagy nem, érted?
1: Aha, hát igen. Ja.
0: Hát, hogy gondolom, hogy nem úgy nézett ki egy ilyen, hogy ott mindenki aztán leereszkedett a diszkógömb, és akkor táncoltak.
1: Ja. Igen, ez jó, hogy ilyet elképzel, hogy így egyszer csak egy ilyen jazz koncertre, ahol egyébként mindenki ül a pohár vörösbora mellett, igen. Tényleg. És
0: nem tudom, tehát, hogy így fura lehetett ez az időszak, és ezeknek az embereknek is. A Herbie Mann-t jobban el tudom képzelni, mert a Herbie Mann-nek több ilyen tematikájú lemeze is volt, tehát ő mondhatta azt, hogy oké, most srácok, akkor most diszkó koncertet csinálunk, és hello.
1: Most közben eszembe jutott egy valami, hogy Herbie Mann-nek, tehát hogy a szakma hogy fogadta ezeket a lemezeket.
0: Aha. Az is érdekes.
1: Azt mondja, Herbie Mann-nek az előző előbb említett Discotek című lemezét úgy fogadták, az 75-ben volt, ugye, hogy ez az egész szerencsétlen címe is ennek a lemeznek, hogy akkor most itt jazz vagy diszkó, döntsük már el, hogy akkor most csak úgy a dollárokért beugrunk egy ilyen zenei trendbe, és hogy jó, Hijack az egész jó, meg táncolós, meg mit tudom én, de hát jazznek semmiképpen nem neveznénk.
0: Hát ezzel egyet lehet érteni.
1: És akkor, tehát hogy nagyon kritikusak voltak a... Ja, és akkor ezzel zárta, hogy igazából, hogy persze már szintetizátorok is, meg mindenféle vokálok is vannak benne a háttérben, de hogy ez az egész úgy hangzik, mint egy jobb háttérzene egy bevásárlóközpontban. Uh-huh. Ez volt a kritika, úgyhogy ugyanakkor ennek a csávónak ezt a lemezét például tökre elismerték. Az meg ilyen átütő ilyen siker volt.
0: Igen, mondjuk ez azért jazzibb is
1: hát
0: volt,
1: jazzibb
0: mint,
1: is
0: a,
1: van,
0: mint a Herbie Mann.
1: Hát meg a Herbie Mann aztán csinált egy másikat,
0: az
1: a Superman-es izét, ami akkor a Body Oil-t, azt még mindenképpen csak...
0: Hát ezt mindenképp meg azt a borítót is érdemes.
1: Igen, hát itt
0: H&M. Nem úgy volt. De. Volt valami olyan? Volt egy olyan Herbie Mann lemez is, ami ilyen félmeztelenül van, ilyen szőrös.
1: Aha, az... Nem? Odaig nem jutottam el, de a nadrágja ki van, a nadrág szíj ki van engedve azért, és nagyon laza. És a Superman, ugye Herbie Mann, és okay. Akkor itt a pólón a Superman helyett H&M felirat látható, a sapkája pedig repül a szélben. És hát a zene pedig hozzá.
0: Body Oil.
1: Itt már a 140-es tempó, ahogy kell szántani a 79-ben a diszkó parketten. Tünde, basszus gitár. Ja. Szóval ő tudott azért. Ja, de hallgassuk már inkább azokat a rockzenéket, mert...
0: Na, de mi? De
1: ez cheesy.
0: Nem, jó, figyelj!
1: Ezeket szeretem, ha most lehet egy ilyen vallomásom, én ezeket a zenéket, én ezeket szeretem.
0: Tudom.
1: Ez jó.
0: És én ezt tudom róla. Most már más is tudja, de...
1: Ez floor jazz.
0: Igen. Na, figyelj, van egy tök jó. Thin Lizzy.
1: Opa.
0: Ugye ez egy ír zenekar volt. És van egy számuk a Johnny the Fox meets Jimmy the Weed.
1: Húha.

0: Nem tudom, hogy a Thin Lizzynek egyébként milyen zenéi vannak, de ez jó.
1: Fölhívott közben anyósom, úgyhogy...
0: Még egyszer boldog anyák napját
1: kívánom. Lehet, vagy nagyon tetszik neki a műsor, nem tudom.
0: Jó.
1: Még egy. A Thin Lizzynek mondjuk van a Boys Are Back in Town című szám.
0: Oké, köszi. Na, oké, így már megvan. Jó, addig akkor...
1: Sajnos nem megy ez, tehát azt mondom, leveszem a hangerőt. Oké.
0: Okay. Ott a jó kis gitárszót még meghallgathattuk legalább, hát na.
1: Na jó, hát Thin Lizzyben játszott például egy időszakban Gary Moore is.
0: Ha már tényleg?
1: Aha.
0: Öcsém.
1: Na, hát igen. Hm. Nem tudom, hogy ebben az időszakban játszott-e benne éppen, de volt ilyen is. Egy jó Iggy Pop.
0: Hát Iggy Pop mindenképpen férjen bele, meg mit is mondtál? Még van még nagyon
1: felcsillat a szemem. Van még Van Halenem is.
0: Tjú, aha.
1: Van, és nem a Jump. Van Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Hát az majd a végére hagyjuk.
0: Jó, okay.
1: Van Peter Gabriel, aha. Nem a Sledgehammer,
0: aha.
1: Hanem még az első Peter Gabriel lemezről. Hoztam egy Kingset is.
0: Yeah. Uh-huh.
1: Hát ugye van egy jó Chicago.
0: Az Iggy Pop az mindenképpen...
1: Street Player.
0: A Street Player tényleg. Aha.
1: Hello.
0: Ja.
1: Úgyhogy ilyenek van még itt, van Frank Zappám is.
0: Hát akkor nyugassad
1: nem ezeket. Nem a Dancing Fool. Úgyhogy Aerosmith. Tessék.
0: Hűha.
1: Na jó, egy jó Patti Smith legyen, Frederick. Jó. A Wave című albumról.

0: Na, szóval, hát de ugye ez a vonal, ez a CBGB-s vonal azért sok szálon kötődött a diszkóhoz, mint ahogy azt az előző műsorban is ugye az érekordzos adásokban beszéltük, vagy amiről már szó volt, és hát ugye ott van a Blondie is, csak Blondie-t nem hoztam nyilván, mert azért az nagyon, nagyon egyértelmű volt, de azért a Talking Heads-nek is vannak ilyen diszkós számai, a Blondie-nak hát az egy full rock diszkó zenekar volt, vagy hát úgy voltak ilyen elhajlásaik sokkal sűrűbben, mint a többieknek. Úgyhogy ebbe a kultúrába azért a diszkónak az underground-abb vonala az abszolút bejátszott, tehát ez nem ugyanazokra a helyekre jártak ezek az emberek, tehát ott tök egyértelmű egyébként ez a hatás, hogy ezek a klubok, ahol ők is nyilván megfordultak, az ott szóló zene, az belefolyt az ő saját zenéjükbe. Mondjuk az Aerosmithnél már sokkal nehezebben tudom elképzelni, vagy a Van Halennél, hogy ez hogy történt. Mm-hmm. Ott inkább azt érzem, hogy volt egy ilyen, vagy a Kissnél, ugye, ők talán a legemblematikusabb ilyen rock zenekar voltak abban az időben, amikor megcsinálták ha megfeszítesse jut eszembe a számnak a címe, annak a Kiss diszkós slágernek a címe.
1: Nekem most annyira más van a fejemben, hogy...
0: Én hoztam egy Kiss számot, de nem azt direkt. Nem jut eszembe egyszerűen a címe, de majd eszembe fog jutni.
1: Az a baj, hogy most mi meg rámentünk ezekre a zenekarokra, és nekem kezd egyre több ilyen beugrani, hogy a Yes együttes, és hát akkor az Owner of the Lonely Heart, most ez megy a fejembe sajnos, tudod, hogy...
0: De az diszkó. Hát az csak egy olyan pop szám, mert...
1: Meg az már későbbi mondjuk.
0: Meg az a 80-as évek, nem?
1: Igen, ezeket deutáltam. Na mindegy, igaz?
0: Bezzeg a izé, a szőrös merkasú Herbie Hammond, az jó.
1: Hát ez nagyon, hát persze. Ég és föld.
0: Jó van. Aerosmith?
1: Hát az Iggy Popra mindenképp Iggy kíváncsi lennék, de Aerosmith,
0: az
1: Aerosmith.
0: Jó, nem, akkor amúgy... legyen az Iggy Pop, az úgy rímel a Patti Smith-re, és akkor az ilyen DJ szakmailag jobban jön ki egymás után a kettő. I'm bored. Ez egyébként egy jó szám.

0: király, ez
1: így unatkozik Iggy Pop.
0: Igen, hát ez
1: tök jó.
0: Csinálja még
1: bőven. Igen, hát még tolja. Uh-huh. Úgyhogy még lehet, hogy kigurul belőle egy diszkószám egyszer. Yeah. Bár...
0: Most pont gondoltam, hogy mert most annyiszor volt itt tudom én, az elmúlt években, hogy már megnézhetnénk egyszer ismét őt. Hogy vajon
1: hát,
0: mit
1: ha jön,
0: változott.
1: Akkor megnéz, meg van nagyon öregedve, de egyébként igen.
0: Hát,
1: meg
0: akkor, lehet nézni. Akkor is...
1: Hát jó, de mikor láttuk?
0: Volt fiatal, hát 20 éve kb.
1: Kb.
0: Hát és azért... a Stooges volt mondjuk, bocs.
1: Igen, az, és azért akkor fiatalabb volt jóval, mint egy 20 évvel.
0: Igen.
1: Igen. Úgyhogy...
0: Életem egyik koncertje volt az.
1: Az nagyon jó buli volt. Igen, az egy nagyon jó koncert volt. Jól van. Vágjunk bele az igazi kemény rockerek diszkóvilágába?
0: Hát légy szíves.
1: Még az utolsó pár perc.
0: Én nekem már csak olyan valami feledhető, tehát most a Maynard Ferguson Coconut Champagne címszámát nem raknám fel, hanem muszáj.
1: Coconut Champagne.
0: Igen.
1: Pedig jól hangzik.
0: Na mindegy. Akkor majd egy kicsit, ha túl kemény lesz a rock, akkor.
1: Akkor egy, az a legfrissebb szám, ez a Van Halen szám. Uh-huh. Push Comes to Shove. Ez a lassú diszkó vonal, slow
0: hát az diszkó.
1: Sexy.
0: Yeah.
1: Csak Donna Summer nyökögések hiányoznak belőle. De egyébként ez jó. Uh-huh. De majd.
0: Ez kicsoda? Nem.
1: Van Halen.
0: Van Halen. What's here to do tonight? Anything? Another cigarette over here. Is there anything left in that bottle?
1: Yeah. Some is 81-ish.

0: Így.
1: Ez nagyon, szóval nagyon király.
0: Megnyert magának.
1: Hát, ez teljesen jó.
0: Hát jobb, mint a Jump, az biztos.
1: Hát igen.
0: Szerintem. Jól van, és akkor nézzük meg, mit csinált az Aerosmith pár évvel korábban. Sight for Sore Eyes. Igen, mindjárt megnyomom a play gombot.
1: Különben is az volt, hogy az Aerosmith nekem annyira nem is tudtam, hogy ők is már nem tudom, 70-es években igen, aktívak voltak.
0: Hát pedig akkor csinálták a Walk This Way-t.
1: Az is? Aha, igen, az olyan régi?
0: Az azt olyan régi. Föltolod?
1: Fő. Ja, az már az.

0: Persze, Axelhoz is tanult valahonnan a nenét például.
1: Igen.
0: Úgyhogy, na mindegy, ez volt az Aerosmith, és közben eszembe jutott a Kiss számnak a címe, és az I was made for loving you.
1: Az bizony.
0: Baby, you was made for loving me. Azt hiszem. És hogyha szerencsém van, akkor nem biztos, hogy végül is lehet, hogy lelőttem magamat, úgyhogy de itt van. A Sure Know Something című szám.
1: A Csók együttestől?
0: A Csók együttestől. Ugyanazon a lemezen egyébként, amin az ominózus sláger van.
1: Yeah.
0: Tehát őnekik is volt egy ilyen diszkó lemezük. Ez a Dynasty című album.

0: Ez is már egy 80-as évek
1: nem, ez még 70-es évek.
0: Igen.
1: Na, mindjárt megnézem neked, hogy pontosan mikor 79-es.

0: bele menjünk egy kicsit a diszkó szax dologba?
1: Én nem készültem még abból, és...
0: Vagy abban szeretnél egy ilyen mély merülést, mert én elolvasgattam.
1: Igen? Hát ha mondod, hogy nem tudom, mekkora téma az.
0: Nem nagy. Aha. Nem nagy téma, igazából volt egy, csak erről jutott eszembe erről a számról, mert meg erről az elmúlt pár számról igazából, hogy ugye volt egy olyan mozgalom Amerikában, nem volt azért igazából mozgalom, egy rádiós DJ volt, aki voltak ilyen fellángolások ezzel kapcsolatban, hogy a diszkó ellen valamiféle lépéseket kéne tenni. Főleg ilyen rock rádiók részéről, mert hogy voltak olyan rádiók is Amerikában, amik konkrétan átálltak egy az egybe diszkóvonalra, amikor a Saturday Night Fever után, amikor így nagyon kilőtt ez a stíló, és hát megsokszorozták a hallgatottságukat, és például ezt a csávót is azért rúgták ki az egyik rádióból, ahol dolgozott, mert ugye tematikát váltottak, és akkor már nem kellett ő. Azt hiszem Stephen Dahl, valahogy így hívták. És még ma is él egyébként, és rádiós, meg podcaster. És akkor kitalálta azt, hogy csinál egy ilyen promó eseményt tulajdonképpen két baseball meccs között, összegyűjt diszkólemezeket, és fölrobbantja őket. Mondja, és ez lesz a Disco Demolition Day, amikor elpusztítják a diszkót, és akkor az addigi 20 000-es meccslátogatottság erre az estére megugrott 50 000-re, és egy csomó ember elment, elvittek magukkal egy csomó lemezt, plusz össze is gyűjtött ugye ez a DJ egy csomó, bekért a hallgatóktól lemezeket, és akkor egy nagy ládába kirakták a baseball stadion közepére, ő ilyen katonai egyenruhába bevonult, meg egy katonai dzsippel így körbe járt, ovációztak egyet, és akkor fölrobbantotta ezt a ládát, amiben a lemezek voltak, viszont arra nem számítottak, hogy akkor az összes ember így berohant körülbelül a stadionba, és mindenki egy-egy darabkát szeretett volna a lemezekből. És tulajdonképpen ennyi volt ez a Disco Demolition Day, tehát hogy Demolition Night. Igen.
1: És az egy baseball meccsnek a szünetében,
0: egy baseball,
1: a pályán.
0: Hát két meccs között volt, igen. Tehát egy ilyen dupla rangadószerűség volt, és két, de lehet, hogy szünet volt, nem tudom, mert a baseballhoz nem értek,
1: is,
0: és
1: baseballhoz
0: sem értek, és akkor így ezt nem tudom most pontosan, de hogy egy hosszabb szünet volt két játék között, és akkor ennyi történt igazából, és akkor ott volt egy ilyen kisebb riot, tehát egy ilyen rendbontás, és aztán utána nem folytatódott a meccs, tehát ez volt egyébként. Ezért voltak hatásai, tehát hogy aztán ennek ugye volt egy olyan olvasata, hogy ez ilyen rasszista és homofób célzatú megnyilvánulás elsősorban, mert hogy ugye a diszkókultúrát azért mégiscsak ehhez ezekhez a társadalmi csoportokhoz kötötték, és de hát ő ezt egyébként tagadta, tehát hogy ő szerinte pusztán csak annyi volt, hogy utálta a diszkót, és mert tele volt a töke az egésszel. Biztos, hogy van ilyen olvasata is ennek a sztorinak, meg akik egy ilyenben részt vesznek, azok között nyilván voltak ilyen emberek is. Nyilván emlékeztet arra, hogy a náci könyvégetéstől kezdve sok minden eszünkbe juthat egy ilyen esemény kapcsán, tehát biztos, hogy nem egy pozitív hangú vagy hangulatú dolog, de minden esetre megtörtént, nem ölte meg egyébként a diszkót, viszont egyébként ez 79-ben volt, ha jól emlékszem, vagy 78 végén, viszont azért a Amerikában a diszkó utána már hanyatlott. Tehát ha nem is ölte meg a diszkót, de egy pont egy olyan ponton történt ez a ez az esemény, amikor már kezdett leszálló, tehát ez a Saturday Night Fever-ös fölfelé hullám, az éppen már akkor kezdett lefelé menni. Uh-huh. És utána azért az igazi ilyen nagy diszkó cuccok azok már mind Európába történtek, tehát ott szépen áttevődött itali diszkóra, meg a német vonalra, meg mindenhova.
1: Ferferien és társai. Igen.
0: És hát egyébként az a vicces, hogy ezen gondolkoztam, hogy leghíresebb ilyen zenekarok, amiket így a diszkóhoz kötünk, mondjuk az ABBA, vagy a Bee Gees, azok tökre nem diszkózenekarok voltak egyébként. Tehát mondjuk az ABBA-nak is van kb. 3 diszkó száma nagyjából, hát és igen. Nem is amerikai, igen. Igen. Úgyhogy így, és akkor voltak ilyen diszkó szax pólók, meg mit tudom én, amiben jártak emberek, de azért nem volt egy olyan nagy nagy dolog. Nyilván kellemetlenül érintett egyeseket, meg zenészeket, meg olyanokat, akik ezt komolyabban vették annál, mint hogy egy műfaj, hogy ott fölrobbangatják a lemezeidet, ez sosem tesz jót senkinek. Uh-huh. Nyilván a Beatles sem örült, amikor a mély délen égették a Beatles lemezeket, tehát hogy ez sose jó dolog, de hogy azért olyan nagyon nagy hatása ennek nem volt a műfajra, meg a zenére szerintem. Hmm. Hát ahogy így végignéztem.
1: Nem tudom, én valami miatt úgy emlékszem, hogy ez az égetés, ez valami sokkal nagyobb, tehát hogy nem láda. Ugye valami olyan videót hát láttam, ilyen... hogy egy ilyen óriási kupac, és az emberek inkább mennek be és dobálják be a lemezeket.
0: Mert utána dobáltak még igen, tehát ott fölrobbantották, és utána akik magukkal vitték a lemezeket, azok még így bedobálták oda a lemezeiket, igen. Tehát volt egy kicsit ilyen, tényleg volt egy ilyen kis náci könyvégetős hangulata ennek a sztorinak, de azért kulturális hatásában nem volt olyan nagyon nagy esemény, és mondom, voltak ilyen ilyen fellángolásként voltak ilyen kisebb helyi sztorik, hogy egyesek így elkezdtek akciózni ilyen vonalon, de ez volt a legnagyobb, tehát ez volt az, ami úgy tényleg összegyűltek rengetegen, és akkor ott kifejezték nem tetszésüket a diszkózene iránt.
1: Yeah.
0: Miközben hát... egyébként meg a rockzenekarok tolták ki magukból a diszkószámokat. Tehát
1: igen.
0: Azért az szerintem egy ilyen érdekes párhuzam a két esemény között.
1: Jó van, most lenne frappáns felraknom fél percre a kokonát champagne-t,
0: hát amit megkeresed a zenét. Hát akkor a kokonát champagne.
1: Csak azért, hogy halljunk szar a diszkózenét is, már elnézést. Ez is valami jazzista, Maynard Ferguson.
0: Aha. Énekelnek is?
1: Fognak sajnos, mindent fognak csinálni, de hát igen.
0: Hát ez a... Kit Kreol vonal egy kicsit, csak igen, sokkal rosszabb.
1: Csak nem jó, igen, annyira. Úgyhogy keresgél, az
0: következik. Megvan, itt vagyok, itt vagy, a Dolly Parton már itt vár, okay. Várja a
1: belefér egy. Lehet, hogy nem is érdekelnek, már nem emlékszem úgy.
0: Pedig kéne.
1: Ja.
0: Nem, most már nem fognak énekelni, szerintem.
1: Igen, nem, mert
0: sajnos.
1: Trombitás volt a Ferguson, úgyhogy most énekelni.
0: A kokonat champagne. Pedig ez,
1: olyan is
0: pedig
1: volt,
0: ez hogy is mondjam, minden, bármelyik költőt megihletne egy ilyen téma.
1: Hát amúgy, igen.
0: Kokonat champagne. Na jó, szerintem lassan búcsúzunk, vagy minden esetre felrakom ezt a Dolly Parton számot, nem a 95 lesz, amit szintén föl lehetne rakni egyébként ebben a tematikában, hanem a Baby I'm Burning.
1: Aha.
0: Hello.

0: Van még egy szám, amit majd le akarok játszani, és az lehet majd a búcsú szám, ez egy kicsit átköt talán majd a szebb jövőbe.
1: Emlékszel egyébként a Tilos Rádió diszkólázadására? Én akkor kapcsoltam be a chatbe,
0: vannak emlékeim, igen.
1: Hogy akkor jött a Diszkóvágás című műsor, és hogy igen, hogy létezik,
0: és hogy
1: ez
0: nem lehet, hogy, hogy diszkót játszanak a Tilos Rádióban.
1: Az is egyfajta diszkószax.
0: Igen, az is volt. Igen, valóban egy kis diszkószax itt a saját berkeinken igen. belül. De aztán befogadtuk a diszkót.
1: Be. Igen.
0: Veled együtt.
1: Hát én például,
0: de igen. Te akkor nagyon diszkóba toltad.
1: Hát, nem? Igen.
0: Most már ezt kijelenthetjük.
1: Igen, volt ilyen. Sőt, van is. Nem, hát én inkább, ezeket az átmenet, igen. Amiket ugye, mert ez a disz, tehát a Dance for Jazz, ugye tegyük tisztában, hogy ez azért szálló, igen, állunk a Pektop DJ-znél. Eliottnél és Nál és Schaeffnál.
0: Schaeffnál,
1: hogy egyszer odajött hozzák valaki részegen. Hát volt ilyen azért az elmúlt 20 évben, hogy valaki részegen odajött hozzánk a DJ pultba, és akkor
0: sokszor.
1: Viszont nem azt mondták, hogy gyere, az a szám meg, az a szám meg, izé, hanem hogy megdicsért minket, hogy gyerekek, ez az igazi jó igen. zene, ez.
0: Tudjátok,
1: mit mondok én? Erre lehet azt mondani, hogy
0: Dance for Jazz. Igen, ez az.
1: Úgyhogy.
0: És hát ez, igen, ez azóta is lebeg
1: van.
0: Felettünk.
1: Egyébként én például simán el tudnám képzelni, sőt, van is ilyen biztos, de hogy egyébként általam nem sokat tartott paróznaki jazzpikniken tolunk egy ilyen, az a szőlőtőkék között egy ilyen teraszon egy ilyen szettet. Azt
0: jó.
1: Az hát, ilyen jó.
0: Menjünk. Hát,
1: figyelj, nem, csak el tudnám képzelni.
0: Turné,
1: hogy azért
0: figyelj,
1: ennek,
0: most már kezd összeállni a turné.
1: Igen.
0: Legalább két fellépésünk lesz jó, a
1: igen,
0: nyáron.
1: Úgyhogy... A múltkor elfejtettük, és akkor mondjuk is be ezt a társadalmi célút, hogy adjátok nekünk az 1%-otokat, gyerekek.
0: Na, most bárja, most megszakították az 1%-ot. Halló.
2: Jó estét, élő az adás?
1: Igen, élő, tessék mondani.
2: Bolyos vagyok, sziasztok! A Buddy Holly nevű DJ-t csinálta a diszkóvágáson,
1: így van. Nem? Igen. És Hifinyuszival, így van.
0: Igen.
2: És ki volt a másik?
1: Hifinyuszi. Igen. Igen.
2: Hát, oké. Okay. Köszi,
1: hát, ez jó, az a pörgős kongás kiállások tömkelegét hallottuk
2: igen,
1: annak idején.
2: Nem mondom, hogy táncoltam is rá, de hallgattam.
1: Így van. Egészet. Jó volt. Na, köszi, ciao.
0: Téged is. Jó, és
1: na, folytassuk akkor
0: áldjon minket az Isten, hogy mondja, nem szolgálati, hanem milyen közlemény?
1: Hát ez ilyen társadalmi felhívás, célú, kérjük, adjátok nekünk az 1%-otokat, az adószámunkat látjátok a honlapunkon is, nem fogom elmondani, köszönjük szépen, ebből él a rádió, meg a maratonból, és a maratonon pedig fogunk majd DJ-zni
0: az alternapon.
1: Ez egy alteros nap lesz, és akkor ott a kerthelyiségben igen. a puszi zenekar után fogunk
0: igen. És elővesszük alter vonalunkat, amin még nem tudom, hogy mi lesz, de...
1: Jó lesz. Két óránk lesz.
0: Elképesztő lesz.
1: Ja, a 10-től évfélig, úgyhogy az is lesz.
0: Jó. És akkor két hét múlva folytatódik a bugócsiga. Még nem tudjuk merre felé, de az egyik irány az lehet az a New Jersey vonal, uh-huh. vagy a CBGB vonal, vagy nem tudjuk még milyen vonal, de majd valamelyik vonalon
1: Andy
0: elindulunk.
1: Warhol és társai
0: igen,
1: vonal is volt.
0: Az is be igen. van lengetve, de hogyha esetleg az lesz, hogy New Jersey felé vesszük az irányt, akkor ahhoz kapcsolódik az utolsó száma a mai műsornak, Southside Johnny and the Ashbury Jukes, Trapped Again, ez a számnak a címe, és ez egy ilyen jó kis kocsma szó zenekar volt a 70-es évek végén, néha még Springsteen is beszállt, és ez egy ilyen diszkós hatású darabja a zenekarnak. Ezzel búcsúzunk mára, két hét múlva találkozunk, Eliott.
1: És Schaeff.
0: Sziasztok.
1: Sziasztok.

I'm gonna go.

Onnan lenézett. De az jött a

0: Nem fúsz többet hideget és meleget is.
1: Fehér arca.
0: Amire vágytál, befeszek.
1: Betakarlak.
0: Most
1: beléd fúródok.
0: Ennyi.
1: És aztán megkértem a szememmel, hogy kérjen még egyszer. És akkor megkérdezte. Akarok-e?
2: Hol vagy?
1: Igen. Hol vágom? És először átfogtam karommal.
3: Fehér arcát.
1: És lehúztam magam.
4: Somewhere else people say

Wir sind gute Freunde.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. Az oszlói True Blanken kiadót 2022-ben Hjal Bjørgensen, norvég képzőművész és Salvatore Panateri alapította. Bjørgensenről annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben a norvég Sofa kiadónál jelent meg, Kisróval közösen készített Enough Still Not to Know 4 CD-s albuma, majd 2018-ban szintén a Sofa kiadónál, CD-n és nagy lemezen jelent meg Keith Rowe-val és John Tilbury-vel közösen készített Sissel című albumuk. A kiadó első kiadványa a Fear of the Object Duo azonos című 4 CD-s boxa 2023. május 5-én jelent meg, ami a Project 3 éves munkáját foglalja össze. A Fear of the Object Hjal Bjørgensen videóművész és Chris Coburn ütőhangszeres duója. A projekt kiinduló elképzelése az volt, hogy megvizsgálják a fizikai tárgyak rezonancia frekvenciái és szabad felharmonikusai, valamint a színuszhangok és a tiszta hangolás közötti eltéréseket. Az alapkoncepció szerint az audiójeleket nyers videófeszültségként felhasználva élőben egy kiegészítő videóréteget hoznak létre, így a hangot a klasszikus hangerő és frekvencia paramétereken messze túlmutató módon alakítják át videójellé. Majd az így kapott videójel által kibocsátott zavarójeleket leolvasva, azt ismét hanggá alakítják át. A projekt később Ingarza ütőhangszerek, Elmét Terio cello, Juan Garcia nagybőgő és Judith Haman cello közreműködésével egészült ki és fejlődött tovább. A fizikai tárgyak és az építészeti tér közötti párbeszéd alapkoncepciójából kiindulva ezek a zenészek új és váratlan módon vitték előre a projektet, ami megmagyarázza a 4 CD közötti különbségeket. Az 500 példányban megjelent kiadvány 4 különböző városban, Madrid, Coyoacán, Oslo és Mexico City-ben tartott koncertanyagát tartalmazza. A kiadó 2024-ben 3 albumot jelentetett meg. Ezek John Tilbury, Keith Rowe, Hjal Bjørgensen, Flicker, Scratch and Ivory. Keith Rowe és Hjal Bjørgensen, Thought for Two. És a Fear of the Object, Leaves Never Fall in Vain. A kiadó idén a 100 évvel ezelőtt született Morton Feldman, 2 jelentős zongoraművét, a Fort Bonita Marcust 2 CD-n és a Palais de Marit 1 CD-n adta ki. Mindkettőt az idén 90 éves Morton Feldman specialista John Tilbury adja elő. A Fort Bonita Marcus felvétele 2007. április 1-én a dublini IND Fesztiválon az Unitárius templomban készült. A Palais de Marit felvétele pedig 2012. március 3-án a Reykjaviki Tectonics Fesztiválon az Edward Concert Hallban készült. Gondolom, a rendszeres nóvév hallgató, illetve szabad improvizációs zenében jártas emberek tudják, hogy Keith Rowe és John Tilbury a klasszikus felállású EMM tagjai voltak. Sajnos Rowe előharadott paralízise, Tilbury pedig megromlott egészségi állapota miatt már nem koncertezik. A nóvév híreit hallottátok.

Mike Westbrook az angliai Buckinghamshire megyei High Wycombe-ban 1936. március 21-én született angol jazz-zongorista, zeneszerző, zenekarvezető. Tizenéves korában Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Fats Waller és Duke Ellington által játszott tradicionális jazz hatása alá került. Trombitálni kezdett, de később áttért zongorára, és autodidakta módon tanult kottát olvasni.

Az iskola elvégzése után rövid ideig könyvelőként dolgozott, majd 2 évig katonai szolgálatot teljesített. Később Plymouthban festészetet tanult. Első jazzzenekarát, egy oktettet 1958-ban Plymouthban alapította, amelynek olyan zenészek voltak tagjai, mint John Sherman, Lou Gar és Keith Rowe. Részt vett Adrian Mitchell William Blake életét feldolgozott Tiger című muzikájében, ami nagy hatással volt Westbrook munkásságára. 1972-ben és 73-ban működött a Solid Gold Cadillac nevű jazz rock zenekara, amelynek tagja volt az összetévezhetetlen hangú Phil Minton énekes trombitás, aki Westbrook számos későbbi projektjében is szerepelt. A Solid Gold Cadillac a londoni Paris Theatre-ben 2002 és 2007 között tartott koncertjeiből a BBC Radio 6 többet is közvetített. 1977 márciusában a Mike Westbrook Brass Band, valamint a Henry Coe és Frankie Armstrong folk énekes közösen hozta létre az orkesztrát. Az együttes Londonban és Európa számos városában lépett fel. Utolsó koncertjüket 1978 májusában a franciaországi Bordeaux-ban adták. Sajnos a zenekartól összesen 2 felvétel található, a 2008-ban újra kiadott Henry Coe Box kiegészítéseként műanyagtokban megjelent Xbox Collected Fragments 1971-1978 című albumon.

Westbrook színházi munkássága a fent említett Tiger című William Blake életét feldolgozó darabbal kezdődött. Ezt követte 1980-ban a The Westbrook Blake Bright as Fire című nagylemez. A mű átdolgozott és kibővített változatát 1997-ben újra felvették, és Glad Day címmel adták ki. A Brass Band-del felvette a jazz kabaréként emlegetett Mama Chicago című lemezt, amelyben Phil Minton és Kate Westbrook énekelt. Az album először 2007-ben jelent meg CD-n. Westbrook továbbfejlesztette a művet, és élő előadásokon felnőtt kórus, valamint alkalmanként gyerekkórus is szerepelt.

favorite son. The yesterday maestro of crime.

Tovább jelentős művei közé tartozik az 1985-ös Duke Ellington emlékére készített On Duke's Birthday, amelyet 2007 nyarán újra kiadtak CD-n. Az 1992-es BBC Proms műsorban szerepelt Big Band Rossini, és a 2002-es a BBC Radio 3 által megrendezett Chanson Irresponsible, és amelyet a jazz és klasszikus zenészekből álló New Westbrook Orchestra adott elő. A Beatles Abbey Road albuma 1969. szeptember 26-án jelent meg. A Beatles dalok átdolgozását az olaszországi Reggio Emilia község rendelte meg, és 1988. decemberében mutatták be a Beatles zenéjét ünneplő fesztivál keretében. Az Off Abbey Road című album anyagával a Mike Westbrook Band nemzetközi turnére ment, és az Annie Record 1989. augusztusi Willsau Jazz Fesztiválon rögzítette, ami 1990-ben jelent meg, amelyen szintén Phil Minton és Kate Westbrook énekelt. 1996. október 5-én a Nürnbergi Gostenhofer Jazz Stage-ben más összetételű zenekarral újra előadták ezeket az átdolgozásokat, amit digitálisan 2019-ben After Abbey Road címmel a Mike Westbrook Records jelentette meg. Az album a korábbi Beatles feldolgozások mellett tartalmazza a 2009. augusztus 27-én a Willsau Jazz Fesztiválon felvett She Loves You című számátdolgozását is. Ezen a lemezen John Winfield és Kate Westbrook énekel. Westbrookot az 1988-as születésnapján kitüntették a Brit Birodalom rendjének tiszti fokozatával, majd 2004-ben a Plymouth-i Egyetem zenetudományi díszdoktori címét adományozták neki. Mike Westbrook 90 éves korában 2026. április 11-én hunyt el. A mai No Wave műsorra ráemlékezek.

A mai Nové műsorban az április 11-én, 90 éves korában elhunyt Mike Westbrook zeneszerző, zongorista, zenekarvezető felvételeiből játszotta mintegy 2 órányit. És ezután jöhet más, mint egy nagy stílusváltással a Sample Temple műsor. Sziasztok!

0: Tilos Rádió, FM 90.3, Sample Temple. Velünk ma az épületben Jónás Gabriella, azaz, ahogy többen is ismerhetitek, Gabó, aki már a 90-es évek óta szerves része a magyar hip-hop és neo-soul és R&B kultúrának, és zászlóvívő aktivistája, talán ezt is mondhatjuk. Köszöntünk a stúdióval, és nagyon örülünk, hogy itt vagy, és tudjuk, hogy dolgozol új anyagon, és erről is szeretnénk mindenképpen minél többet beszélni, de előtte kicsit szeretnék így a zenei gyökereidről is tájékozódni, hogy hogy keveredtél te közel a fekete zenéhez, vagy egyáltalán a zenéhez, és aztán a fekete zenéhez a későbbiekben.
1: Sziasztok, és üdvözlök mindenkit itt a Sample Temple adásában, a rádióban, itt a Tiloson, úgyhogy igen, ahogy felhoztad, szépen ezt felvezettél engem. Rögtön válaszolnék is a kérdésre. Valójában nekem a zenei történet az a 5 éves koromtól kezdve él, de kicsit korábbról, szerintem még amikor az édesanyám, édesapám így történt köztük ez a dolog, hogy én lettem, megelőtte a nővérem. Igaziból a nővérem volt az, aki megindított e felé, meg hát a nagypapám, meg az édesapámnak voltak ilyen zenei irányultságai. Nagypapám egyébként a Bélapátfalvai Művelődési Házban, amikor voltak régen ezek a táncestek, még a 60-as évek környékén, akkor ő dobolt. És ő mindig megvan a dobszerkó. Úgyhogy innen lehet indítani ezt a dolgot. És a édesapám meg énekelt, meg tubázott, és nagyon jó hangja volt, és úgy csúfolták idézőjelbe, jó értelemben, hogy karágott, mert tényleg nagyon jó volt a voice. Úgyhogy a nővéremnek köszönhetően pedig lett professzionális ez a történet, mert a testvérem, ő nagyon-nagyon ilyen elhatározott volt már kiskorában, tehát az apukám is nagyon büszke volt, de a nagypapámról vannak sztorik, hogy ő vitte magával a kocsmába, Bélapátfalván fölültette, vagy fölállította a kocsmaput, tette, és akkor Krisztike énekelj, és ez volt a sztori, hogy valójában az énekesi dolog, azt ő vitte először, és nála volt ez egy nagyon-nagyon céltudatos ugye dolog. Én meg ilyen kicsit ilyen, jó, akkor megyek én is utána, de valójában aztán én is énekes lettem, pedig nem annak készültem. Úgyhogy 5 éves koromtól kezdve zongoráztam, és akkor végigjártam, amit tudtam, így sulikat, hogy konzi, meg általános iskolába zenetagozat, meg mellette zeneiskolába zongora, meg tánc tagozat, és akkor a középiskolába szólfészenelmélet szakos voltam Miskolcon is, aztán mentem az ELTE-re, és akkor lett belőlem karvezető, meg szólfés tanár.
0: És a tanulmányok közepette, ami ugye nem feltétlenül így a fekete zenei kultúrát érintette, főleg, hogy alakult ki a saját ízlésvilágod?
1: Szerintem te is valami hasonlót élhettél meg ott a te városodba, Egerbe. Tehát voltak egyszer csak így megjelentek arcok. Nálunk volt egy nagyon erős vonala egy diszkónak, amit ezúton is nagy respekt DJ Tóth Petinek, aki Ibizán van most éppen, lehet, hogy hallani fogja ezt a felvételt. Neki köszönhetem egyrészről azt, hogy a fekete zene az életembe csöppent, mert volt egy OK diszkó, aminek ő volt a rezidens DJ-je, és ott nagyon-nagyon sok mindenki megfordult, és ez egy olyan helye volt Barcikának, a Művelődési Házban volt egyébként az Alaksorban megrendezve. Ugye akkoriban a funky, meg ezek szerintem majdnem mindenki, aki elektronikus vonalra aztán átment Magyarországon, és ismert DJ volt, azok először funkit játszottak. De ő volt aztán a következő ilyen zászlóvívő, aki elkezdett rappet játszani. Uh-huh. Meg ugye diszkót is, de közben beikelte mindig azért az aktuális. Tehát ő is figyelte nagyjából így a 90-es évekről beszélgetünk. Tehát azért az nem volt olyan egyszerű, mint most. És Bakeliten emlékszem rá arra a pillanatra, amikor a Zsáné Hey Mr. DJ-t először meghallottam. Tehát az olyan volt, hogy ott álltam, senki nem nagyon reagált a lején, meg ott álltam teljesen így letaglózva, hogy úristen, azonnal meg kell szereznem, hogy ez micsoda. És így jött, és hát nyilván a mi korosztályunk, a 80-as korosztály, illetve egy kicsikét az előtte, utána lévő korosztály nagyjából egy 10 évet felelően, szerintem mindenkinek abszolút beleégette az emlékezetébe, amikor a 90-es évek elején, amikor rendszerváltás után voltunk, körülbelül 2-3 évvel, akkor ugye a külföldi, az amerikai MTV, mint csatorna megjelent a műsorszórásban, ami egy teljesen másfajta perspektívát adott szerintem a mi korosztályunknak, meg generációnknak, és ez én másod, vagy harmad, vagy 18-ad magammal, nem tudom, század magammal tudom mondani, hogy a barátok között is ugyanez ment végbe, tehát amikor először meghallottuk ezeket a dalokat, akkor mindenki abszolút ez a és megőrülés volt, és utána onnantól kezdve ez mégis párhuzamosan ment a klasszikus zenével. Uh-huh. Tehát nagyon érdekes volt, mert vannak ilyen emlékeim középiskolában, meg már a hátnos iskolában is, hogy az utolsó pénzémet, mint Aristide Development, meg Lil Kim, meg Janet Jackson, meg ilyen kazettákra, meg CD-kre pazarlom idézőjelben. Úgyhogy így jött, hogy uh-huh. így párhuzamosan élt valahol, vele együtt is fejlődött.
0: Igen, és akkor ugye már megfertőzött ez a fajta zenei kultúra, de hogy kerültél bele abba, hogy magad is művelted ezt, és hogy kik voltak a társaid ebben az elején, mert nyilván ez úgy szokott lenni, hogy egy ilyen közösségben kezdődik ez a dolog.
1: Nagyon érdekes, mert nálunk Kazinc Barcikai vagyok, és ezúton is mindenkinek és nagy respekt, sorsod, borsod. Ugye a 90-es évektől elején ott volt egy erős, ugye ez a diszkós dolog, ott voltak rappes barátok. Aztán jött a gördeszkás őrület, mi Egerbe jártunk át, nekem az volt a második kedvenc városom. Ugye ott egy másfajta zeneiség volt, de ott is volt hip-hop. És aztán ugye valahogy így a 94-3-as évek környékén egyszer csak így kialakult egy baráti társaság az unokatestvérem révén, és ott szinte mindenki rappet hallgatott. És aztán összebarátkoztam helyi arcokkal, akik szintén rappet hallgattak, de ők másfajta a baráti körben mozogtak, és ott volt egy fiú, aki azóta Miami-ba él, őt úgy hívják, hogy Német József Pocok, és a Deák Zsolt Dugó, akivel megalapítottuk Barcika első rap csapatát, az EPUT. Az uh-huh. E pluribus unumot, ami azt jelenti, hogy egy a sok közül, és ez az amerikai dollárokon van rajta, mindegyiken rajta van, hogy uh-huh. E pluribus unum, és azért jött, mert a Pocoknak volt egy ilyen őrülete, hogy imádta a dollárt, jelet is rendesen csináltatott magának, ilyen dollárjeles tudott, ilyen fuxot. Szóval, hogy onnan jött, hogy egyszerűen valahogy így összekeveredtünk, és mivel a zene összehozott minket, így valahogy összeboronálódtunk, és egyszer csak eldöntöttük, hogy oké, akkor csináljunk egy rap csapatot, és ez az egész azért lett ugye kicsikét jobban, vagy kapott mondjuk olyan szinten figyelmet, mert hogy akkoriban nem volt ugye Barcikának nagyon rap csapata, se nem is uh-huh. nagyon volt, tehát nem volt előttünk senki, aki csinálta volna ezt, vagy művelte volna ezt a vonalat, és ugye eljutottunk különböző városokba, ország a különböző pontjaira, mert régen ugye szórólapokon meg levelezésen keresztül tudtuk meg, hogy na, akkor most Kalocsán buli van, akkor megyünk, mert a Make bulit csinál. És hát aztán valahogy így föllépegettünk, amikor Barcikán csináltunk bulit, akkor mi is ugye a színpad közelébe kerültünk. Nem mondom őszintén, nyilván ez nem volt olyan minőségű, mint amilyen mondjuk egy trogaz, vagy ilyesmi, de hogy innen indult el. És aztán egyszer csak, amikor fősulin fölkerültem, akkor lementünk Bajára bulizni. És ott találkoztam a Norbával és a Szicsúval. De előtte a Szicsúval úgy találkoztam, hogy ő még akkor trógaz volt, és emlékszem, hogy kiskolásom volt egy buli, nagyon-nagyon nem volt képbe, és akkor mondtam neki, szia, és aláírnád a trógazt, meg hasonlók, és nagyon mindenki nagy, óriás boldogság, és aztán évekkel, szerintem másfél évvel később még fősul is voltam, amikor említettem, hogy Baján volt ez a buli, és ott akkor már én ismertem ott talán őket valamelyest, mert így névről, meg ugye ők is oda kerültek, mint buli emberek, nem fellépők, és azt hiszem rossz kedvük volt mind a kettőjüknek, és leültünk, én a homokos parton volt ott a súgó partján, és elkezdtem nekik énekelni, és akkor Szicsú, úristen, te ki vagy? És azonnal, és most csinálunk egy albumot, Dózis, és akkor jönnöd kell énekelni. De és jó. Innen indult az egész.
0: Most nem rakszol meg egy ilyen kis személyes sztorit is befűznék ide, mert nekem is például a trógaz és a sztendózis munkássága meghatározó volt, de én őket akkor láttam életemben először abban a buliban, ahol veled is megismerkedtem, ahol én 14 éves voltam, és életem azt hiszem talán első rebulia volt, és már is egy ilyen több napos fesztivál formájában. és csomó mindenkit te is mutattál ott be, meg ott hallottam először, meg ott vettem én is tőlük a saját másolt kazettájukból.
1: És ez hol volt ez a buli?
0: Fú, talán Békés Csabán egy kollégium épületében volt a szállás, előtte egy
1: raklap volt. Az ominózus ötnapos, ami aztán négynapos lett, mert betiltott. E megvan, hát az elég brutál. És ott találkoztunk.
0: És ott találkoztunk először az udvaron. Arra emlékszem, hogy lehet, hogy a ti magnótokból szólt talán Jurassic 5, amire én felkiáltottam, hogy ó, Jurassic 5, amire te felkiáltottál, hogy ó, ő vágja Jurassic 5-ot, vagy valami ilyesmi, és akkor már így beindult a dumálás. Úgyhogy elnézést itt a kis közbeékelt sztoriért, csak így hirtelen feljöttek az emlékek. Igen, és akkor ugye utána téged rengeteg más csapat is hívott és kért fel, hogy közreműködjél, sőt, hát így gyakorlatilag abból az érából alig tudok olyan zenekart mondani, akikkel nem működtél volna egy ponton közre egy-egy dal erejéig akár, és hogy ez ebből a trógazos, dózisos közreműködésből indult el neked ez, hogy...
1: Így van. Ez egyetemen onnan indult. Uh-huh. Igen, onnan indult. Mert utána ugye a Lászikkal csináltam meg a Click Frankensteinre, uh-huh. és aztán Fangnak ugye fölénekeltem a végzetes románcot, és ez minden onnan jött. Tehát valahogy ez ilyen kicsit az a szájhagyomány útján terjedt a gabó. És hát nyilván ugye az egy pluszpont volt, hogy ugye én magam írtam a szöveget, én találtam ki a vokálokat, és én akkor már főiskolán emlékszem rá, hogy pont úgy írtam meg így némely szövegrészeket, meg emlékszem még arra is, hogy kiszállunk ott, mikor írtam meg. Tehát emlékszem, hogy valami kórus, óriás kórus, ilyen esemény közepette voltunk, valami a fülsulin volt, valami nagy banzáj, tehát az, nem tudom, több vegyes kar, meg ilyenek mi ott voltunk, és emlékszem rá, hogy akkor ott a szünetekben, mielőtt vártuk, hogy még lemenjünk, és akkor beállt ott, nem tudom, 50 ember a vegyes karba, töztük én is az altszólamba, és akkor ott írtam a kiszállónak a szövegét, meg találtam ki a dallamot, és ott hallgatgattam, amit küldtek, ugye azék a szicsúék, és igen, és akkor onnantól kezdve, tehát olyan volt tényleg, a 2004-es évet megnézed, hogy én visszanéztem, szinte akkor volt legalább vagy 6 vagy 7 közreműködés uh-huh. egy éven belül, mert hogy addigra gyűrűzött be ez az egész történet, tehát igen, úgyhogy az a source, tehát az a kiinduló pont, egyértelmű.
0: És engem az érdekelne még nagyon, mert ugye itt te is ugye a zenét hip-hopnak hívod, meg hip-hop trackekbe hívnak be téged, de ugye van a neo-soul stílus, amit te nagyban képviselsz, vagy ugye ezt szokták vitatni a stílus nevét, hogy most ez ilyen mennyire ráragasztott műfaj meghatározás, de szerintem ez a legkönnyebb, vagy így mindenki tudja általában, hogy mire lehet gondolni, hogyha így valahogy ezt akarjuk egy fiókba rakni, de hogy akkoriban nem is tudom, hogy egyáltalán lehetette tudni, amikor te ezt elkezdted, hogy nyilván te tudtad, hogy milyen zenék tetszenek, meg kik az ilyen típusú énekesek, de hogy egyáltalán már megvolt-e ennek az elnevezése, az volt-e tudatosulva egy magyar fekete zene, hip-hop rajongók ezt értették, tudták-e már, illetve neked mikor volt az, amikor már így úgy gondoltad, hogy te is ilyesmit akarsz csinálni?
1: Nézd, ez nagyon érdekes, ott már emlékszem rá, hogy amikor már javában fősul is voltam, akkor mi jártunk elég sok helyre. Nekem voltak pesti barátok is, és már velük Erika Badut hallgattunk. Uh-huh. Akkor a baduizm volt, ugye az 97-es. És akkor mondták ki onnantól kezdve, hogy valaki egy ilyen műértő volt, aki először be valahogy kategorizálta, és megnevezte, nevén nevezte úgymond a gyereket, hogy az Erika Badu az a neo-soul movementnek. És aztán ugye volt a Soul Criterion, tehát akik ugye Questlove, meg D'Angelo, meg benne volt ugye a Common Sense, meg benne volt, és utána onnantól így van, és ezek mind olyan előadók voltak, akik aztán hozzácsapódtak ehhez a dologhoz. Akkor még nem volt nagyon tudatos, nekem se, szerintem nem is volt nagyon ez kiélezve erre. Mert én is másfajta dolgokban voltam. Inkább az volt szerintem bennem, mert annyira ez nem volt régen tudatos. Régenben a 2000-es években rengeteg R&B-t hallgattam. Hát akkor volt szinte szerintem, most tudok, hogy a 96-os év volt így a Golden Era, mint hogy a boom-bapnek a 92 nagyjából, szokták ezt egy kicsit így bekategorizálni, de 2000-es években azért nagyon felfutott ez az R&B, tehát nagyon urbánus lett, elképesztő sok ilyen fantasztikus előadó jött ki ugye amerikai vonalon, meg ugye nagyon populáris lett az a műfaj, és nyilván én is azt nagyon követtem. Tehát akkor ott ez olyan szinten, hogy így hetente, hogy így dobálták ki a dolgokat a Brumival, a DJ Soldjával, szinte egyfolytában, meg a Dubival is ugye folyamatosan követtük, hogy kik jönnek ki, de hogy közben meg megjelentek ilyen ékők, hogy a Jill Scott első albuma. És emlékszem, még a Soldjából bementünk a, tudom én, valahol volt egy ilyen nagy CD-bolt ott a Váci utca környékén, és akkor mondta, hogy ezt hallgass meg, mert ez nagyon jó.
0: És igaza lett.
1: Jó, van, oké, elvettem, megvettem. És emlékszem, hogy először nem tetszett, és akkor utána két hónapig, három hónapig azt hallgattam. De hogy vele párhuzosan Kelly-t hallgattam. Vagy mondjuk hallgattam egy Lucy Pearl első albumot, és egyetlent. Mert hogy azok így olyanok voltak, hogy akkoriban azok voltak így, mik egyfolytában így dobott ki így a lista, meg hogy mi is azért el tudtunk jutni egyik előadóból a másikba, mert akkor már kezdett azért az internet is elég erős lenni. Úgyhogy annyira tudatos nem volt nekem az, hogy most én ne hozol. Igaziból volt egy ilyen belső indítatásom, hogy én szerettem volna ezt a fekete zenét valahogy magyarosítani az én saját nyelvemen, azzal, hogy húk énekes vagyok idézőjelbe, és elmegyek refréneket énekelni, és belevinni a saját zeneiségemet, meg azt, amit én tudok, meg amit én szeretek, és ez volt a célom, hogy valahogy ezt a zenei műfajt, mint rappet is megpróbáljuk felfuttatni, és legyen egy olyan fajta analógiája, ami mondjuk a tengeren túlról elindult, és legyen valami, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten minőségi dolgot azért létre tudtam én is hozni, meg hát nyilván az volt a referencia, hogy akkoriban lehet, hogy nem is volt nagyon sok mindenki más, akit már tudtak volna kérni, mert a mainstream szénában meg közben nem volt ennyire erős az, hogy most akkor itt megkérünk embereket, hogy akkor legyen egy ilyen refrén éneklés, úgyhogy...
0: Meg nagyon el is vált, mint akkor még tényleg létezett ilyen pop underground, az ilyen nagyon próbálta is magát az underground legalábbis elkülöníteni, nem volt akkor az átjárás sem, mint most. Meg tényleg, tehát hogy ezt én is tapasztalatból tudom mondani, hogy már maga az nagyon különleges volt, hogy egyáltalán Magyarországon hip-hop számokban énekel valaki magyarul, ez gyakorlatilag egy ilyen akkor egyszerre számított újnak, meg nem volt nagyon olyan, aki ezzel foglalkozott rajtad kívül, vagy hát nem sokan nyilván.
1: Volt, mert mikori volt, például az egyik olyan, ami nekem nagyon tetszett, pedig nagyon-nagyon magyar volt, amikor az Orsi a Lemegye Napot megcsinálta a Gangsta Zolival. Na, ez egy olyan nóta volt, hogy most lehet, hogy azt mondja valaki, hogy de az jól meg lett csinálva az a dal. Tehát az például én szoktam énekelni, és amikor úgy van, meg én évekig nagyon sokat énekeltem, mert én rengeteg esküvőben énekeltem. Ott tanultam meg félig énekelni. Tehát, hogy ott aztán tényleg az olyan volt, hogy ott az elhangzott, és az tényleg, azt szerintem az volt az első olyan számomra, zeneileg is, úgymond értékelhető olyan fajta produktum, ami hasonlított egy kicsit ahhoz, amit mondjuk a Mary J. Blige annó megcsinálta Method Man-nel. De nyilván nem ugyanaz, de hogy valahogy sikerült, és hát nyilván én meg valahogy ezt egy kicsit később időben, mert ezt 96-ról beszélgetünk, szerintem az a dal az akkori. Utána próbáltam ezt valahogy továbbvinni, de nem volt bennem ennyire tudatos, mert én nem a kifelé énekeltem. Tehát én nem úgy értve, hogy én nem a mainstreamnek énekeltem. Soha nem is hallgattam soha mainstream zenét. Hanem én mindig azt énekeltem, ami belőlem jött, meg ami én a zeneiségemből próbáltam valahogy tenni, amiket hallgattam, és azok az impulzusok, és azokat próbáltam valahogy zeneileg megvalósítani. Ennyi volt a célom valójában.
0: Nekem tök érdekes volt, hogy ezt is mondtad, hogy neked az célod volt, hogy refréneket énekelje magyar rap számokba, és ez tök izgalmas, hogy nem magadat raktad itt az előtérbe, hanem hogy te más dalokhoz adtál hozzá, és hogy általában mindig az, hogy új énekesek olyan ambiciózusak, meg hogy magukat akarják megcsinálni, ez tök jó, meg érdekes hozzáállás szerintem, hogy
1: te ezeket akartad. Én nekem az volt, az a misszióm volt, hogy a magyar rap, az legyen nagyszerű és virágozzék. És akkor, ha én ehhez hozzá tudok tenni azzal, hogy én ott vagyok, mint refrén énekes, vagy meghívnak engem, nyilván én is ott vagyok, meg vagyok egyfajta, mit tudom én, elérhetőségben úgy, hogy az emberek aztán tudják, hogy na igen, ez a Gabó, mert hogy meghallják a hangom, és akkor tudják, na ez senki más nem lehet, csak ő lehet. Mert sokan sokszor mondták ezt nekem, hogy két hangból megtudják, ha meghallották, hogy ez tuti, hogy te vagy, tehát senki más nem énekelheti. De valóban nem volt egy ilyen ego sztori, hanem ez tudod jó, hogy ez mi volt. Igaziból szerettük a zenét, meg ezt a zenét imádtuk, és egyszerűen volt egy olyan erős belülről jövő odaadásunk felé, a muzsika felé, amit valahogy megpróbáltunk a magunk néha suta módján, de rossz rímekkel, vagy nem jól megénekelt dallamokkal, vagy bármivel valahogy úgy a legmagasabb szintre emelni, ahogy lehetett.
0: És mikor jött el nálad az, mert ugye utána nyilván azért lettek szólóanyagaid is, meg most is dolgozol szólóanyagon, hogy azt mi hívta életre, amikor már úgy gondoltad, hogy így meg kell nyitni a saját világodat, és nem mások dalaiban, hanem így ténylegesen.
1: 2005 volt ez az év, mert akkor találkoztam a Belényesi Viktorral, aki nagyon sokáig egyébként Bévik néven producált és dolgozott együtt a Funkkal. És azért, mivel hogy én Borsod megyei vagyok, ugye Takás Donát, akit lehet, hogy sokan ismernek, ugye, mint basszeros, ő szintén mezőkövesdi. És ő együtt dolgozott, és ő basszerozott egyébként a régi dolgain, azt hiszem, a Funknak.
0: Igen, igen.
1: Ugye a Bévik meg ő volt a producer, és emlékszem, hogy egy For Hero nótát küldött nekem, és akkor, hogy valami ilyesmit, és mikor meghallotta a hangomat a Funkon keresztül, akkor ő azonnal megkeresett engem, hogy ő még nem hallott is, hogy ő velem akar dolgozni. És akkor én nekem már voltak ilyenek a fősulin, hogy én már akkor ott ülögettem a zongoránál, és akkor megszülettek ilyen dalok, hogy Nincsen gát az első album, amit van egy jó barátom, aki azt mondja, hogy szinte az a legjobb dalom. És emlékszem rá, hogy két szigorlat között ilyen 5 percenként gyorsan megtanultam 3 évszámhoz, hogy mikor halt meg Mozart, meg mikor született Haydn, és akkor gyorsan leültem a zongorához, mert a nővéremnél raktam a Telepi utcába, és neki volt még a mai napig megvan a Rőzle zongorá, és azon születtek dalok, és akkor voltak ilyen kezdemények, és egyszerűen azt éreztem, hogy nekem muszáj, hogy valahogy ezt a zenéséget, ami bennem van, hogy acid jazz, egyszerűen azt éreztem, hogy van közlési ingerem, meg kényszerem, és aztán összehozott a sorsa a Bévikkel, és vele kezdtünk el dolgozni. És én valahogy egyébként nekem volt egy ilyen elhatározásom is, hogy én is szándékosan megpróbáltam kicsit távolságot tartani aztán a magyar hip-hoptól, mert próbáltam a saját utamat járni, mert tudtam jó, hogy az oké, hogy eléneklek X mennyiségű refrént, de ettől még én nekem azért a saját dolgaimra is kéne fókuszálni, mert végső soron valahogy ez így nem volt tudatos, ahogy mondtam, hogy a nővérem volt ez a, ő annak, ő úgy született, hogy ő énekes lesz. Hát nálam ez nem volt ennyire egyértelmű, de aztán mégis az lett belőlem. És utána ugye jártam nagyon sokat énektanárhoz, én akkoriban rengeteget, szinte 2 hetente jöttem föl 1 éven keresztül vidékről Budapestre, és én tanultam, hogy hogyan, meg én közben komoly zenei kurzusokon vettem részt, ahol én klasszikus énektanárok, meg énekesek között voltam, és nőttem föl, és nekem föl kellett nőnöm ahhoz a feladathoz, mert azt hiszem olyan éneklés volt, hogy őrület. Csak ez tök más volt, mint amit én csináltam. És azt éreztem, hogy nekem az, hogy van egy ilyen fajta zeneiségem, és hogy legtudom csinálni, hogy leülök zongorához a magam kis módján, és szövegeket írok, és bármi, azt nekem valahogy át kell adnom. És innen jött ez a történet, és 2005-től indult, és 2009-ben jelent meg végül is az első önálló album, amit szerzői kiadásba adtam ki, ez az 51 kis semmiség.
0: Nagyon érdekes volt, hogy mondtad ezt, hogy ugye jártál sokfajta képzéshez, többfajta tanárhoz, és ők, mert hogy ez ugye régen, mit tudom, ezt az RN, ezeket a dolgokat, amiket te is csináltál, nem biztos, hogy mondjuk egy klasszikus ének, vagy egy jazzének tanár annyira érezte feltétlenül ezt a világot, és hogy neked ezeket nehéz volt náluk átvinni, vagy tudtak segíteni ezekben a dolgokban, vagy volt erre rálátásuk?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert mondják azt is, hogy az embernek kell lennie valamilyen szinten zenei intelligenciának is. Tehát, hogyha nem tudod meghallani, hogy mi az a voicing, amin ők dolgoznak, és azt nem tudod valahogy adaptálni a te hangoddal, meg a te technikáddal, ami nem úgy volt, mint most, hogy beírsz a YouTube-ra, és akkor neo-soul riff-en runs, meg R&B voicing, meg akkor mik a mik a pontok, hogy hányféleképpen mi az, ami azzá teszi, hogy R&B az R&B éneklést. Ilyenek nem voltak gyerekek. Mindenki maga módján próbálta valahogy ezt így szerintem összegubázni az országba. Lehet, hogy volt egy-két jó, úgymond könnyűzenei énektanár Magyarországon, mert akkor is voltak, de én hozzám nem jutottak el. Tehát nekem minden magamtól kellett kiszenvednem. Úgyhogy én azzal a klasszikus technikával, ráadásul úgy, hogy rengeteg hangi problémám volt, meg kórusba jöttem, és tönkretették a hangomat. Nem volt igazán jó képzés. Én nekem ott indult, hogy nekem 5 évig vasalgatta a hangomat az énektanár, aki egy klasszikus énektanár volt. És ő mindig azt mondta, hogy be lehet tenni azt a tudást a könnyűzenében, mert ő is énekel jazzt. De aztán ugye találkoztam mindenféle ugye helyekkel, főleg most meg emberekkel, és arra kellett rájönnöm, hogy ez sajnos nagyon más. De az alapja a klasszikus. És nekem azért ez nehézséget okozott, igen. Tehát ez én azért sokat szenvedtem, mire egy Jill Scottot úgy el tudtam énekelni, hogy azt mondtam kívülről, hogy na, oké, az már elfogadható egy voicing. Tehát mikor megcsináltuk a Gabo Akusztikkal a coverünket, a Jill Scott Goldent, akkor én azt előtte hónapokig énekeltem azt a dalt, hogy az úgy szóljon. Ez most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát ez, mert vannak ilyenek, hogy sarkon áll minden sarkon valami tehetség Amerikában, is így elénekli. De ott ez, mert ott az a kultúra. De én nem abból jöttem. Tehát nekem igenis meg kellett szenvednem azért, hogy én ezeket a dolgokat. Az meg, hogy nekem volt egy olyan voicingom, ami viszont adott, az meg az én saját, mondjuk az, hogy áldásom, vagy nem tudom, így ilyen ajándéka az életnek, hogy így nem kellett sokat nagyon, és valahogy olyan szinten el tudtam kapni, és mindig ugye kérdezik, hogy

0: Lila James-nek megjelent egy album. Úristen, most ki megint megjelent az albuma izének, az új Jill Scott, vagy az új Erykah Badu, vagy mit tudom én, akkor elkezdtem ilyen indie soul előadókat hallgatni. És nekem ezt az éneklés, ezt úgy kellett megtanulnom. Tehát ezt nekem ezért ebbe sok melón van.
1: És akkor, hogyha már így rátértünk a szóló ügyekre, utána hogy jöttek neked sorba így az anyagaid, meg így egy picit, hogyha így végigvezetsz minket ettől kezdve, amikor már így szóló pályára.
0: Ugye 2009-ben megjelent az az első album, az 51 kis semmiség, és utána én akkoriban már alapítottam a saját zenekamromat, már meg volt a Gabo and the Groovers. Uh-huh. Ővelük egy évig dolgoztam, akikkel abban a felállásban, de aztán feloszlattam a zenekart, mert az az igazság, hogy ezzel mindig problémám volt, hogy én mai napig egyedül vagyok egy szemébe bookingos, a marketinges, a sales-es, a grafikus, most már azt is azt lehet mondani, és egy fenékkel tudjuk jól, hogy ennyi lovat nem lehet megülni, és közben meg művésznek tartom még mindig magam, attól függetlenül, hogy nem vagyok annyira termékeny. Úgyhogy nekem azért van az, hogy nincsen olyan sok dalom, meg nincs viszonylag sok albumom, mert nekem mindig is azzal kellett, azzal a kettősséggel valahogy küszködnöm, hogy hogyan tudom az életemet, meg ezt a dolgot összeegyeztetni úgy, hogy jusson, maradjon is, mert tudjuk jól, és az Amerikában is ugyanígy van, meg mindenhol így van, hogy ahol self-made vagy, ott mindent te csinálsz. Te fizeted ezt, te fizeted azt, te fizeted azt. És pont múltkor néztem a Mooney Long-gal egy ilyen videót, aki anno most volt egy ilyen diátadó, ahol ilyen Life Achievement Award-ot kapott meg a Mariah Carey. És két embert kért meg, hogy énekeljen, az egyik a Tori Kelly, a másik a Mooney Long. És a Mooney Long-nak nézzetek utána, ő befutott egy ilyen dallal, mindegy, nagyon jó az a dal, tehát elképesztő, mit énekel a csaj. És ő mondta, hogy ezt nem tudják sokan, hogy az odáig, hogy eljussz, hogy egyetlen egy kiadó szoba áll veled, addig neked több tízezer dollárt kell belepakolnod. Jó, itt Magyarországon nem kell, viszont nekem is ugyanúgy meg kellett ezeket a dolgokat, és mindent. Próbatermet te fizeted, a stúdiód időt te fizeted, akkor, hogyha benzin van, akkor neked kell kifizetni, akkor így meg úgy. És ezt tudjuk jól, hogy ezek azért elég nehéz dolgok sokszor a magyar körülmények között. És nekem a dalaimnak így a legnagyobb része az abból született, hogy volt egyfajta olyan zeneiség, amivel találkoztam. Például ugye a Gary Skills két dalomban is ugye producer volt, az egyik a Megváltozol, a másik a Szótlan. És végülis neki köszönhetem, mert akkoriban például még zenepi producerrel se tudtam úgy dolgozni együtt. Tehát nem volt egy állandó, hogy mit 10 évre vagy 15 évre visszamenőleg egy emberrel dolgozok, uh-huh. és akkor tudjuk egymást, mint az állat. Uh-huh. És így jöttek ezek, a kopott rímeket ugye a GZMC csinálta, ővele úgy dolgoztunk együtt, és ugye a funk is rajta van. Aztán lett a Fél év című nótám, és ennek a producere pedig már a Balogh Tomi volt, aki ugye egy primadíjas jazz zongorista, ő már azóta Londonban már óriási emberekkel, figurákkal játszik együtt, és aztán ővele dolgoztam ki az Eklektiket, 2019-ben jelent meg, ami egy NK-s pályázattal, öt dallal jött le, és hát szerintem az egy ilyen mérföldkő volt megint. Mert szerintem az egyébként a maga nemében egy nagyon jól sikerült album lett, nem tudom, hogy ki mennyire ismeri ezt a dolgot, minden megtalálható online, és aztán ugye eltelt X idő, és most meg jött a Lélek Vigasz. Tehát így, hogyha megnézzük mondjuk a 2009 évet, az alatt az idő alatt szerintem nekem több közreműködésem volt, mint saját dalom, mert nem azért nem vagyok nem termékeny, hanem egyébként sokszor nem volt mit mondanom, sokszor olyan élethelyzetbe kerültem, hogy nem igazán tudtam megoldani, hogy legyen valami, meg a másik, hogyha így elmegy a fókusz, akkor tudod, nagyon nehéz összerángatnod magad, és én tipikusan az ember vagyok, aki nagyon jól megtanultam magam menedzselni, viszont azért jó lett volna nekem, visszamenőleg most 15 évre lett volna mellettem egy jobb kéz, akkor biztos, hogy jobban haladtam volna. Úgyhogy ezek a dalok így jöttek sorba, nagyjából időrendi sorrendben, meg ezek a, tehát úgy igaziból mondasz, néz, két albumom van, úgyhogy ezek így lettek.
1: És most ugye dolgozol új dalokon, meg jött is ugye már ki single, és ez egy EP-vé fog sűrűsödni, vagy egy albumá, vagy

0: így egyenként akarsz dalokat kirakosgatni.
1: Ez egy érdekes dolog. Az előzőt, az eklektiket is úgy akartam megcsinni, hogy 8 dal legyen rajta. Uh-huh. Aztán végül is nem lett bele 8 dal, csak 5. És ez most úgy szeretném, hogy legyen 8. Uh-huh. Tehát lehet, hogy több sikerül belőle, mert nekem a 8-as szám az egy ilyen nagyon kedves szám az életembe, meg az az egyik olyan ugye szám, hogy amit elfordítasz, akkor az a végtelennek a jele. Tehát nekem ez egy ilyen szimbolikus jelentésű dolog is. 1980-2008-án születtem, csokon, hogy 8 szám alatt nőttem föl. Szóval, hogy ezek olyan fajta ilyen numerológiai, bocsánat, ugye jelzések, hogy nekem a 8-as szám, úgyhogy valószínűleg 8 dal lesz rajta, mert van olyan, amit fölvettünk, mármint, hogy én otthon ilyen pilotban, uh-huh. pont onnan jövök éppen a mai nappal is, hogy stúdió, és igyekszünk összerakni egy olyan anyagot megint, hogy lesz rajta ez is, meg az is.
0: És azt szabad kérdezni, hogy kikkel dolgozol együtt az új dolgokon, mert gondolom nem, azért nem teljesen egyedül, mert szereted, hogyha vannak körülötted mások is.
1: Igen, érdekes ez a feat dolog, mert például az 51 kis semmiségen szerintem egyetlen egy ember van. És utána annyira fontosnak tartottam, hogy legyen több mindenki. Úgyhogy most itt azt lehet mondani, hogy talán egy dal kivételé, vagy kettő dal kivétele, lehet, hogy mindegyik feat lesz. Hát Digóval biztos, uh-huh. tehát ővele a dal az már mint maga a zenei produktum, nem a szöveg rész, meg ezek azok már készülnek. Davcsi, ővele már megvan egy ideje. Őnála is finomítgatások vannak, stúdiózás és így tovább. És hát most nem akarom előrni, voltak másfajta más emberekkel is ilyen kezdemények, de azért nem akarom mondani a neveket, mert igaziból valószínűleg velük nem biztos, hogy meg fog tudni valósulni, de igyekszem még. Tehát olyan embereket is, akik például énekes. Tehát nem kifejezetten rap előadó, hanem énekes.
0: És zeneileg ki fogja össze ezt a dolgot? Bármint rajtad kívül ki az, aki esetleg segítségre van.
1: Ezt jól megkérdezted, igen. Ugye nekem a Gabó Akusztik volt nagyon sokáig az egyik ilyen zenei platformom, aki nem tudta volna, nyugodtan keressen rá. Ez egy olyan duó, ami 2012-ben alakult, és azért csináltuk meg az Ubert Ferkó gitáros barátommal, mert hogy ő mindig mondta, hogy hát Gabó, hát most akkor ez a zene, de nem akar a zenekart, mert hogy az túl sok nyű, akkor nem csinálsz egy duót. És akkor mondom, oké, de mondom, hát ez azokat játsszuk, amiket szeretsz. Jó, és mi legyen neve? Gabó Akusztik. Én mondom, jó van akkor, Gabó Akusztik. És onnantól kezdve, ugye mi nagyon-nagyon sok emberrel dolgoztam, itt igazából 4 emberrel, és ugye itt került össze a Balogh Tomival, aki aztán producálta az Eklektiket, meg a fél évet. És aztán, mikor ő úgy döntött, hogy ő kimegy külföldre, akkor ő beajánlotta maga helyett a horvát Albit, és az Albival egy suliba jártunk, mert én is jártam egy ideig az Egressy Béni középiskolába, ahol OK-s képzésen lehetett jazz zongorát tanulni, és a Balogh Zolinak voltam tanítványa, és ott is ismerkedtünk meg a Tomival, ő volt a tanárom, az Albi meg a tehát ő is ugyanúgy tanult, mint, uh-huh. mint diák, és mikor a Tomi mondta, hogy ő most akkor már nem fog itt lenni Magyarországon, és ő elmegy, akkor helyette őt ajánlotta be, és az Albival kezdtünk el dolgozni, az Akusztik, uh-huh. mint Gabó Akusztik, mint duópáros. És hát ugye az elején ő nem volt annyira így az a produceri dolgokban benne, és aztán így az évekkel alatta, hogy így mondom, ő is elkezdett mindenféle zenekarokba játszani, meg neki egy nagyon jó barátja, a Mackó Miki, aki tudjuk jó, hogy Magyarország egyik legjobb producerei közé sorolható. Ugye egy suliba jártak, és akkor ő is valahogy gondolom így elkezdte tanulni ezt a dolgot, és hát azért előzte meg ezzel az óriás előtörténettel, hogy tudjuk, hogy hogyan alakult ki vele a kapcsolat. Tehát nem csak az, hogy szia, találkoztam valakivel a sarkon, a sarki fűszeresbe, hanem hogy így az Albival van egy ilyen zenei előzmény, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és a Lélekvigasznál is kiderült ez a dolog, meg mi már korábban is raktunk össze anyagokat, mert volt, hogy mit tudom én, költő, a kortárs költőnek lányoknak zenésítettük meg, például volt egy ilyen felkérésünk, és akkor is már együtt produkáltunk dolgokat, és akkor úgy jött ez az egész dolog, hogy akkor hát ő vele csináltuk meg végülis a Lélekvigaszt. Az is nagyon érdekes, mert 2018 hét óta megvan egyébként a zene, csak mindig ilyen folyamatos volt, és ő vele fogok most is dolgozni, meg ő vele dolgozok együtt, mert nagyon jók vagyunk együtt, tehát, hogy ő neki nagyon jó a billentyű rész, én nekem meg rekenteg jó ötlet. Tehát én rengeteg ötletem van, meg tudok én is, tehát a hangszerelés részében én is mindig ott vagyok, meg valamikor lideket, vagy bármi, ami szöveg, vagy valami dallam, és akkor ő vele tudok együtt dolgozni. Úgyhogy valójában ő nekem egy ilyen több évre visszavezető, most számoltam ki, kb. Már 8 éve együtt zenélünk, és ő nekem így a zenésztársam. Úgyhogy ő van, ő az, aki a háttérben áll, vagyis mondjuk azt, hogy háttérben együtt dolgozunk.
0: A Lélekvigaszt már nálunk is lement adásba, és most is mindenképpen szeretnénk csatolni az interjúhoz, majd megvárjuk is a többi zenét. Itt kiműködik közre a dalban?
1: Quest? Mondjak róla? Szerintem
0: hát, hogy jött? Én ismerem őt, és nagyon örülök neki, és szerintem nagyon jött nyoma trackben is. Igazániból hogy jött a közreműködés?
1: A közreműködés az úgy jött, hogy évekkel ezelőtt, ugye mikor megvolt, akkor én megkerestem másik két embert is, de nem jött össze. Mondjam a neveket, mert egyébként...
0: Ezt rád bízunk teljesen.
1: Mindegy, mert voltam máshol is, ott megbeszéltem erről. Tehát valójában esem meg ugye a Szabbisz is szóba jött. Uh-huh. Szabbisznak el is küldtem az alapot, de aztán ő mondta, hogy ő erről most így nem tud írni semmit, mert valahogy neki nem jön erre. És akkor ugye azért is állt maga a projekt, mert én mindenképpen szerettem volna egy olyan fajta embert bele, vagy egy rap betétet, egy 16-ost, amiben ő valahogy azt a gondolatiságot ugye összetudja egy kicsit tömörebben, meg direktebb módon foglalni, amit most ott elénekelgetek, mert valakinek meg pont azon keresztül fog az az egész szellemiség, amit a dal mondani valója képvisel, valahogy így bemenni a szoftverbe. És akkor megjelent a Quest x évvel ezelőtt, nem tudom, 2-3 évvel ezelőtt hazajött Magyarországra, meg ugye megkeresett a lányom miatt is, és akkor egyszer csak beugrott, hogy hát te milyen hülye vagy, Gabó? Hát itt a Quest. Samford Alex, minden, tehát van múltunk, és az ő hangja, hogyha megfigyeled a dalban, olyan, hogy abszolút mint hogyha oda lett volna kitalálva.
0: Igen, nekem pont ettől lett ilyen nagyon jó Mary J. Blige, Method Man párhuzam. Nekem egyből ez így bekapcsolt így a flowról, és nem azért, mert úgy éreztem, hogy áthalás van, hanem csak úgy azt az életérzést hozta meg nekem.
1: Ezt még így nem hallottam, de ez igazán jó. Úgyhogy így jött a Quest. Szerintem neki van egy olyan vócséja, ami abszolút szerintem még akkor is, hogy a másik projektjével másfajta jellegű dolgokat képvisel, de itt ebben abszolút csak hozzá tudott tenni. Tehát az egész olyan lett, mint hogyha így feltettük volna az ére a pontot, és megkoronáztuk volna a nótát.
0: Nem akarlak nyomasztani, de mégis megkérdezném, hogy van-e valamilyen dátuma annak, hogy ez a projekt és anyag véglegesedjen és összeálljon. Tudom, hogy ilyet mindig nehéz énekesektől kérdezni.
1: Ezt szerintem csak jövőre fog. Mert nagyon sok mindent akarok csinálni, és a nyáron is olyan lesz, ami nem adja meg a lehetőséget teljesen, hogy mindig fogja tudni annyi időt ráfordítani. És de igyekszem a jövő évben valamikor, lehet, hogy ugyanúgy február 8-án, mint ahogy most a Lélekvigaszt jelent meg, az egy jó időpont, mert amúgy is 8 szem, meg akkor születtem, hát akkor lehet. Most nem akarok előre vetíteni semmit, de ebben az évben valószínűleg én nem látom még esélyt, mert én is egy olyan ember vagyok, aki elképesztően pepecselős. Tehát addig csinálom, amíg azt nem mondom rá, hogy na ez most így oké, mehet. És például a Lélekvigasz is így készült el, hogy többször mentem vissza a stúdióba, és még emlékszem, amikor már megvolt, és úgy volt, hogy na, akkor csináljuk meg, akkor még eszembe jutott, hogy te figyelj, ez nem jó így, tegyünk még rá vokálokat. És akkor emlékszem, hogy ott ültünk egy fél napot az Albival, és mikor felálltunk, azt mondja, hát ez nagyon király lett. Szóval, hogy én ilyen vagyok, úgyhogy nem látom előbb sajnos a reális esélyt annak, hogy ennek az évnek a vége felé is akár ki fog jönni, mert azért sok meló van ezzel, tudod, te is tudod, mert csinálod.
0: Ismerem, akkor türelmesen várunk rá, addig próbáljuk beérni a lélekvivasszal, amit nem sokára meg is hallgatunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm,
0: és várunk
1: szépen
0: vissza majd.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Tilos Rádió FM 90.3, mai vendégünk Gabó volt az adásban. Üdv mindenkinek, további jó vételt. Sziasztok!
1: Sziasztok!

És benne a mikrohullám. Live-ek műsor egészen 3. Pápai Gergő zenéje.

Thank you.